0: hiradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóváhagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóváhagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a magyar energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Kamu reklám.
2: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
3: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
2: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
3: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
2: Mire az ember?
4: Néma, beszélő disznó!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, többen is megsérültek a sárvári gyógyfürdő csúszdáin. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nutellás muffinokat hívott vissza a Ferrero, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fém darabokat tartalmazhatnak. A termék pontos adatai megtalálhatók a ferrero.com oldalon. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti. Ezeknek az országoknak az élelmiszerbiztonsági hatóságait már értesítették, írja az MTI. Azt kérik, hogy akik megvették a terméket, vigyék vissza azt a vásárlás helyére, vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft.-hez. Több fürdőző sérült meg a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin, amelyek átadása után több esetben is mentőt kellett hívni a balesetet szenvedett vendégekhez. Amint egy 700 millió forintos beruházással épült csúszdákat a történtek után ideiglenesen lezárták. A fürdő vezetése közölte, a létesítmények jelenleg tesztüzemben működnek, így a felelősség a kivitelezőt terheli. A vizsgálatba a török gyártót is bevonták, és biztonsági intézkedésként a korábbi 200 kg-os súlyhatár 150 kg-ra csökkentették. A csúszdákat időközben újra nyitották, az önkormányzat tájékoztatása szerint hétfő óta nem történt újabb baleset. Az ügy a sárvári képviselőtestület ülésén is napirendre került. Az Országgyűlés Oktatási Bizottsága szerdai ülésén támogatta azt a törvényjavaslatot, amely azt tartalmazza, hogy ebben a tanévben nem folytatják le a pedagógusok teljesítményének értékelését. Müller Anna, a bizottság Tiszás elnöke kiemelte, a jelenlegi rendszer nem alkalmas valós teljesítménymérésére. Hangsúlyozta, az intézményvezetőknek a rendszer felfüggesztése idején is van lehetőségük arra, hogy jutalmazzák a legjobban dolgozó pedagógusokat. A bizottság ülésén a képviselők meghallgatták az oktatási jogok biztosának éves beszámolóját is. Ári Tamás Lajos közölte, eddig összesen 40 ezer panaszt kezeltek a hivatalában, ezek egyharmada a felsőoktatásból, kétharmada a közoktatási szakképzés területéről érkezett. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe az egész országban. A Nébih közleménye szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú korona tűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és területi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
0: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
0: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
0: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
0: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
0: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
0: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: tol a test!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin, kedden 10-től
3: a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Egészségedre!
10: Egészségedre!
1: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika! A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Országos közlekedés szervező társaság létrehozásáról döntött a kormány. Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, feloldják a kamionstoppot, nagyon erős földrengések rázták meg Venezuelát, sok lehet az áldozat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány döntése alapján két új 100%-os állami tulajdonú társaság jön létre a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására és a nagy közlekedési fejlesztések megvalósítására. Az egyik egy országos közlekedés szervező lesz, amely az országos, regionális és elővárosi közlekedés megrendelői feladatait hangolja össze, míg a másik a vasúti járműpark korszerűsítését koordináló gördülőállomány kezelő társaságként működik majd. A kormány határozat szerint a hévvonalak járműpark parkjának teljes, valamint az Intercity flotta részleges megújítása is a célok között szerepel, összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival. A kabinet emellett 639,6 milliárd forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a gördülőállomány kezelő társaság tőkeemelésén keresztül finanszírozzák a vasúti és hévjárművek beszerzését. A legmelegebb órákban ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon és párakapukat is kihelyeznek, közölte a MÁV csoport csütörtökön az MTI-vel. A közlemény kitér arra, hogy az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokú lesz a riasztás. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kormányfő ma azt mondta, a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben. Tevékenység kiemelten fontos, a kórházi klímaprogram megvalósítása és a havária helyzetek elhárítása. Csak tegnap 12 meghibásodás volt ezen a téren, tette hozzá. Több tömegrendezvény is várható a napokban, nem akar a kormány beavatkozni, de ha van rá mód, akkor a szervezők fontolják meg a gyermekeket érintő rendezvények átszervezését, kérte határozottan Magyar Péter. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot. A tárca szombaton 22 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását. Így hétvégén csak vasárnap 6 és 22 óra között lesz érvényben kamionstopp. Erős földrengések rázták meg Venezuelát helyi idő szerint röviddel este 6 óra után. Az első 7,2-es erősségű földmozgás központja, amelyet alig egy perccel később egy 7,5-ös erősségű követett, a fővárostól Caracastól nagyjából 160 kilométerre nyugatra volt. A második erősebb földmozgás mindössze 10 kilométeres mélységben következett be. A földrengés által érintett területeken sok épület összedőlt, soka sérült. A BBC brit hírtelevízió helyszíni beszámolói szerint Caracasban a romok alól segélykiáltások hallatszanak. A mentőegységek házról házra járnak, hogy felkutassák a túlélőket. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy Caracas egyik módosabb negyedében összeomlott egy 22 emeletes épület, és szintén sokan rekedtek a romok alatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-délkeleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.

okos lett nincs. Angyal délben az őrangyal, itt áll a kutyára a körnaggyal, itt a gátúr, a mennybe száll, beindul!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Kalambó, kalambó, elég már a kalandbó.
0: Kamu reklámot hallottak.

szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: Kamu reklám.
1: Gondoltak már arra, hogy ha Edison nem lett volna, akkor most gyertyafénynél néznénk a tévét?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit!

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
4: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóváhagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóváhagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. Másfél milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid, a megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, délkeleten időnként élénk lesz az északi északkeleti szél.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
8: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.

0: kamureklám.
1: Országok tucatjainak jelent ma gondot a vízhiány. Van olaj, van gyémánt, de nincs víz. Az én technológiámmal a jó minőségű vizet porítani lehet. A vízpor kevés helyet foglal, könnyen zacskózható, szállítható. Így nagy mennyiségű, jó minőségű ivóvíz juttatható el a vízhiányos sivatagokba. Elég a helyszínen közönséges csapvízzel összekeverni. Néhány gram elég a porból, és íme kész az ivóvíz. Hát nem csodálatos?
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt!
1: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagált a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntető eljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Most kezdődik 2 órás reggeli műsorunk. Ma június 26-a péntek van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 26 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra. Az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpadtechnika.
6: a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
0: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
10: egy műsor.
11: I could have spread my wings and done a thousand things.
10: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
12: Ma meg a szombat délután.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Ücsüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő.
1: Június 26-án János és Pál nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A János héber görög latin eredetű név, a Johanna névből ered, olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli az élet apró örömeit, a név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Becézése: Jánoska, Jani, Janika, Jancsi, Jancsó, Janó, Janóka, Janesz és Janek. Jeles viselői a névnek: Apácai Csere János, filozófus, pedagógus, Arany János költő, Bójai János matematikus, Bródi János zenész, szövegíró, Csonka János feltaláló, Egri János műsorvezető, Gávölgyi János színész humorista, Kós János és Kóbor János énekesek, Kulka János színész, Neumann János matematikus, Sebők János író, valamint showman, és ön, kedves János. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése: Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska. Jeles viselői a névnek: Második János Pál pápa, Eszterházi Pál gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint ön, kedves Pál. Ezen a napon ünnepelnek még Adeodát, Adony, Cyril, Dávid, Morgan, Morgana, Örs, Pelágius, Pénelope és Upor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával június 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1824-jel kezdünk, június 26-án megszületett Thomas Sir William Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az anyagi minőségtől független hőmérséklet és skála megalkotója. Maradunk továbbra is a 19. században, 1883. június 26-án Cateldonban megszületett Pierre Laval francia politikus, akit a II. Világháború után a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával halálra ítéltek és kivégeztek. 1931-ben és 32-ben Franciaország miniszterelnöke és külügyminisztere volt, 34 és 36 között ismét a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. 1940-től a Vichy központtal létrejött formailag független, lényegében a németektől függő bábállam miniszterelnök helyettese, majd 1942-től a Vichy kormány miniszterelnöke volt. Maradunk továbbra is a 19. század végén, 1892. június 26-án megszületett Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényeiről ismert. 1838-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. A 19. század elejére ugrunk, 1925. június 26-án Pécsett megszületett Németh Marika színésznő. Legismertebb filmje a Mágnás Miska. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. És folytassuk 1960-nal, június 26-án Bécsben 79 éves korában meghalt gróf Eszterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 6 évet lépünk előre, 1966. június 26-án a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 4 évet lépünk előre, 1970. június 26-án született Chris O'Donnell, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Jég és Föld között, a Batman és Robin, a Síralomház, a Mindörökké Batman, a Három testőr, az Egy asszony illata, valamint a Sült zöld paradicsom. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. június 26-a óta ez a nap a kábítószerellenes világnap. Az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószerellenes világnap létrehozását. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 26-a péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 1-től 4. vers. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Elmélkedés. Jézus lejön a hegyről, ahol korábban a 8 boldogságot hirdette és tanította a sokaságot. Most nem beszél, hanem cselekszik, gyógyít. Egy leprás járul hozzá, letérdel előtte, és így könyörög: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Nincs ebben a kérésben semmi követelőzés, csak tiszta hit és alázat. A leprás nem kételkedik Jézus erejében, és Jézus válasza megdöbbentően egyszerű: Akarom, tisztulj meg. A lepra a korabeli világban nem csak testi nyomorúság volt, hanem kirekesztettséggel, a közösségből való teljes kizárással járt. Aki leprás volt, annak az egészségesektől elkülönítve kellett élni, és útközben tisztátalan kiáltással fel kellett hívnia a figyelmet betegségére, nehogy bárki megközelítse. Az érintkezés tiltott volt. Aki hozzáért, maga is tisztátalanná vált a törvény szerint. Jézus nem csak szavával gyógyít, hanem megérinti a leprást. Nem távolról szól hozzá, hanem közel engedi magához. Így módon Jézus gyógyít, ugyanakkor visszaadja a közösséghez való tartozás méltóságát. Megszabadít a betegségtől és a kirekesztettségtől is. Az igazi csoda nem a lepra eltűnése. Az igazi csoda az, hogy Isten nem fél megérinteni a bűnös, szenvedő, sebzett embert. A mi lepránk lehet a közöny, a megkeseredés, a bűn vagy az elutasítottság. De Jézus ma is azt mondja: Akarom, tisztulj meg. Neki nincs túl mély nyomorúság, amit ne vállalna. Nincs seb, amit ne akarna gyógyítani. Az emberi érintés elutasíthat, de az isteni érintés mindig gyógyulást hoz. Uram Jézus Krisztus, leborulok előtted, mint az egykori leprás, és csak ennyit mondok: ha akarod, te meg tudsz tisztítani. Tudom, hogy a kezedben van a gyógyulás, a megújulás, az irgalom. Néha csak a sebeimet látom, a gyengességemet, és nem merem hinni, hogy te közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem hátrálsz meg a szegénységemtől, a bűneimtől, hanem megérintesz, hogy meggyógyíts. Add, hogy én is ilyen gyógyító jelenlét legyek mások számára. A remény eszköze, a jóság hírnöke. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ha egy vödröt megtöltünk földdel, az ötször akkora tömegű, mintha a nap anyagával lenne megtöltve? Mégis a nap és a föld méretének különbsége miatt egy 75 kilós ember a napon 2 tonnát nyomna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy csirkehúsos rétes fogunk elkészíteni. A magyar ember hozzám a szokva tökös, túrós, megyes réteshez. Most kérem, hallgassák meg ezt a csirkehúsos rétest, ami nagyon finom, és az elkészítés is viszonylag egyszerű. Az elkészítése a következő: tegyük a csirkedarabokat egy nagy lábosba, 25 g vajjal, hagymával, gyömbérrel, sáfránnyal, fahéjjal, szegfűborssal, sóval és borssal együtt. Öntsük fel annyi vízzel, hogy a csirkedarabok feléig érjen a folyadék. Forraljuk fel, aztán kislángon gyöngyöztessük, míg a hús meg nem puhul. Közben, ha szükséges, adagolhatunk hozzá egy kis vizet. A megfőtt csirkéről öntsük le a levet és tegyük félre. Bőrözzük le, csontozzuk ki a csirkét, a húst vágjuk apró csíkokra. A főzésből öntsünk vissza fél liter folyadékot a lábosba, és keverjük össze buzadarával, hogy a folyadék besűrűsödjön. De vigyázzunk, ha túl sok darát adunk hozzá, vaskos krémet kaphatunk. Húzzuk le a tűzről, és szórjuk be a petrezselymet és a koriandert. Kenjünk ki legalább 5 cm mély tepsit olvasztott vajjal, béleljük ki szintén olvasztott vajjal megkent réteslappal, vajazott felével lefelé. Rétegezzünk rá további 6 derékszögben elforgatott, jól megvajazott réteslapot, és minden réteg közé szórjunk egy kevés mandulát. A réteslapok széle lógjon ki a tepsiből, erre figyeljünk oda. Keverjünk egy kanálnyi darás főzőlevet a húsvagdalékhoz, és halmozzuk a tésztára. Ha szükséges, adjunk hozzá még némi levet, ha vagdalék kellemesen szaftos legyen, de ne legyen lucskos. A kilógó tésztát borítsuk a töltelékre, ügyelve arra, hogy egy réteslapról sem maradjon le a vaj. A rétegek közé szórjunk mandulatörmeléket. A maradék 2 réteslappal borítsuk be a tepsit, úgyhogy a széleiket gyűrjük be mindkét oldalát. Tetejüket kenjük meg felvelt tojássárgájával. 45-60 perc alatt süssük szép aranybarnája, közepesen előmelegített sütőben. Tálaljuk fel forrón, a tetejét hintsük meg bőven fahéjas porcukorral.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ezen a 2026 szaki napon János és Pál nevű hallgatóinkat köszöntjük. 6 óra után 26 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon drogellenes nap, közalkalmazottak napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. Ezhez 10-12. Külföldi krónikák nagy földrengésről emlékeznek. Az egyik szerint e napon nagy földrengés volt Magyarországon, hol városok dőltek romba. A másik így ír, nagy földrengés pusztított, hegy omlott a Dunába, és a medrét megváltoztatta, másfelé új hegy emelkedett, nagy tó keletkezett. 1848. A király alteregójává István főherceget nevezi, és a lázadást kárhoztatja. 5. Ferdinánd király betegeskedésének időtartamára István főherceg királyi helytartót bízta meg az országgyűlés megnyitásával, a törvények megerősítésével és annak kijelentésével, hogy ő a törvényekkel ellenkező lázításokat és háborgatásokat kárhoztatja. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma 8 órakor kezdődik a Minden Tudás Egyeteme című műsorunk, amelyben a legérdekesebb előadásokat válogattuk össze az elmúlt évekből. Ezt követi 9 órakor a Tudomány mai állása, Strasser Andrea tudományos műsora. 10 órakor pedig a Szivárvány magazin műsorunkkal folytatjuk, amelyben vendégekkel és érdekes témákkal várjuk hallgatóinkat. Délben a déli hírértékelő következik, majd 13 órakor a Szemfüles című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének programjait ismerhetik meg. 14 órától a Hallássérült Gyermekek Fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesületének munkájáról hallhatnak, 15 órakor pedig a VGKE Podcast várja az érdeklődőket. 16 órakor a Teremtés koronái című műsorban csak arról lesz szó, ami a férfiakat érdekli. 17 órától a Nekem 90 zenei műsorban a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat. 18 órakor az esti hírértékelő következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától vers, esti mese kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, 20 órakor pedig a Gépház informatikai magazinjában találhatnak meg újdonságokat. 21 órakor ismét a Tudomány mai állása című műsorunkkal jelentkezünk, Strasser Andrea vezetésével. Végül 23 órakor a Szivárvány magazin műsorunk zárja a napot vendégekkel és érdekes témákkal. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Pénteken a figyelem a devizapiacokra és a tőzsdei eseményekre irányult. A forint hektikus mozgás után végül erősödéssel zárta a napot, az euró árfolyama is visszacsúszott. Ugyanakkor a BUX emelkedéssel zárta a napot, az OTP új rekordot döntött, de nem minden blue chip tudott erősödni. Mindeközben a hírekben szerepelt a CATL debreceni gyárának szivárgása is, ahol mindössze 1 liter vegyi anyag szivárgott ki, és a cég szerint perceken belül sikerült megfékezni a helyzetet. Ezzel párhuzamosan a pedagógusok fizetésemeléséről is megjelentek hírek, miszerint pontosan meghatározták, milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógus bérek. Ezzel egy időben a kormány bejelentette, hogy otthoni munkavégzést rendel el a hőség miatt, amely bizonyos dolgozókat érint. Magyar Péter kormányszóvivő és Vitézi Dávid is részt vett a kormányzati tájékoztatón, ahol ezt a döntést ismertették. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
3: Ramadoz.

0: Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió híreinek legfrissebb összefoglalójában beszámoltunk arról, hogy egy siket párnak sikerült megvalósítani az álomotthonukat, köszönhetően a párt és az állam humánus elismerésének és támogatásának. Olvasható portálunkon, hogy a színházi művészetet is elhozzák a vietnami látássérülteknek, ami eddig számos akadályba ütközött. Kiemeltük, hogy a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületének ügyfélfogadásának helyszíne változik, így az érintetteknek új helyen kell megjelenniük. Emellett egy csodálatos viszontlátásra került sor, amikor két siket testvér, akik 35 éven keresztül külön éltek, véletlenül újra találkozott egy WeChat csoportban. A hírekben szerepelt még, hogy a Richter Gedeon látogatóközpont és múzeumban különleges programot szerveznek, ahol a résztvevők interaktív program keretében betekintést nyerhetnek a gyógyszerkutatás világába. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszer felhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid, a megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten-dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
1: Yeah.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerezz színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
11: Június 26-a, péntek. A fővárosban mától egyirányosították augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagytétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es és a 948-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben az Egri József utcában a Strócek utca után, mert csatornát javítanak. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Folytatjuk reggeli műsorunkat. Ma június 26-a van, és János és Pál hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg Magyarországon 27 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon drogellenes nap, közalkalmazottak napja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 26-án János és Pál nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A János héber görög latin eredetű név, a Johanna névből ered, olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli az élet apró örömeit, a név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Becézése: Jánoska, Jani, Janika, Jancsi, Jancsó, Janó, Januka, Janesz és Janek. Jeles viselői a névnek: Apácai Csere János, filozófus, pedagógus, Arany János költő, Bójai János matematikus, Bródi János zenész, szövegíró, Csonka János feltaláló, Egri János műsorvezető, Gávölgyi János színész humorista, Kós János és Kóbor János énekesek, Kulka János színész, Neumann János matematikus, Sebők János író, valamint showman, és ön, kedves János. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése: Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska. Jeles viselői a névnek: Második János Pál pápa, Eszterházi Pál gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint ön, kedves Pál. Ezen a napon ünnepelnek még Adeodát, Adony, Cyril, Dávid, Morgan, Morgana, Örs, Pelágius, Pénelope és Upor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Csa, csa.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1824-jel kezdünk, június 26-án megszületett Thomas Sir William Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az anyagi minőségtől független hőmérsékleti skála megalkotója. Maradunk továbbra is a 19. században, 1883. június 26-án Cateldonban megszületett Pierre Laval francia politikus, akit a II. Világháború után a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával halálra ítéltek és kivégeztek. 1931-ben és 32-ben Franciaország miniszterelnöke és külügyminisztere volt, 34 és 36 között ismét a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. 1940-től a Vichy központtal létrejött formailag független, lényegében a németektől függő bábállam miniszterelnök helyettese, majd 1942-től a Vichy kormány miniszterelnöke volt. Maradunk továbbra is a 19. század végén, 1892. június 26-án megszületett Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényeiről ismert. 1838-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. A 19. század elejére ugrunk, 1925. június 26-án Pécsett megszületett Németh Marika színésznő. Legismertebb filmje a Mágnás Miska. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. És folytassuk 1960-nal, június 26-án Bécsben 79 éves korában meghalt gróf Eszterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 6 évet lépünk előre, 1966. június 26-án a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 4 évet lépünk előre, 1970. június 26-án született Chris O'Donnell, amerikai színész. Ismertebb filmjei: A jég és föld között, a Batman és Robin, a Síralomház, a Mindörökké Batman, a Három testőr, az Egy asszony illata, valamint a Sült zöld paradicsom. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. június 26-a óta ez a nap a kábítószerellenes világnap. Az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószerellenes világnap létrehozását. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához. Keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. június 26-a péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 1-től 4. vers. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor oda ment hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Elmélkedés. Jézus lejön a hegyről, ahol korábban a 8 boldogságot hirdette és tanította a sokaságot. Most nem beszél, hanem cselekszik, gyógyít. Egy leprás járul hozzá, letérdel előtte, és így könyörög: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Nincs ebben a kérésben semmi követelőzés, csak tiszta hit és alázat. A leprás nem kételkedik Jézus erejében, és Jézus válasza megdöbbentően egyszerű: Akarom, tisztulj meg. A lepra a korabeli világban nem csak testi nyomorúság volt, hanem kirekesztettséggel, a közösségből való teljes kizárással járt. Aki leprás volt, annak az egészségesektől elkülönítve kellett élni, és útközben tisztátalan kiáltással fel kellett hívnia a figyelmet betegségére, nehogy bárki megközelítse. Az érintkezés tiltott volt. Aki hozzáért, maga is tisztátalanná vált a törvény szerint. Jézus nem csak szavával gyógyít, hanem megérinti a leprást. Nem távolról szól hozzá, hanem közel engedi magához. Így módon Jézus gyógyít, ugyanakkor visszaadja a közösséghez való tartozás méltóságát. Megszabadít a betegségtől és a kirekesztettségtől is. Az igazi csoda nem a lepra eltűnése. Az igazi csoda az, hogy Isten nem fél megérinteni a bűnös, szenvedő, sebzett embert. A mi lepránk lehet a közöny, a megkeseredés, a bűn vagy az elutasítottság. De Jézus ma is azt mondja: Akarom, tisztulj meg. Neki nincs túl mély nyomorúság, amit ne vállalna. Nincs seb, amit ne akarna gyógyítani. Az emberi érintés elutasíthat, de az isteni érintés mindig gyógyulást hoz. Uram Jézus Krisztus, leborulok előtted, mint az egykori leprás, és csak ennyit mondok: ha akarod, te meg tudsz tisztítani. Tudom, hogy a kezedben van a gyógyulás, a megújulás, az írgalom. Néha csak a sebeimet látom, a gyengességemet, és nem merem hinni, hogy te közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem hátrálsz meg a szegénységemtől, a bűneimtől, hanem megérintesz, hogy meggyógyíts. Add, hogy én is ilyen gyógyító jelenlét legyek mások számára. A remény eszköze, a jóság hírnöke. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ha egy vödröt megtöltünk földdel, az ötször akkora tömegű, mintha a nap anyagával lenne megtöltve? Mégis a nap és a föld méretének különbsége miatt egy 75 kilós ember a napon 2 tonnát nyomna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1092. Külföldi krónikák nagy földrengésről emlékeznek. Az egyik szerint e napon nagy földrengés volt Magyarországon, hol városok dőltek romba. A másik így ír, nagy földrengés pusztított, hegy omlott a Dunába, és a medrét megváltoztatta, másfelé új hegy emelkedett, nagy tó keletkezett, 1848. A király alteregójává István főherceget nevezi, és a lázadást kárhoztatja. 5. Ferdinánd király betegeskedésének időtartamára István főherceg királyi helytartót bízta meg az országgyűlés megnyitásával, a törvények megerősítésével és annak kijelentésével, hogy ő a törvényekkel ellenkező lázításokat és háborgatásokat kárhoztatja. Egy rövid zene után innen folytatjuk.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Beszámoltunk róla, hogy egy siket párnak sikerült megvalósítania az álomotthonukat Quang Tri tartományban, köszönhetően a párt és az állam humánus elismerésének. Olvasható portálunkon, hogy a színházi művészetet is elhozzák a vietnami látássérülteknek, hiszen a színházat régóta olyan művészeti ágnak tekintik, amely több érzékszerv bevonását igényli. Kiemeltük, hogy a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete Berettyó-Újfalui körzeti csoportjának ügyfélfogadása új helyszínen lesz. Emellett beszámoltunk egy csodálatos viszontlátásról is, amikor két kínai sikettestvér, akik 35 évig éltek külön, véletlenül újra találkozott egy WeChat csoportban. További érdekes híreket is találhatnak a hallgatók a hobbyradio.hu oldalon, például a Richter Gedeon Látogatóközpont és Múzeumban szervezett különleges programról. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbyrádió. Értünk szól.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai napon további műsoraink a következők. 8 órakor a Minden Tudás Egyeteme című műsorunkkal folytatjuk, amelyben válogatást hallhatnak az elmúlt évek legérdekesebb előadásaiból. 9 órakor a Tudomány mai állása című műsorban Strasser Andrea tudományos műsorát hallhatják. 10 órakor a Szivárvány magazin műsorunkban vendégekkel és érdekes témákkal várjuk Önöket. 12 órakor a déli hírösszefoglaló keretében a nap fontosabb híreit fogjuk összefoglalni. 13 órakor a Szemfülés című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Vas megyei Egyesületének műsorát hallhatják. 14 órakor a Hallássérült gyermekek fejlesztése című műsorban a Koraszülöttekért Országos Egyesületének műsorát követhetik nyomon. 15 órakor a VGKE Podcast című műsorban a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének műsorát hallhatják. 16 órakor a Teremtés koronái című műsorban olyan témákról lesz szó, amelyek kifejezetten a férfiakat érdeklik. 17 órakor a Nekem 90 című műsorban a varázslatos 90-es évekbe repítjük hallgatóinkat az elhangzó zenei felvételekkel. 18 órakor az esti hírösszefoglaló keretében a nap fontosabb híreit, valamint a nap idézetét, névnapköszöntőt, évforduló naptárt és sporteseményeket fogjuk összefoglalni. 19 órakor egy különleges műsorban verset, esti mesét, kabarét és a nap érdekességeit hallhatják. 20 órakor a Gépház című műsorban a Hobby Rádió informatikai magazinját követhetik nyomon. 21 órakor ismét a Tudomány mai állása című műsorban Strasser Andrea tudományos műsorát hallhatják. Végül 23 órakor a Szivárvány magazin műsorunkban újra vendégekkel és érdekes témákkal várjuk Önöket. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk-e?
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Ma péntek, és remek időnk van, hiszen napsütéses az egész nap, a hőmérséklet 26 és 38 fok között mozog. A szél nagyon enyhe, mindössze 5 km/h sebességgel fúj, ráadásul nyugati irányból érkezik. A nap folyamán 15 órán keresztül élvezhetjük a napsütést, és az eső esélye 0%. Holnap, szombaton továbbra is napsütéses időnk lesz, a hőmérséklet kissé emelkedik, 29 és 40 fok között várható. A szél sebessége megnő, 33 km/h gyorsul, és északnyugati irányból fúj. Az eső esélye mindössze 2%, így szinte biztos, hogy száraz lesz az idő. Vasárnap sem lesz változás, továbbra is napsütéses lesz az idő, bár a hőmérséklet kissé csökken, 30 és 38 fok között lesz. A szél sebessége továbbra is erős marad, 34 km/h gyorsul, és északnyugati irányból fúj. Az eső esélye 0%, így remek időnk lesz a szabadban töltött programokhoz. 8 órakor a Minden Tudás Egyeteme válogatás következik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Razziát tartottak a Semmelweis Egyetem egyik épületében. Magyar Péter reagálta a legfőbb ügyész állítására. Jóvá hagyta az RRF tervet az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala razziát tartott a Semmelweis Egyetem egyik épületében egy folyamatban lévő büntetőeljárás kapcsán. Merkeli Béla rektor szerint az egyetemnek nincs félnivalója, a rendőrségi intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggő gyógyszerfelhasználás kérdését érintette a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Az intézmény közleménye szerint teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, hivatalos információ azonban egyelőre nincs a gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön arról számolt be, hogy az aranykonvoj ügyben elrendelt kormányzati vizsgálat előzetes eredményei szerint az érintett állami szervek egymásra próbálják hárítani a felelősséget, a végső döntés azonban szerinte sokkal magasabb szinten születhetett. A legfőbb ügyészség közleményében jelezte, hogy magas beosztású érintettek esetében már felmerült a megalapozott bűncselekmény gyanúja, és gyanúsítotti kihallgatásokat kezdeményeznek. A miniszterelnök felszólította a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét a kompromittált szereplőktől, vagy távozzon hivatalából. Az ügyészség ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a nyomozás menetét nem írhatják felül politikai szempontok, és a kormány nem adhat utasítást az igazságszolgáltatás független közreműködőjének. A közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy az RRF tervet jóvá hagyta az Európai Bizottság. Vitézi Dávid kifejtette, az MFB 2 milliárd eurónyi forrás felhasználására kap feladatot az új uniós pénzek keretében. Átfogó törvénycsomagot nyújt be a kormány az MFB átalakítása érdekében, jelentette be a miniszter. Az átalakítás feltétele, hogy a bank pályázati forrásokat bonyolítson le. 1,5 milliárd eurós forrás felhasználását célozza az a program, amely a Magyar Energiahálózat fejlesztését támogatja, ismertette Vitézi Dávid. A megújuló energiák számára is jelentős program indul. Felfüggeszti a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt, közölte a hivatal. A közleményük szerint akkreditált mintavételre kötelezték a Semcorpot, amit a vállalat ugyan elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. A környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított, kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt. Pénteken még jobban rákapcsol a forróság, a 14-21 fokos hajnali órákat követően délután már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. A perzselő napsütés legfeljebb kevés helyen zavarhatják, kisebb gomoly felhők, esni sehol sem fog. Mérsékelt keleten, dél-keleten időnként élénk lesz az északi-északkeleti szél.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Június 26-a, péntek. A fővárosban mától egyirányosították augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagytétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es és a 948-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben az Egri József utcában a Strócek utca után, mert csatornát javítanak. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
5: A DR stúdió műsora következik.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Studio ismeretterjesztő sorozatát, a Minden Tudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai műsorunkban Pongor Sándor 2005. november 7-én elhangzott előadását hallgathatják meg, amelynek címe Behálózva. Az adathalmoktól a rendezett információs hálózatokig bioinformatika és rendszerbiológia.
1: Tisztelettel köszöntöm a Minden Tudás Egyetemének megjelent hallgatóit, és a mai előadásunkat onnan indítanám, hogy 5 évvel ezelőtt jelent meg az ember örökletes információjának, a humán genomnak az első olvasata. Tehát kereken 5 év telt el, és a mai kérdésünk az, hogy hogyan értjük meg ezt az információt, hogyan lesz az adatból hasznos, felhasználható információ. Ezekkel a kérdésekkel a bioinformatika foglalkozik. A bioinformatika pedig egy új tudományág, amelyik egyrészt a biológia, másrészt pedig az informatika területén bekövetkezett áttöréseknek köszönheti a létrejöttét. Tulajdonképpen mégsem igazán egy új tudományágról van szó, hanem a biológia egész szemlélete alakult át. Most már nem az adatgyűjtésen van a hangsúly, mint eddig, hanem az adatok értelmezésén. És az adatokat számítógépekkel tudjuk értelmezni, és ezt csinálja a bioinformatika, amelyik mai előadásunk tárgya. Hát nézzük meg, hogy hogyan néznek ki azok az adatok, amelyekkel foglalkozunk. A DNS molekula, tehát az az óriás molekula, amelyik az információt hordozza az élő szervezetekben, az egy roppant bonyolult szerkezet, amelyet többféleképpen ábrázolhatunk, de megvilágíthatjuk az atomokat, megjeleníthetjük a felszínt. Sőt, egyszerűen, mivel csak 4 építőelemről van szó, fölírhatjuk ezeknek az építőelemeknek a sorrendjét. Ezt a sorrendet szekvenciának hívjuk, ez olyan, mint egy nagyon hosszú szöveg. Ezek a leírások, ezek alapvetően kémiai szemléletű leírások, mert a molekuláknak a szerkezetével kapcsolatosak. Na most hogyan néznek ugyanerre a biológusok? A biológusokat a géneknek a működése érdekli, és ezek a gének, ezek a hosszú DNS molekulának egy szakaszát jelentik fizikailag, amelyről működés közben egy másolat készül, majd pedig a másolatról a genetikai kód révén készül el a fehérje molekula. Tehát ez az egész úgy tekinthető, hogy a DNS egy tervrajz, a tervrajzot lemásolják, leküldik a műhelybe, és ott legyártanak belőle valamit. És a kérdés az, hogy mikor működjön egy gén. A gének működésének, tehát a gének bekapcsolásának jeleit szintén a DNS kódolja, tehát jeleket találunk a gének előtt, hogy mikor kell bekapcsolni az illető gént, jeleket találunk a másolaton, hogy a másolatnak mely részeit kell felhasználni, ugye a természet feltalálta a moduláris tervezést, amelyet ma alkalmazunk ugye, nagyon sok helyen, és hát végül jelek vannak a fehérje molekulákon is, és ezek a jelek megmondják, hogy a illető fehérje molekulának hova kell menni a sejtben, illetve el kell lehagynia a sejtet. Arról van tehát szó, hogy itt egy konkrét utasítás rendszer van beépítve, amelyik nagyon egy nyelvi leírásra hasonlít. Ugyanis az információ magának a génnek a szekvenciájában van, de mellette utasítások vannak, hogy ezzel mi történjen, ezt hol kell felhasználnunk. Az információ áramlásnak azonban itt nincsen vége, mert a termékek, a fehérje molekulák maguk is egy igen bonyolult információ cserében vesznek részt. Mondjuk odahaza húslevest készítünk, amikor a húsnak a fehérjéit el akarjuk hasítani, akkor ugye magas hőmérséklet kell, és hát jelentős energiát kell pazarolnunk. Az enzimek azonban információt használnak energia helyett, mert az információ kódolva van a szerkezetükben. Az enzim szerkezete az felismeri ugye a hozzákötendő molekulát, és ez egy roppant bonyolult információs reláció a két molekula között. Na most ezeknek a nyelvezetét már nem tudjuk olyan könnyen leírni, mint ezt, mint mondjuk a DNS esetében tudjuk. Ezeket mind saját, tehát minden egyes kölcsönhatást egyenként kell feltérképeznünk. A probléma azonban nem csak ez, hanem a sejtben rengeteg kölcsönhatás van. Mindegyik kölcsönhatás egy ilyen bonyolult térbeli viszonylatot tételez fel. Van olyan gén, amelyik 50 másik gént szabályoz. És a szabályzás általában úgy történik, hogy a gén legyárt egy terméket, és az a fehérje odaúszik egy másik génhez, és ott csinál valamit. Tehát ez egy roppant bonyolult és egy nagyon sok ismeretlen hálózatos leírás. A hálózatos leírásokról Csermely Péter tanár úr előadásával hallottuk, és ezt a területet egyébként szintén egy magyar kutató, Barabási Albert László tette, igazán ismerti a világban. Nos, akkor nézzük meg, hogy most a előadásunk fő témáját, hogy hogyan olvassuk el a géneket. Hát hiába van az, hogy ugye most láttuk, hogy roppant sok és sokrétű és színes leírásokat kaphatunk a molekulákról, mikor a genomnak a szekvenciáját megismerjük, az ilyen szűkszavú és leegyszerűsített leírás. Ebből kellene ugye valamilyen módon értelmes információt kicsiholnunk. Most, hogy ez egyáltalán lehetséges-e, az egy érdekes kérdés, és erre van egy pesszimista és egy optimista válasz. A pesszimista azt mondaná, hogy egy élő sejtben több aktív elem van, mint mondjuk egy utasszállító repülőgépben. Na most a kölcsönhatásokat nem ismerjük. Jó, az egész tudomány arról szól, hogy ezeket megismerjük, de azért úgy alapjában nagyon sok még sok itt a kérdőjel. Hát a kérdés, hogy egy ennyire bonyolult rendszert egyáltalán van-e reményünk megismerni. Tehát, folytathatnám mondjuk a pesszimista, kicsit úgy vagyunk, mint hogyha egy ősebbennek a kezébe nyomnák egy repülőgépnek a tervrajzát. Tehát nem az a baj, hogy nem tudja elismerni, vagy nem tudja elolvasni, mert nem tudja elolvasni, hanem az a baj, hogy nem ismerjük a mögöttes világot, tehát hogy mire vonatkozik ez a tervrajz. Ugyanakkor persze van egy optimista válasz is, amely kicsit a gyakorlat, mondjuk a mérnöki szemléletet tükrözi, hogy jó, lehet, hogy a nagy egészet nem fogjuk megérteni, de viszont egyes részletkérdéseket nagy fáradtsággal azért tisztázhatunk. És ezek az egyes részletkérdések megérik, hogy foglalkozzunk a dolgokkal. Nos, akkor nézzünk meg most egy példát arra, hogy hogyan fog az ember egy olyan írásnak az elolvasásához, ahol sem a nyelvet nem ismeri, sem pedig a betűket. Ez az ékírás megfejtését hoztam példának, ezek a Perzepoliszi királyi palotákon talált feliratok, amelyeket 1802-ben Grótefend német nyelvész próbált megfejteni, méghozzá sikerrel, és hát milyen lépéseket alkalmazott. Először is feltette, hogy vannak szóközök és vannak szavak, tehát hogy az írásnak van egy szerkezete. Utána, miután a szóközöket tisztázta, a köztes szavakat elkezdte analizálni, és nézte, hogy vannak-e hasonló szavak. Utána a maradékról föltételezte, hogy itt vannak esetleg nevek, hiszen a királyok ugye csak azt írják föl, ami a saját nevük dicsőségére fontos lehet. És ebből lényegében meg is jött a megoldás. Itt három egymás követő generáció volt, ahol kettő király volt, és a nagypapának a neve mögött nem látjuk azt, hogy király, ő nem volt király. Abban a korban, ahol ezeket a feliratokat készítették, csak három név felelt ennek meg, a történelemből is jól ismert Xerxész, a kincses Darius király és a nagypapa Hüstaspész, akit kevesen ismernek, de mert ő tényleg nem volt király. Nos, tehát milyen fogásokat alkalmaztunk? Föltételeztük, hogy van egy írásszerkezet, tehát hogy balról, jobbra, fentről, lefelé, hogy kell olvasni. Ezt csak föltételeztük, nem tudtuk. Elkezdtünk a hasonló szavakkal foglalkozni, és végül ismertük a funkciókat. Tehát milyen funkciókat? Tehát, hogy király, apa, fiú. Ugye ezek olyan gyerekes dolognak tűnnek, de nagyon-nagyon sok mindent ismertünk arról a világról, amire ez a írás vonatkozott. Na most a DNS-ről, tulajdonképpen, amikor a DNS-t elolvassuk, ugyanezeket a fogásokat próbáljuk meg alkalmazni, csak hát itt azért egy csomó információ hiányzik.

Nos, hát nézzük meg, kezdjük a DNS-nél, van egy írásmodellünk. Ez az írásmodell a genetikai kód, ez több előadásban, többek között Falustanáról előadásában is hallhattuk. A DNS-nek ugye négy építőeleme van, és abból a négyből háromhoz tartozik a fehérjének egy építőeleme. Tehát ez egy teljesen szoros kód lefordítás, az egyik karaktersorozatból lefordíthatjuk a másikat. Na most, hogyha ezt megpróbáljuk felhasználni, ugye nagy büszkén, hogy erre rájöttünk, hát ez egy óriási dolog hogy ezt már tudjuk, hogyha megpróbáljuk felhasználni, akkor egy elég elkeserítő eredményre jutunk, nevezetesen arra, hogy az egész genomot befedjük olyan fehérjének látszó karaktersorozatokkal, és ez nyilván nem lehet helyes. Hát nincs ennyi gén, azért nem lehet, és ráadásul miért lennének ezek átfedőek. Itt akkor emlékeznünk kell arra, hogy azért tudunk mást is az írásról, nevezetesen, hogy az írásnak van egy utasítás szerkezete. Tehát most elkezdjük keresni azokat a karaktersorozatokat, következőn, ahol látjuk, hogy nem csak a írásmodell teljesül, hanem még megtaláljuk a kezdő és befejező utasításokat is. Na most, ilyenekből sokkal kevés van, és hogyha ezekből a megfelelő hosszúságút vesszük ki, akkor már valóban nagyon keveset találunk, és ez már úgy néz ki, mintha ez egy tényleg egy fehérjének megfelelő sorozat lenne. Hát ez egy... Nem volt kevés idő, amíg eddig eljutottunk, hogy ezt tulajdonképpen így kell ezt a problémát megoldani, de most csak ott tartunk, mint ahol az ékírásnál felfedezték a szóközöket. Tehát most már tudjuk, hogy vannak szavak, és gondoljuk, hogy ez egy szó. Hát következne a hasonló szavaknak a felismerése, és itt azonnal egy problémába ütközünk, ugyanis az emberi szem nem nagyon alkalmas arra, hogy a szavaknak a hasonlóságát lássa. Tehát, hogy én megkérdezném, hogy a tisztelt hallgatóságot, hogy ez a kettő hasonlít-e egymásra, valószínűleg kevesen mondták volna azt, hogy igen, holott ez a két hosszú karaktersorozat majdnem, hogy teljesen azonos. Csak ugye az első sort változtattam meg, hogy látszó, mert tudom, hogy mindenki arra néz rá, én is csak addig nézném. Tehát sajnos az emberi szem erre tényleg alkalmatlan, de hála Istennek a számítógépek erre igenis alkalmasak. Ugyanis arról van szó, hogy a számítógépes algoritmusok azok nagyon gyorsan meg tudják állapítani a szekvenciák közötti hasonlóságot. A hálózati csomópontokhoz most konkrét biológiai fogalmakat rendelünk. Ennek az értelme, hogy tehát megállapítjuk, hogy mondjuk az egyik csoport az mondjuk az emésztő enzimeknek felel meg, a másik csoport pedig mondjuk a hemoglobin molekuláknak. Tehát emberi tudást adunk hozzá ehhez a számítógép által meghatározott hálózathoz. Na most ezt a hálózatot most már felhasználhatjuk a genom elolvasására is. Vannak azért látszólag menthetetlen helyzetek, amikor hiába van több adat dimenziónk, mindegyikben ellent vagy kétértelmű meghatározást kapunk. Hát ilyenkor az segít, hogyha újabb adatokat tudunk bevonni, és erre például van is lehetőség, az adatbázis tartalmát ki tudjuk bővíteni. Na most ezeket hívják integrált adatbázisoknak, és ezeknek a fejlesztése az nemzetközi kollaborációban folyik, az Egyesült Államokban mondjuk koordinálják az érdemi munkának talán a nagyobbik hányadát, Európában, Angliában, Kingstonban van egy bázisintézmény, Japánban van egy bázisintézmény, és hát itt nem négy szintről, hanem azért 101 néhány adatbázisnak a kombinálásáról van szó. Tehát ez egy igen komoly tudományos infrastruktúra. A bioinformatika egyik feladata az, hogy infrastruktúrát biztosít az egész tudománynak. Tehát ez háttér tudománya az egész biológiának. Ezért fogalmaztam úgy az elején, hogy lényegében egy szemléletmódot alakít ki. Nos, lépjünk tovább, nézzük meg, hogy melyek azok a főbb tanulságok, amiket ezekkel a bonyolult eszközökkel megtudtunk. Hát először is vannak általános tanulságok. Megtanultuk azt, hogy néz ki az egyszerű szervezetek, mondjuk a baktériumok genomja, és hogy néz ki a bonyolultaké, mint a növényeké és az állatoké. Hát a baktériumok genomja az úgy néz ki, ahogy régen képzeltük, hogy minden genom kinéz. Tele van kódolt szakaszokkal, ezek a zöldek, ezeket úgy tessék tekinteni, mintha egy könyvet olvasnánk.
Tehát a szakaszok zöme az információ, vannak előttük piros szabályozó szakaszok, nagyon kevés szünet van, ahol ugye nem tudjuk, hogy mi van, és feltesszük, hogy hát ez azért kell, hát valami ugye össze kell, hogy kösse azt a molekulát, nem állhat meg a levegőben. Na most a magasabb rendű szervezeteknél egészen más a helyzet. Egyrészt másképp néznek ki a gének. A gének maguk is szakaszokból állnak, bonyolultabb utasítás sorozatok helyezkednek el bennük, és ez egy olyan játék lehetőséget biztosít a természetnek, hogy ugyanazokat, tehát a rendelkezésre álló szakaszokat többféleképpen tudja kombinálni. Az ember génjeinek tehát több mint felénél ez a bizonyos alternatív összeállítás szerepet játszik. És a genetikai betegségeknek olyan 15%-ánál ez megy tönkre. Tehát ez egy nagyon elegáns, jó tervezési módszer, de hát ugye vannak problémái, hogy hát elromolhat. Na most a másik, ami egy meglepő dolog volt, és ami szintén mondjuk a genomkorszaknak a mai fejlődésével jött, ugye került a figyelmünk középpontjába, ugye, mert ma már több mint 200 szervezetnek a genomját ismerjük, az, hogy a genomnak a legnagyobb része az nem kódol. Tehát nincsenek benne gének. Tehát mikor azt mondjuk, hogy tehát megjelentek ugye, tehát látjuk a gént a genomban, azt jelenti, hogy ott ezt a bizonyos írásmodellt, a genetikai modellt be tudtuk vetni. De a genomnak a 98%-a például az emberben nem ilyen. Tehát nem kódol ilyen jellegű molekulát. Feltételezések vannak csak, hogy ez pontosan hogy történik. Én csoportom is foglalkozott ilyen feltételezésekkel, de most inkább menjünk tovább és nézzük meg, hogy mi az az általános tanulság, amit még ezen kívül megtanultunk. Ez egy számszerű összehasonlítása, hogy egy embernek, hogy az embernek és mondjuk a kóli baktériumnak hány génje van. Hát látjuk, az embernek több van, de nem sokkal több, mert csak fele annyi génünk van, mint mondjuk a kukorica növénynek. Tehát azért nem az számít, hogy hány génünk van, hanem inkább azt számít, hogy hányféleképpen használjuk föl. Itt az ember sokkal többféle másolatot készít a génjeiről, mint mondjuk a kóli baktérium, és sokkal, de sokkal többféle fehérjét. A fehérjéknek ez a bizonyos multiplicitása, sokszerűsége, ez abból jön össze, hogy egyrészt modulárisan variáljuk, ugye a tervrajzból, hogy mit gyártsunk le, másrészt a legyártott termékre még extrákat teszünk, ugye, tehát kibővítjük ezzel azzal, tehát az emberi sejtben sokkal, de sokkal több fehérje van, mint azt valaha is gondoltuk. Tehát úgy lehet fogalmazni, hogy a bonyolult szervezetek, mint például az emberi sejt, az sokkal komplexebb. Tehát sokkal, sokkal többféle alkotóelemmel dolgozik, sokkal többféle kölcsönhatás van ezek között, és ezt a komplexitást, ezt nehéz tulajdonképpen felfognunk. A komplexitás leírására nem nagyon vannak manapság eszközeink, a hálózatos modellek azok például ebből a szempontból ígéretesek. Na most nézzük meg, hogy hogyan alakult át az emberi, tehát az ember véleménye a biológiáról. Régen úgy gondolkoztunk, hogy a gén, a RNS fehérje, ez egy ilyen egyirányú információs utca, és körülbelül ezzel ugye el is van intézve a sejt működése. Ez persze egy nagyon egyszerűsített út volt, de végül is ez volt minden biológusnak azért alapvetően a fejében. A mai világban ez megváltozott, most úgy nézzük, hogy mindezek az elemek kölcsönhatnak. Valamilyen módon szabályozzák, segítik, gátolják egymást, tehát itt molekulák olvassák más molekuláknak az információ tartalmát, ennek alapján csinálnak valamit. Tehát ez egy sokkal komplexebb dolog, amit úgy gondoljuk most, hogy az önszerveződésnek, amíg általunk alig ismert, inkább feltételezett elvei tesznek stabilissá. Tehát önszerveződő hálózatokról, önszerveződő rendszerekről beszélünk. Tehát a rendszerbiológia szemléletmódját, mondhatjuk paradigmáját, úgy mondhatjuk, hogy egyrészt rengetegféle adatunk van a sejtben szereplő alkotóelemekről,
És ezeket próbáljuk egy közös rendszerbe integrálni. A másik dolog az, hogy elképzeljük, hogy ezek mind egy bonthatatlan, egy ilyen holisztikus egészet képviselnek. Tehát a rendszer szemléletnek ez a két végpontja van, ez a kettő vegyül ma, amikor azt mondjuk, hogy rendszerbiológiáról beszélünk.

Nos, végül nézzünk egy gyakorlati alkalmazást, mert azért mindennek kell lennie gyakorlati alkalmazásának is. Hogyan választunk ki egy gyógyszer célpontot? Tehát először is mi egy gyógyszer célpont? A gyógyszer célpont az például egy kórokozó esetén egy olyan fehérje, amelyet egy jól célzott találattal ki tudunk lőni, úgy, hogy mondjuk az ember, akit a kórokozóval védeni akarjunk, közben esérüljön meg. Tehát olyan célpontot kell választanunk, amelyik amelyik jellemző erre a fehérjére, vagy jellemző a kórokozóra, de az ember megfelelő fehérjétől nagyon különbözik. Ugyanis ilyenkor tudunk mondjuk egy antibiotikum hatást elérni, amelyik csak azt az illető kórokozót öli meg, az emberre nincsen hatása. Manapság ezt úgy közelítjük meg, hogy egy kórokozónak, például egy baktériumnak meghatározzák a teljes genomját, a mai technológiai szinten ez néhány nap alatt meg tud történni. Ezek után kiválasztjuk azokat a fehérjéket, amelyek különböznek az emberétől. Ez egy hasonlóságvizsgálat, nem egy különösen bonyolult dolog, de még ilyenből is szoktunk azért néhány ezret találni. Most az a kérdés, hogy ebből a néhány ezerből hány az, amelyik várhatóan esszenciális, tehát nagyon fontos az illető kórokozónak. Ezeket úgy tudjuk többé-kevésbé azonosítani, hogy összehasonlítjuk ezek a kórokozónak a génjeit a többi baktérium génjeivel, és megnézzük, hogy ott ezek valóban esszenciális géneke. Ezáltal nagyon le lehet a potenciális gyógyszer célpontoknak a körét csökkenteni, tehát mit tudom én, néhányra vagy néhány tízre, és ezeket kísérletileg kell aztán megvizsgálni, és a kísérleti vizsgálat eredményeképpen szoktak olyan specifikus gyógyszereket kifejleszteni, amelyek csak egy illető szervezetre hatnak. A következő ábrám vázlatosan egy ilyen leírást látunk. Ez mondjuk az illető kórokozónak egy fontos enzimje, és egy olyan gátlószert igyekszünk kifejleszteni, amely nagyon erősen köt ehhez. Enzimeknél láttuk, hogy az enzimeknek vannak ezek a felismerő helyei. Tehát a felismerő helybe olyan erősen beleköt, nem tudja elhagyni, hogy ezután ez az enzim nem működik. Na most, hogyha ez az enzim egy vitálisan fontos enzime volt mondjuk az illető vírusnak, és a influenza vírusnál találtak ilyen enzimet, találtak ilyet az AIDS vírusnál is, akkor remény van arra, hogy tudunk olyan gátlószert kifejleszteni, ami specifikusan csak arra a vírusra hat. Na most ilyenek vannak, mind a két esetben fejlesztettek ki ilyen specifikus gátlószereket, és ezek valóban azt kell mondani, hogy ezek a sikertörténetei ennek a genomikornak. Még akkor is, hogyha ezek azért nem teljes védelmet biztosítanak, tehát ezek általában nem olyan jók, mint az immunitás, hogyha egyszer kiépül, akkor ugye teljes védelem van, hanem átmenetileg tudnak védelmet biztosítani. Hát az előadásunk most a végéhez közeledik.

Vannak olyan kutatási eredmények, amelyekben, tehát amelyek hát konkrét terméket fejlesztettek ki ilyen alapon. Azonban vannak, hát vannak olyan problémák is, amelyekre figyelnünk kell. Ugyanis ezek az adatok, amelyeket mi tárolunk, ezek kicsit mások, mint régen a tankönyvi adatok voltak. Nem csak azért mások, mert a tankönyv alapjában lineáris, és itt pedig ugye alapjában elágazó adatstruktúrákkal dolgozunk, hanem azért, mert egy publikált könyv, egy kézikönyv, vagy egy cikknek a tartalmáért azért a szerző, vagy a szerkesztőbizottság, vagy egy tekintélyes kiadóbizottság mindig személyében felelt. Az adatbázisok tartalmát azt számítógépek generálják, és a jobb minőségi adatbázisokat is csak egy arc nélküli technikai team tartja fönt. Tehát itt sokkal több az adatunk, teljesen napra készek az adataink, de nem annyira megbízhatóak sok esetben, mint ezt gondolnánk. Ezt legjobban René Magritte-nak, a belga festőnek a képe mondja el nekünk. Ezt biztos többen ismerik, hogy ez miért nem pipa. Ez azért nem pipa, mert ez egy kép. Erre nem lehet rágyújtani. Nos, ugyanígy azt is figyelembe kell vennünk, hogy azok a modellek, amiket mi használunk, azok szintén ember által készített dolgok, tehát ezek nem azonosak a valósággal, tehát minden egyes számítógéppel tett felfedezést végül is kísérleti úton kell megerősítenünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: A DR stúdió műsora hangzott el.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcssal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamu reklám.
1: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: A tudatos, takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos, takarékos visszhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a Szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Ma is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, felhő alig lesz az égen, általában gyenge mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is alig lesz felhő az égen, a perselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Hajnalban 14-22, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 26-a, péntek. A fővárosban mától egyirányosították augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es és a 948-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben az Egri József utcában a Strócek utca után, mert csatornát javítanak. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyogmágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és... körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
9: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
11: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
12: UK Fever Show.
13: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
14: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
13: UK Fever Show.
15: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.
9: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása.
9: Jó szórakozást!
10: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk, ha már itt a nyár, akkor a nyár kapcsán több olyan dologgal is foglalkozunk, amelyek ilyenkor aktuálissá válnak. Nem csak a szúnyoginvázió, és nem csak az a kérdés, hogy miért van az, hogy valakit megesznek a szúnyogok, másokra pedig alig szállnak rá, és alig csípik, hanem például az ózon réteget is elővesszük majd, hiszen a nyári hónapokban aktuálissá válik, és egyre többet emlegetjük ugye az ózon réteg állapotát, de egyáltalán mióta ismerjük ennek létezését, az ózon réteg létezését, ki fedezte fel, vagy kik fedezték fel, hogyan és mikor. Többek között erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Aztán szó lesz arról is, hogy új műholdas megfigyelő rendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megérkezett Kína a Föld második holdjához, hamarosan le is szállhat rá, és megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak, természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele, a robotika témakörével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fakitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyári időszakban az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédőfaktor szám nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezetek DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a Föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. A 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be, a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózonrétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózonréteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, G.M.B. Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózonlyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy míg 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet amerikai kémikust, és Mario Molinát mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózonrétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonlyukkal, illetve az ózonréteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk. Átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik. és a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Sziasztok!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Folytassuk a következőkben is nyárhoz kapcsolódó témával, vajon miért lesz szinte szúnyogmágnes bizonyos emberekből, van, akit alig csípnek meg a szúnyogok, míg mások a rovarok valóságos céltáblái, elsősorban a nyári hónapokban, de mi állhat a jelenség hátterében? Nos, bár a szúnyogok ősidők óta megkeserítik az életünket, a kutatók csak mostanában kezdték el megérteni a vonzalmuk hátterét, írja a National Geographic, a kulcs a kémia. A szúnyogok ugyanis már több tíz méteres távolságból képesek érzékelni a kilélegzett széndioxidot, a vegyület elsők között kelti fel a figyelmüket, közelebb érve az emberhez azonban egyre fontosabbá válik számukra a testszag, a testhőmérséklet és a bőr körüli páratartalom. A nőstény szúnyogok, ugye tudjuk, hogy csak ők szívnak vért, rendkívül érzékeny érzékszerveikkel, ezek kombinációja alapján döntenek arról, hogy kit támadjanak meg. Frédéric Simard francia kutató kiemeli ugyanakkor, hogy a szúnyogmágnesekkel kapcsolatos több népszerű elképzelésnek nincs tudományos alapja, vagyis nincs meggyőző bizonyíték például arra, hogy a vércsoport, illetve a szem, a haj vagy a bőrszín határozná meg, hogy mennyire vonzó valaki a rovarok számára. A döntő tényező ehelyett inkább az emberi test által kibocsátott illatanyagok összetétele lehet. Ezek jelentős részét a bőrön élő mikroorganizmusok állítják elő. Fajunk 300, illetve 1000 különböző szaganyagot bocsát ki, az elmúlt időszakban pedig egyre több szakértő kezdett el foglalkozni a kérdéssel, hogy ezek közül melyek vonzzák a szúnyogokat. Nos, a kutatók még vizsgálják ezt a területet, de az biztosan elmondható, hogy akik például alkoholt fogyasztanak, ők növelik a csípések kockázatát, illetve a sör is emeli a testhőmérsékletet és fokozza a széndioxid kibocsátást, megváltoztatja a bőr szagát. Egy hollandiai vizsgálatban azok a résztvevők, akik az előző 24 órában sört ittak, átlagosan 35%-kal nagyobb eséllyel kaptak szúnyogcsípést, és hogy hogyan védekezhetünk legjobban a vérszívók ellen? A tudomány mai állása nem mond újat ezzel kapcsolatban. Laza, bőrt takaró ruházat, szúnyogháló, rovarriasztó. Lépünk át egy másik témára. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. A Világbank washingtoni központjában mutatták be az új távérzékelési adatokra épülő térinformatikai adatbázist, amely a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál, közölte a csillagászat.hu. A világvárosai ugyanis soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség közel 70%-a városi környezetben él majd. A folyamat komoly kihívásokat teremt, mivel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az új megfigyelőrendszerrel a felhasználók 10 méteres felszíni felbontásban fél évente frissített adatok segítségével követhetik a települések terjeszkedését világszerte a 2016 és 26 közötti időszakban. Ez lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy mikor, milyen gyorsan és pontosan hol jelennek meg új lakó vagy ipari területek. A térképi adatbázisból a csillagászati portál illusztrációul egy magyarországi helyszínt is bemutat, a Göd városát ábrázoló felvételeken szemléletesen kirajzolódik, hogy az elmúlt években hogyan növekedett óriásira a helyi akkumulátorgyár épületegyüttese, írja a Rakéta.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő, mondhatnám azt is, hogy nem mindennapi mentő akcióra készül a NASA, ugyanis egy több mint 20 éve szolgáló űrteleszkópot kellene még időben magasabb pályára emelni. Az űrteleszkópot 2004. novemberében állították föld körüli pályára. Ez az eszköz a NASA űrtávcsöve, amely eredetileg a gamma kitörések, vagyis az univerzum legnagyobb energiájú robbanásainak megfigyelésére készült, de az elmúlt két évtizedben más nagy energiájú kozmikus jelenségek kutatásában is fontos szerepet kapott. Az eszköz továbbra is értékes, csak éppen egyre nagyobb bajban van, ugyanis a pálya magassága a felső légköri fékező hatás miatt folyamatosan csökken. Ez minden alacsony földkörüli pályán keringő műholdnál természetes folyamat egyébként. Ennek az eszköznek a helyzet

0: létét viszont a fokozott naptevékenység is rontotta. A nap aktivitása ugyanis felmelegíti és kitágítja a Föld felső légkörét, így a ritka gázrészecskék nagyobb fékező erőt fejtenek ki a műholdakra. Ennek az eszköznek pedig nincs saját hajtóműve, amelyek korrigálni tudná a pályáját, ezért külső segítség nélkül előbb-utóbb visszatér a légkörbe és elég. A NASA ezért bízott meg egy arizóniai vállalatot egy különleges robotizált szerviz küldetéssel. Egy új űreszköz arra készül, hogy pályára állása után utolérje ezt a bizonyos Swiftet, átvizsgálja a lehetséges kapcsolódási pontokat, majd 3 robotkarjával rögzíti az űrtávcsövet, ezután pedig hónapokon át fokozatosan magasabb pályára emeli. Ez volna a küldetés maga. És hogy jön képbe egy 52 éves repülőgép? Nos, egy 3-hajtóműves utasszállító repülőgépről van szó, amely a 70-es évek egyik technikailag fejlett típusa volt, 1974-ben készült, majd évekkel később teljesen új feladatot kapott, ugyanis rakéta indító platformá alakították. A törzs alá külön felfüggesztési és oldórendszert építettek, megerősítették a szerkezetet, és a fedélzeten kialakították a rakéta indításhoz szükséges kezelőállásokat. Nos, ez az 52 éves repülőgép indítaná tulajdonképpen el azt az eszközt, amely segítene helyreállítani a több mint 20 éve szolgáló űrteleszkóp pályamagasságát. Miközben a NASA többek között ezen a projekten dolgozik, addig Kína már másban utazik, konkrétan megérkezett Kína űrszondája, a Taiwan 2, egy földközeli aszteroida közelébe, amelyre hamarosan megkísérelhet leszállni is. A szakértők szerint ezzel korábban ismeretlen részleteket tárhatnak majd fel a Holddal kapcsolatban, és hasznos információkat szolgáltathatnak az űrkutatás, illetve az aszteroida védelem ágazatainak, írja a 24.hu tudományos rovata. A Taiwan 2 űrszondát 2025. május 29-én bocsátották fel, küldetésének célja pedig az, hogy mintákat juttasson a Földre a 2016 H03 jelű kisbolygóról, amelynek átmérője nagyjából 40 és 100 méter közötti lehet. Nem tudom, ki hallott már arról, hogy ezt az égitestet a Föld második holdjának is szokták nevezni, mivel, bár technikailag a nap körül kering, köröket tesz meg a bolygón körül is. No de vissza ehhez az apró aszteroidához, a Föld második holdjához, amennyiben a felszíne nem elég szilárd, úgy a Taiwan 2 felette lebegve gyűjti majd be a mintákat. Ha viszont landolhat rajta, egy fúró segítségével az aszteroida mélyebb rétegeiből is szerezhet anyagokat. Ilyesmit korábban egyébként csak filmen láttunk, amennyiben az Armageddon című filmből mindenkinek beugrott a jelenet, viszont a valóságban egy űrszonda sem hajtott még végre fúrást egy aszteroidán.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyár kapcsán az ózonrétegről, annak felfedezéséről és megóvásáról már volt szó mai magazinunkban, de egy másik témát is ígértem. Állítólag megépül az emberiség fekete doboza, amely rögzíti majd a klímakatasztrófa felé vezető utat. 5 évvel a projekt bejelentése után közölték, hogy a fekete doboz decemberre biztosan készen lesz. Nem tudom, hogy ki hallott az elmúlt években az emberiség fekete dobozáról, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről fog szólni ez a szerkezet, mekkora lesz, és mire fog szolgálni. Azt ugye tudjuk, hogy a repülőgépeken fekete doboz található, amely minden olyan információt rögzít, amely a fedélzeten történik, és ha véletlenül beüt a baj, a katasztrófa okait ezekből az adatokból lehet rekonstruálni. Egy átlagos repülőgép átlagos fekete doboza körülbelül cipős doboz méretű, vagy inkább mondhatnánk úgy is, hogy uzsonnás doboz méretű. Az emberiség fekete doboza ezzel szemben 16 méter hosszú lesz, 4 méter magas, és tulajdonképpen egy acélszerkezetről van szó, amelyet Ausztráliában egy tasmániai repülőtér szélén fognak elhelyezni. Egy olyan robosztus téglalap alakú acélszerkezetről van szó, amely elméletileg elpusztíthatatlan. És hogy hogyan fog működni? A projekt weboldala szerint a szerkezet tetején üveg mögé rejtett napelemek kapnak helyet, az egész szerkezetnek pedig az lesz a funkciója, hogy az emberiség minden lépését rögzítse, amely a klímakatasztrófa felé vezet, írja a HVG tudományos rovata. A szerkezet folyamatosan gyűjti majd a bolygó egészségével kapcsolatos több száz adathalmazt, mérést és interakciót, amelyeket a jövő generációi számára tárol majd. És hogy hogyan gyűjti majd az adatokat? Természetesen az internethez kapcsolódva folyamatosan gyűjti majd a klímával, a környezeti mutatókkal és a társadalmi működéssel összefüggő információkat. Az algoritmusok által kiválasztott adatok és tudományos mérések tulajdonképpen így kerülnek egyetlen egy hatalmas tárhelyre, megörökítve a Föld állapotát. Az összegyűjtött információkat a gránitsziklák mélyére épített, masszív acélszerkezetben helyezik el, amely ellenáll tehát az extrém külső hatásoknak is. A felépítésének köszönhetően a lemezekről az adatok leolvashatóak maradnak akkor is, ha a globális emberi civilizáció egyszer összeomlik, állítják a kutatók, és ha már itt tartunk, a napokban jelent meg egy friss tanulmány is, amelyet a Greenpeace rendelt meg. A tanulmányt a Hamburgi Egyetem készítette, és az derül ki belőle, hogy 2025-ben hány embernek kellett elhagynia a lakóhelyét természeti katasztrófák és szélsőséges időjárási események miatt. Már is mondom a számokat, 2024-ben 9,9 millió emberről volt szó, 2025-ben már 13,6 millió emberről. Egyébként országhatárokon belüli mozgást néztek, vagyis a friss publikáció szerzői a belső migrációt nyomon követő nemzetközi központ adatait felhasználva állapította meg a számokat. A szakemberek hangsúlyozzák, a klímaváltozás növeli az időjárással összefüggő szélsőséges események gyakoriságát és intenzitását, különösen a déli országokban, vagyis a világ szegényebb, főként afrikai, latin-amerikai és ázsiai régiókban található országaiban. A jelentésben Afganisztánt emelték ki példaként, a tanulmány szerint Kabul, vagyis Afganisztán fővárosa lehet a világ első olyan nagyvárosa, amely kifogy az ivóvízből.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem a mobilonkon keresztüli lehallgatással kapcsolatban. Ugye mindenkinek ismerős a szituáció. Beszélgetünk valakivel valamiről, a mobilunk ott van valahol a táskánkban, a zsebünkben, vagy akár a kezünkben, és amikor legközelebb ránézünk egy social media felületre mondjuk, vagy megnyitjuk az egyik kereső Google alkalmazást mondjuk, pontosan olyan weboldalt, pontosan olyan ismerőst, vagy olyan hirdetést dob fel, amiről beszéltünk. Voltak már egyébként dokumentált esetek, amikor kiderült, hogy egy-egy alkalmazás vagy hangasszisztens akkor is hallgatózott, amikor nem lett volna szabad, csak hogy a nagyobb veszélyt nem a mobilok mikrofonjai jelentik. A vészharangot több szervezet is kongatja, mivel a hirdetések mögött álló rendszerek túl sokat tudnak rólunk, írja tudás.hu. Az év elején a Google 68 millió dolláros perenkívüli egyességet kötött, miután felmerült a vád, hogy az okos asszisztense hivatlan vendégként hallgatott bele a felhasználók magánéletébe. A gyanú szerint az alkalmazás nem figyelt állandóan, viszont gyakran tévesen aktiválódott. A vállalat óriás tagadja a szándékos visszaélést, az eset viszont nagyon hasonló a tavalyi Apple Siri perhez. Az almás cég szerint náluk is csak technikai hiba miatt fordulhatott elő, hogy az alkalmazásuk néha kéretlenül is bekapcsolta a mikrofont, hogy elkerüljék a pereskedést. A vállalat óriás itt 95 millió dollárt fizetett ki. A társaság állítása szerint a Siri adatokat nem használták marketing profilok építésére. Egy biztos, ezeknek az eseteknek az alapján az átlag ember a mobiltelefonjában lévő mikrofontól fél, viszont friss kutatások szerint a hirdetésszervezőknek nincs is szükségük a hallgatózásra, mivel anélkül is pontos képet tudnak rólunk festeni. Ugyanis, míg mi a mikrofon miatt aggódunk, a Google közben gyűjti a digitális mozaik darabkáit, egyedi azonosítókat, rendszeraktivitást és az alkalmazások közötti interakciókat. A reklámipar valódi ereje nem a nyers hangban, hanem az összefűzött adatokban rejlik, állítják a szakértők. Az EFF nevű szervezet, vagyis az Electronic Frontier Foundation, a digitális polgárjogok védelmére szakosodott nemzetközi szervezet egy 2026-os elemzésében rávilágít, hogy a hirdetési licitek során kiszivárgó apró információkból, mint például a tartózkodási helyünk vagy az érdeklődési körünk, egy olyan megfigyelő hálózat épült, amelyet adatbrókerek, megfigyelés technológiai cégek és állami szervek is fel tudnak használni a követésünkre. A tanulmány konkrét példaként említi az amerikai vám és határvédelmi ügynökséget és a bevándorlási és vámügyi hivatalt. A hatóságoknak nem szükséges feltétlenül bírói engedély a követésünkhöz, egyszerűen vásárlóként lépnek be az adatpiacra, és megveszik a digitális lábnyomunkat, amelyet mi magunk szórtunk szét az ingyenes alkalmazások használatával. A rendszer félelmetes ereje a visszamenőleges követésben rejlik, mivel az adatok évekre tárolódnak, egyetlen azonosító alapján bizonyos esetekben következtetni lehet az emberek politikai kötődésére, vagy épp az egészségügyi állapotára is. A jelentés legfontosabb tanúsága, hogy a digitális hirdetési rendszerből kinőtt egy olyan adatpiac, amelyből ki lehet építeni egy megfigyelési infrastruktúrát. Bár általában mindig igyekszem tudományos magazinunk végére valami jobb hírt hozni, ez jutott már a tudományos magazinunk végére értünk. Remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Én Strasser Andi vagyok, és búcsúzom mára, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasútársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidőben garantált a teltház és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A Tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy két évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezésre állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 billió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Felhőtlen, derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés komoly felhő, de csapadékot sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. Holnap is derült, száraz idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, míg délutára 34-39 fokig melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Június 26-a, péntek. A fővárosban mától egyirányosították augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lánymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es és a 948-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót. Útszűkületen kell áthajtani a 11. kerületben az Egri József utcában a Strócek utca után, mert csatornát javítanak. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladók külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt.
5: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
9: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat!
10: És a rádió vendége Kautzke Armand.
11: Jó napot kívánok!
9: Köszöntjük itt a stúdióban.
10: Az apropója tulajdonképpen semmi, csak hogy rég hallottunk rólad.
11: Köszönöm szépen az érdeklődést. Folyamatosan dolgozom, és éppen tegnapi nappal lezárult az évadom. Ugye mi évadban gondolkozunk, nem naptári évben, úgyhogy így a nyár eleje felé mi lezárjuk az igazi színházi szezont. Nagyon szenvedtünk már tegnap a melegtől. Nézők is legyezték magukat, hiába van légkondi. A lámpák annyira felmelegítik a, főleg a színpadot, hogy hát én főleg nagy kabátban, sálban, kesztyűben voltam sok jelenetben, úgyhogy nagyon, nagyon izzadtam. De mától kezdve kitört a nyári szünet.
10: Hippolita lakály?
11: Így van, Szolnokon nagyon megtisztelő felkéréseket kapok minden évben, hála Istennek, vendégként. Idén a Bánkbán című nagy tragédiában, amit Kerény Imre átdolgozott, megreformált, de méltó módon abban a királyt játszhattam, ami általában a színészeknek a nem szokták szeretni, szóval olyan mumus szerep, mert a végén jön, nem nagy szerep, úgy nem nagyon szeretik. Én valamitől nagyon megszerettem. Nehéz volt kivárni mindig az előadás végét, hiszen az utolsó jelenet a királyé már a Gertrudis halála után, de én valamitől úgy nagyon, nagyon megszerettem, nagyon, én úgy érzem, sikeres is voltam benne, tehát talán ezért is szerettem, és aztán egy teljesen más műfajban tavasszal bemutattuk a Hippolita lakályt Balázs Péter rendezésében, és ő a Schneidert játsza, tehát játszik is az előadásban. Ugye ez a kabosféle híres hagymát hagymával szerep, és hát hihetetlen nagy siker volt tegnap este is, és minden este.
10: Szerintem megunhatatlan.
11: Megunhatatlan darab. A történet maga, a helyzetek, azok a ikonszerű mondatok, amik elhangoznak, ugye, hogy mikor a parancsolja a fürdőt, vasárnap, meg és hétfőn. Tehát ezek olyan mondatok, szinte a közönség velünk együtt mondja, a hagymát hagymával, meg, meg majd a halat késsel eszem két késsel. Hát ezek olyan mondatok, amiket várja már a közönség. És hát ebben a színpadi változatban fel lett dúsítva Eisenman dalokkal, tehát egy zenés végjáték lett belőle, nem csak a Pák is aranyompá, meg a Köszönöm, hogy imádott hangzik el, ami a filmben, hanem számtalan korabeli sláger Eisenmantól.
10: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
11: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
10: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem
11: főszerepben? Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
10: Nem szakma ez, ez külön szakma.
11: Egy külön szakma. Mondták,
10: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
11: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy jól mérek vérnyomást, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
9: ágait,
11: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit. Mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
10: Tudod ezt tartani a 2 percet?
11: Szoktam tartani körülbelül.
2: Hobby Rádió. Műsorajánló.
12: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
12: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
13: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
14: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.

0: tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannoniába, ugye akkor az volt a Pannonia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kérdez, egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit. Mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
0: Én tudom, hogy az első hangos filmek egyike volt.
1: Első, így van.
0: És csak egy történet, méghozzá Fenyves Évával történt beszélgetés kapcsán, hogy egy időben készült egy magyar verzió és egy német verzió. És a német verzióról semmit nem lehet hallani, tudni, a magyar verzió pedig hát a mai napig él.
1: Így van.
0: Mi vonz egy ilyen szerepben?
1: Hát nagyon, hogy bocsánat a profán szóért, de pofán csap ez a szerep, tehát nagyon olyan, mint én. Egy abszolút úriemberről van szó, hiszen arról szól, hogy a pénzért nem lehet megvenni bizonyos belső értékeket, belső tartást. A Schneider hiába van tele pénzzel, mint új gazdag, feltörekvő, párvenű ember. Megérkezik egy lakály, aki az ő beosztottja, ugye szolgálja, és hát egy született arisztokrata érkezik, és hát ettől 5 perc alatt átveszi az irányítást ebben a bizonyos Schneider villában. Nagyon, nagyon érdekelt, pont ez érdekelt benne, hogy nem csak az eleganciája, hanem hogy lehet, amilyet én nem szoktam egyébként, de hát ez a figura ilyen, hogy leuralni, hogy rá telepedni erre a bizonyos családra, és így mozgatni a szálakat. Nagyon, nagyon érdekes. Meg hát a zenés vígjátéknak vannak műfaji szabályai, törvényszerűségei, amit hát meg kell tanulni. És hát Balázs Péter nagyon jó mester ebben a szempontból, mert mai napig lesem, ahogy ő dolgozik ezekben az vígjátékokban, mert hát egészen fantasztikus.
0: Mi maradt meg a filmből?
1: Nagyon sok minden megmarad. Az alapötlet, ugye a színpadi verziónak az alapötlete, a története az ugyanaz. Más eszközökkel dolgozik egy színház, ugye egy helyszínen kell, hogy játszol, nem tudunk elmenni a Kolibri bárba, meg az utcára, meg a nem tudom én hova, hanem hát minden abban az egy nappaliban játszódik. De mégis, de ugyanaz és mégis más.
2: Mindig színész szerettél volna lenni? Hogy kezdődött a karriered?
1: Hát abszolút színész családból származom, ugye én a 8. színész tagja vagyok egy ilyen színész családnak. Összes felmenőm szinte, ahova néztem, mindenütt színházzal foglalatoskodott, és ez még nem lenne egyértelműen oka annak, hogy az ember ezt a pályát választja, hiszen a nagybátyámék gyermekei nem lettek színészek, pedig ők is ugyanígy színész családba nőttek föl. Nekem valahogy úgy olyan kamaszkorom, olyan 12-13 éves koromba szólalt meg bennem először az, hogy talán én felé, a pálya felé érzek vonzódást. Elkezdtem versenyre menni, énekversenyre, szavaló versenyre, elkezdtem színházba járni, és egyre jobban úgy, hogy mondjam, mint egy ilyen örvény kapott magával ennek a mákonya, mámora, hogy milyen fantasztikus, tehát nem megijedtem tőle és elmenekültem, hanem magával ragadott.
0: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Tehát meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, én még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell egy külön szakma meg egy rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc, és azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem
1: főszerepben? Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dallos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos. Nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik. Sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Az kezd egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit. Mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod ezt tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
2: Hát ilyen fantasztikus hanggal, mert hogy ne szerénykedjünk, az egyik legszebb férfi magyar szinkronhang vagy, hát mindenki is, mert ugye HBO-nak volt általán a hangja.
1: Hát most is, igen. És hát kereskedelmi rádióknak is, igen.
2: Igen.
0: Van, aki nem ismerje meg a hangodat?
1: Hát meg szokták általában ismerni, és aztán főleg, amikor azt kevesen tudják, hogy ezt a bizonyos telefon hangot is én mondom, hogy a hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható.
2: Így van.
1: Ezt nagyon szokták szeretni, amikor kiderül, hogy ez én vagyok.
2: Rengeteg filmben szinkronizáltál, említsünk meg egy párat, mert hogy nagyon hosszú a repertoár, nem lenne elég a
1: műsoridőnk. Hát kezdődött talán a főiskola elvégzése után talán az első nagy feladatom az a Koktél volt, a Tom Cruise.
2: Igen.
1: Koktél volt, Hegyi Barbarával ketten csináltuk, és aztán az összes akkoriban az azt követő nagy Tom Cruise filmeket én csináltam, a Becsületbeli Ügytől a Top Gunon keresztül. Egy csomó nagy filmjét én csináltam. Noha ő egy vagy 2 évvel idősebb nálam, valahogy aztán ő neki fiatalosabb maradt az arca, és most már talán túl mély a hangom hozzá, vagy nem tudom, mostanában Rékasi Karcsi szokta csinálni, és én pedig a Pierce Brosnanre avanzsálódtam át, aki meg idősebb nálam egy kicsivel, de aztán a James Bond filmek kapcsán, meg a Remington Steel sorozat kapcsán én úgy rajta ragadtam a Pierce Brosnanen, de hát hála Istennek rengeteg sorozat, rengeteg a Clint Eastwoodtól kezdve kötődött a fiatalkori filmjeiben, kötődött hozzám nagyon a Dirty Dancing, meg nem tudom, szóval nagyon sok az Angol beteg, Ralph Fiennes-t is nagyon sokszor csinálom, úgyhogy ezeknek nagyon nagy élmények, ilyen nagy filmeket szinkronizálni. Azok a filmek, amiket éppen most is csinálok, tehát most éppen, ha itt végzek, akkor megyek egy új kórházas sorozatban szinkronizálok. Ezeket is nagyon szeretem. Magát a műfajt én nagyon szeretem csinálni, de amikor egy olyan felkérés jön, mint az Angol beteg, vagy a Koktél volt, amikor ilyen különösen jó filmek, különösen nagy filmek, és különösen az, hogy jó színészeket lehet szinkronizálni, akkor azok isteniek. Hát az egy

0: operáknál,
1: amiért... talán az, hogy őszintébben kiabálok, vagy talán ha amennyi belőlem fakad, vagy hogy igen, de hát muszáj követni, hát ez a szinkron lényege, hogy muszáj követni.
0: Mi a különbség a régi szinkron és a mostani között, mert ugye azért picit higult a szakma,
1: igen,
0: valljuk be őszintén,
1: igen,
0: és ráadásul régen úgy tudom, hogy egy színész megnézhette a filmet előtte, mielőtt leszinkronizálta. Most már nem nagyon van erre lehetőség.
1: Hát, ugye a magyar szinkron azért volt fantasztikus, mert nem specifikálódott a szakma, hanem minden színész szinkronizált. És a nagy prózai színészeink, hát csak egy példát említsek, a Flintstone család, ahol ugye a Csákányi László, a Psota Iréna, a Váradi Hédi és a Márkus László szinkronizált egy Bugyuta rajzfilmet. Na most ezt ma ilyen stúdiósok csinálnák, vagy szinkroniskolások, vagy nem is tudom, mert annyit ér körülbelül egy rajzfilm itt szombat délelőtt valamelyik tévében. Ugye régen volt erre pénz, volt erre igény, és hát mekkorát emelt azon a kis vacak rajzfilmen, ugye, hogy ott azt a Psota Irént hallgatjuk, meg a Váradi Hédit. És ma pedig ugye szakosodnak a színészek, van, aki csak forgat, filmekben játszik, vannak aztán olyanok, akik csak a szinkronból élnek, és vannak, akik csak színházban. Én valahogy úgy a köztes vagyok, én mindenhol egy kicsit vagyok, talán ez lenne a normális. Talán ettől van ez a higulás, hogy milyen üdítő egy olyan filmet hallgatni, most nem akarok, talán mindenki kitalálja azokat a sorozatokat például, ahol egy, mit tudom én, négy nő a főszereplő, és akkor mit tudom én, a Hegyi Barbara, meg a Füranikó, meg nem tudom kik a főszereplők, és hát isteni hallgatni, hogy meg a Básti Juli, tehát hogy igazi színészek adják egy vacak kis amerikai ilyen sorozatnak a hangjait. Ezek üdülések, fantasztikus dolgok, de hát ma a spórolás azért a fő szempont, és ezért talán picit higul is a dolog.
2: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
2: Meg kell tanulni? Tehát tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dallos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
2: Nem szakma ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
2: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval meg kell tanulni a szakmának a különböző
0: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
2: Tudod ezt tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
4: Üdv, Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kérdez, egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
0: Mert ez is egy szakma.
1: Ez is egy szakma. Tudom, ez már inkább a rádiózásnak a specifikuma, de szoktam így kérdezni, hát nem is tartom, de úgy körülbelül, hogy nem kalandozok el nagyon. Most elkalandozok, mert most olyan kötetlen, kellemes beszélgetés van. Szóval ez egy szakma. Leginkább az az érdekessége, ha szabad még egy szót mondanom a szinkronról, hogy azt tanuljuk az iskolákban, a főiskolában, már egyetemen, meg a színházban, hogy ugye az egyéniséget, a személyiséget kell minél érdekesebbre, minél különlegesebbre fejleszteni. A szinkronban meg ugye el kell nyomni ezt a személyiséget, amit nagy erővel fölépít az ember, hiszen nem az én személyiségem kell, hogy domináljon, hanem az, aki a vásznom van, vagy a televízió képernyőjén van, és nekem arra kell rásimulni. Tehát igazi háttérmunkásnak kell lenni, holott az ember, ha színpadi ember, akkor inkább ugye nem háttérmunkás szeretne, hanem szólista, hogy én csillogjak elől, én határozzam meg az előadást. Szinkronban meg ugye rá kell simulni. És hát, ahogy az előbb említettem, ha ez egy jó színész, erről van szó, akkor boldogan követem őt, és sőt, még tanulok is tőle. Hát a gyengéktől nem annyira.
0: Lehet tanulni?
1: Hogyne. Hogyne. Nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent. Gesztusokat, megoldásokat.
0: Hanghordozást?
1: Nem, de hát a hanghordozás az valaminek a kifejezése. Egy meglepődésnek, egy döbbenetnek, egy drámai pillanatnak, egy váratlan helyzetnek. Van, ahogy én reagálok, mondjuk azt mondják nekem, hogy boom, erre megijedek, arra én úgy reagálok, hogy de valaki meg úgy reagál, hogy ha, és ez egy érdekes helyzet, hogy na, és mivel én megyek utána, hó, ezt megjegyzem. Hát ez egy érdekes reakció volt valami kis pimp helyzetre, vagy valami nagy helyzetre. Úgyhogy lehet tanulni, bizony lehet, bátorság lehet tanulni, főleg a jó színészek olyan különös dolgokat csinálnak, egy Real Fiennes fantasztikus dolgokat csinál. Most legutóbb talán a Felolvasó című filmben csináltam, és hát abban is fantasztikus, ahogy az arc idegei szinte mozognak. Fantasztikus. Nem csinál semmit, és mégis él. Csodálatos színész.
0: Ezt leginkább a filmen lehetne hasznosítani, nem? Ha lennének filmek.
1: Igen, ha lennének filmek, és ha engem oda hívnának, boldogan vállalnék ilyet is természetesen. De színházban is nagyon sok mindent lehet. Például most az előbb említettük a Hippolita lakályt, és azért a csortos, én a Hippolitot játszom ebben az előadásban Szolnokon. Hippodrom. És ugye az eredeti film, amiről az előbb beszéltünk, ott Csortos Gyula volt. És nekem nagyon sokat segített az, hogy a csortos, ahogy beszélt, annak volt egy modora, volt egy hanghordozása, ami tökéletesen, én úgy érzem, megeleveníti azt a kort. És én például ezt elloptam tőle. Tehát én például nem azt mondom, hogy nagyságos uram, azt mondom, hogy nagyságos uram. Tehát egyszerűen visszaidézem azt, a fülembe hallom, hogy a Csortos beszél, és itt tanulok a filmtől, a filmbeli megoldásoktól, és én ezt átmenekítettem a színpadra például.
0: Akkor egy kis idézetet hadd kapjunk ebből az előadásból.
1: Például ez volt, igen. Nagyságos asszonyom, nagyságos uram, mikor a parancsolja a fürdőt. Hát ez ember, ugye ma már nem így beszélünk.
0: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dallos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ez meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod ezt tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánló.
5: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: szivárvány.
1: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
2: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
1: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem
2: hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráczkevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
1: Nem szakma ez, ez külön szakma.
2: Egy külön szakma. Mondták,
1: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
2: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy jól mérek vérnyomást, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
3: ágait,
2: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni, ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc, és azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
1: Tudod ezt tartani a 2 percet?
2: Szoktam tartani körülbelül.
3: Zenélünk egy picit, és aztán folytatjuk a beszélgetést Kautsky Armanddal.
4: Szivárvány! Hobbi Rádió! A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: És a stúdió vendége Kautsky Armand, akit senkinek sem kell bemutatni.
2: Hát elég, ha megszólal.
1: Milyen filmekben szerepeltél? A Presszóban, az SOS szerelemben, Titkos háború?
3: Itt a, igen, itt az elmúlt 20 évre nem jellemző a filmes dolog. Egyet-egyet fel lehet említeni tényleg. Noha nagyon szeretem, és mindig, amikor kamera előtt dolgozom, és nem mikrofon előtt, akkor az egy különös élmény. Talán pont attól, mert kevesebb van belőle a pályámon. Akár a Szomszédok, akár a Kisváros, nagyon, nagyon szerettem dolgozni bennük. Hát legutóbb a Sas Tamás hívott az SOS Szerelem című filmbe, és aztán a Presszóba is. Egészen fantasztikus élményem volt dolgozni más kollégákkal, mint akikkel szoktam, más módon, mert egy televízióban, egy kamerával egészen másképp működik az ember. Főleg a Presszó nem igazán szerették a nézők, de egy nagyon érdekes technika volt ez az álló fix kamera, tehát nem jött velem a kamera, hanem ott ült mindig, illetve ott volt az asztalnál. Nagyon érdekes volt. Valamitől nem szeretnek.
0: Szivárvány.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
5: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a standot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberuszt az alvilágot őrző háromfejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én a Zaz. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már kétszer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban Zaz a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa a dalait. Ma is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, felhő alig lesz az égen, általában gyenge mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is alig lesz felhő az égen, a perselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Hajnalban 14-22, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
4: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
4: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Másképp kell játszani a filmben, mint a színpadon, vagy mondjuk a mikrofon előtt
3: igen,
8: a hanggal.
3: Igen, egy picit másképp kell, igen, természetesen. Hát egészen másképp beszélek most, mintha mondjuk egy tömeg előtt beszélnék mikrofon nélkül, ugye? Vagy egy színházban, tegnap mondjuk egy 500-600 fős színházban játszom mikrofon, mikroport nélkül, akkor teljesen más regisztereket használ az ember, más a hatótávolsága, ugye sokkal több embernek kell üzenni, gesztusokkal, hanggal, tekintettel, arcjátékkal, mindenkinek látni kell. Egy ilyen helyzetben, hogy most itt ülünk egy stúdióban, és egy mikrofon van körülbelül 3 centire a számtól, hát persze, hogy elég, ha csak ilyen abszolút emberi hangon beszélek, mint ahogy általában így szoktam beszélni. Nem kell különösebben rátenni. A film ugyanez, hogy nem kell felerősíteni, nem kell megemelni a gesztusokat, az érzelmeket, hanem elég az, ami van, de és itt van az, amiben én nem mindig értek egyet a mai filmekkel, hogy ez nem azt jelenti, hogy unalmasnak kell lenni. Összekeverik az eszköztelenséget ma az unalommal. Nagyon sok kollégámat látom, aki kvázi eszköztelenül játszik filmen, és hát halálosan unalmas. Mindig ugyanaz, egy merev arccal mondja a szöveget. Ez nem eszköztelenség, hanem unalom. Én ennél sokkal izgalmasabb színészetre vágyom, és talán a magam pályáján is ezt próbálom gyakorolni, fejleszteni. Erre lehet, hogy a mai filmesek meg azt mondják, hogy sok, vagy olyan szimpadias, vagy nem is tudom.
1: De az előbb említetted például ugye az amerikai színészeket, meg kiket szinkronizálni igen. szoktál, hát a nagy neveket, igen. hát ők meg nem eszköztelenül, hát tehát gondolom...
3: Hát persze, hogy nem. Hát ez a lényege. Fantasztikus színészek, hát Russell Crowe, nem lehet azt mondani, hogy egy jellegtelen, eszköztelen színész, hát olyan színészi eszköztárral játszik, akár ha gladiátort játszik, vagy egy egyetemi tanárt játszik, vagy egy alkoholista apukát játszik, hát szenzációsan játszanak. Én nekem inkább ez a példa értékű, és nem azok a magyar kollégák, akik lehet, hogy nagyon nagy filmes karriert futnak be, és Isten ments, nem a savanyú a szőlő kategória, ahogy most erről beszélek, hanem egyszerűen nem ért, az érthetetlenség. Tehát néha elvetődök a moziba, megnézem, egy nagyon jóképű fiatal ember, és semmit nem csinál. Hát miért nem csinál valamit? Egyszerűen nem értem.
0: Szivárvány.
6: Műsorajánló.
9: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
13: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Szivárvány. Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
14: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Apropó a csinálás, idézőjelben. A nap 24 órájában vagy színész, vagy csak este 7 órától 10-ig?
1: Hát ez érdekes kérdés, megpróbálok rá válaszolni, úgyhogy mindenki megértse. 24 órában színész az ember, de nem a játék értelemben, hanem a színészet az egy életforma. A színészet az egy, az onnantól kezdve, hogy én eldöntöttem, vagy kialakult, hogy én színész leszek, és hivatásszerűen ezzel szeretnék foglalkozni, onnantól kezdve minden pillanat arról szól, hogy gyűjtöm az információt, gyűjtöm a... talán úgy kell elképzelni, mint egy nagy szekreter, millió kis fiókkal. És nekem az a dolgom, hogy a nap 24 órájában töltsem ezeket a kis fiókokat mindenféle élményekkel, illatokkal, hatásokkal, gesztusokkal, tekintetekkel, mimik, mindenféle ezer dolgot kell elraktározni. És aztán, amikor valódiban színész az ember, tehát amikor játszik egy mikrofon előtt, egy kamera előtt, vagy nézőtér előtt, akkor pedig kihúzogatja ezeket a fiókokat, és a megfelelt, az a különös, hogy a megfelelő fiókot húzzam ki, és azokból adok a nézőknek valamit. És így alakul ki az, hogy aztán a néző nézi az előadást, vagy a filmet, és azt mondja, hogy hát ez honnan tud ilyet? Vagy hát ez nem is te vagy, hanem ez valami más gesztus. Nem ismertünk rád. Hát persze, mert nem az én gesztusaimat használom, hanem annak a figurának megfelelő, valamikor egyszer látott gesztust használom.
2: Előjönnek ezek az emlékek?
1: Elő. Hát ezt kell gyakorolni. Erről szól a próba, hogy a megfelelő gesztusokat, megfelelő emlékeket előhozza, érzéseket, érzelmeket.
0: És akkor mikor van magánélet, hogyha a nap 24 órájában hát valaki úgy, színész?
1: Igen, ez nagyon érdekes, mert ez önkéntelen. Tehát ez nem olyan, hogy
0: tehát
1: én...
0: nem rákészülsz arra, hogy ezt most elraktározom, nem. Ezt a kézmozdulatot, ezt a mimikát, ezt a hangot.
1: Nem, de ha megyek a Balatonra nyaralni például, és megyek át a Völgyhídon, és ott jobbra nézek, és látom azt a gyönyörű panorámát a Balatonnal, a Badacsonnyal, a part, a hegyeket, akkor ez is egy élmény, ez is már megy be a raktárba. Ezek ilyenek, vagy egy fantasztikus illat, vagy egy íz. És akkor egyszer majd eszem egy süteményt a színpadon, és ahogy, hát az megvan nekem az érzetem. Tehát ilyenekből táplálkozik az ember. De ez nem fárasztó, tehát ez közben én nyaralok, meg pihenek, meg élek rendesen.
0: És a család is élvezi, hogy nem színészkedsz,
1: nem, hanem... Abszolút csak... nem. Hát aki engem ismer az elmúlt 20 évben, igazán nem mondhatja, hogy én bármennyit is változtam. Én ugyanilyen voltam gimnazista koromban is. Ugyanúgy zakós voltam, meg nyakkendős voltam, meg olyan...
0: Nem... Úriember!
1: Igen, de én már 14 évesen is ilyen voltam.
0: Tényleg?
1: Igen, olyan hipolit. Olyan hipolitos.
3: Szivárvány! Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch. Mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: szivárvány.
1: És akkor mi múlt rajtad? Tehát az idő mit mutatott rajtad? Mit változtatott rajtad?
2: Hát a kilókkal küzdök például.
1: Hogy okurázol?
2: Állandóan. Hát vigyázni kell, igen. 30 fölött kezdődött a probléma. Addig csont és bőr voltam, és akkor onnantól kezdve meg vigyázni kell. Ilyen egyszerű. Nem, hát természetesen egyrészt a kilók, természetesen az, hogy az ember egyre jobb ember legyen, egyre jobb színész legyen. Ezek felelősségek. Most már a két gyermekem is felelősség, mint magánembernek. Ugye az ő életük, fejlődésük az abszolút az én kezemben van, meg hát a feleségem kezében. Úgyhogy hát hogyne, hát fejlődik az ember. Balázs Péterrel beszélgettünk tegnap az előadás alatt, bocsánat, hogy ezt mondom, ugye a takarásba, hogy kevesen gondolják úgy, hogy egy nagyszerű művésznek, nagyszerű embernek is kell lenni. Márpedig mind a ketten így gondoljuk, hogy nem lehet valaki igazán nagyszerű művész úgy, hogy közben egy vacak ember. Ez a kettőnek valahol össze kell függni. Az életével, a gondolkozásával, az öltözködésével példamutatónak kell lenni. Tehát nem hiszek abban, hogy valaki részegen fetreng az utcán, és utána bemegy, lefutusol, és utána eljátszik egy fantasztikus hőst a színpadon, és utána megy vissza az utcára köpni egyet. Szóval ez én úgy gondolom...
1: Volt, aki már próbálkozott ezzel, és neki sem sikerült.
2: Nem, én ezzel abszolút nem értek egyet.
3: Szivárvány! Hobbi Rádió!

0: Szivárvány.
1: És ha már a színházról beszéltünk, mert hát ide vissza kell térnünk, mint a Kályhához, ahonnan elindulunk, és mindig visszatérünk. Hogy látod a 21. században a magyar színjátszást?
2: Válságban. Tökéletes válságban érzem. Az előbb említett gondolat is talán azért is jutott eszedbe ez a kérdés, mert ma nem divat az, amiről most mi beszélünk.
1: Hát ez
2: amíg
1: az.
2: Ez nem lesz divat, a divatot most nem a divat értelemben mondom, hanem amíg ez nem lesz természetes, hogy nagyszerű embereknek kell vezetniük az országot, legyen az politikus, vagy legyen az egy meghatározó művész, aki ugyanúgy példát mutat, amíg ez nem lesz hétköznapi, hogy a politikusaink azok példaértékű életet élnek, nem lopnak, csalnak, hazudnak, a művészek nem részegek és csalják a feleségüket, hanem példaértékű életet élnek, amíg ez nem legalizálódik, nem normalizálódik,
1: nem
2: ez a norma, addig itt őrületes erkölcsi, művészi, gazdasági, etikai válságban lesz az ország. Én így gondolom.
1: Tehát válságban van a magyar színjátszás.
2: Szerintem Magyarországban válságban, és ennek következménye, hogy a művészeti világa abszolút válságban van. Szerintem addig se az APEC, se senki nem fogja tudni a lopókat, csalókat, korrupt embereket megváltoztatni, amíg ez belső, nem belső kötelezettsége lesz valakinek, hogy nem lopom el, ami nem az enyém. Amíg ellopja, addig lehet szankció, lehet három csapás törvény, lehet APEC ellenőrzés, lehet minden lehet. Amikor valaki nem érzi, hogy nem nyúlok a kábítószerhez, mert az káros, ha valaki nem érzi, hogy nem ülök be alkohollal az autóba, mert az etikátlan, addig hiába büntetik meg, vagy nem büntetik meg, addig nem lesz változás ebben az országban.
1: Hajdanában Danában én úgy olvastam, hogy a művészek mutatnak utat, hogy hogyan kell csinálni.
2: Erről a korról beszélek. Amíg ez nem jön vissza, addig itt nagyon nagy baj van. A politikusoknak, a közéleti embereknek, a művészeknek példaértékű életet kell élni. Ez külön energia. Igen, régen azért egy igazán nagy színház tagjának, mondjuk egy Víg Színház tagjának külön azért adtak pénzt, ha nem volt ruhája, hogy vegyen magának két jó ruhát, mert a Víg Színház tagja nem járhat vacak ruhában. Ma pedig itt vagyunk, én megpróbálok tisztán és ízlésesen öltözni, természetesen nem mindig öltönyben, de talán ízlésesen és példaértékűen, de ma ez egy abszolút nem divat.
1: És a színház nem ad pénzt, hogy vegyél új ruhát magadnak.
2: És belső igény sincs rá sajnos. Ha adna, akkor más, akkor elmenne nyaralni belőle, nem ruhát venne. Mert ez ma nem igény.
3: Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Kamu reklám.
8: Kell, hogy legyen valami az akupunktúrában. Végül is nem sok beteg sündisznót lát az ember.
7: Kamu reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Szivárvány.
1: Azért mégis egy picit nézzünk előre. Itt a nyár, most lesz egy kis nyaralás, ugye?
2: Igen.
1: Néhány nyári színi előadás.
2: Igen.
1: És aztán ősztől.
2: Ősztől egy magánszínház kért fel, Körúti Színház a neve, mivel pesti bázisa nincs, ezért egy kvázi ilyen utazó társulat, utazó színház, mindenfelé visszük a kultúrát vidéki művelődési házakba, ahol iszonyatosan nagy igény van arra, kicsi falukba, községekbe, ahol van egy művelődési ház, még lámpa sincs, és akkor ez a színház viszi. De még ott élő színész nem láttak,

0: egy magányos nőnek a monológia tulajdonképpen fűszerezve zenékkel, ezt most egy vadonatúj szobaszínházban, stúdiószínházban fogom rendezni Szolnokon, igen.
1: Ez az első rendezésed?
0: Ez az első rendezésed.
1: Miért érzi egy színész, hogy egy idő után neki is kell rendezni? Elege van a rendezőkből?
0: Igazából nem nagyon lehet más fejlőd, tehát a fejlődésnek, az előrelépésnek ez egy nagyon komoly segítsége. Vagy egyre jobb színházakba kell játszak, egyre jobb szerepeket, egyre jobb partnerekkel, de ha ez megadatik, akkor már a következő előrelépés az, hogyha rendezek. És hát valahogy azt érzem, hogy meg kell próbáljam, hogy nekem ez sikerül.
1: De miért éppen a Roncs Derbi?
0: Nagyon érdekes, Psota Irénnel voltam adásban egy kétszemélyes műsorunk a stúdiószínpadon, ahol én őt faggattam, énekeltem vele, beszélgettünk nagyon nagy sikerrel, és annak a darabnak a végén, ennek az előadásnak a végén az ő egyik legnagyobb sikere volt ez a Roncs Derbi, így az idősebb korának, 60 körül játszotta ő ezt, 60 évesen, és az előadásunk végén leült a földre, meggyűjtött egy gyertyát, és elmondott egy monológot ebből a Roncs Derbiből, fantasztikus hatással, minden alkalommal hatása alá kerültem, és egyszerűen meghívtam egy szolnoki kolléganőt, Császár Gyöngyit, hogy nézze meg ezt az előadást, de csak azért, mert mondta, hogy ő szívesen megnézni, gyere el, nézd meg, és ahogy hallgattam a Psota Irént előttem egy méterre, és ült valahol 3-4 méterrel mellettem a Császár Gyöngyi nevű kolléganőm, éreztem valami háromszöget, ami úgy kialakult, és akkor azon gondolkoztam, hogy mit érzek én, valamit úgy, eddig nem is gondoltam, hogy itt van a kolléganőm a nézőtéren, most meg valahogy úgy, és akkor abba jutott eszembe, hogy Roncs Derbi, magányos nő, Psota Irén és Császár Gyöngyi, hát adta magát, hogy
2: van
0: ez
2: még
0: legyen
1: kerülhetetlen
0: a
1: volt.
2: Van még olyan szerep álmod?
0: Nagyon sok, inkább szerep, tehát nem is mondanék konkrétat, soha nem, az elmúlt 20 évben mindig kerültem azt, hogy konkrét darabot mondjak, mert ha viszont azt nem kapom meg, akkor az egy csalódás, az egy kudarc élmény, hogy jaj, de szerettem volna eljátszani az Ármányi szerelembe a Ferdinándot, és most már itt vagyok, 46 évesen már valószínű nem fogom eljátszani, úgyhogy nem akarnék ilyet mondani, nagyon jó szerepekre vágyom, illetve talán azt szoktam magamnak kívánni, ha szabad ilyet mondani, hogy olyan barátokat és kollégákat, feletteseket kívánok magamnak, akik olyan darabokat, szerepeket adnak nekem, amik szerintük nekem való. Mert sokszor kívülről sokkal jobban látja valaki. Nekem például a Hippolitot eszembe nem jutott volna eljátszani. És a Balázs Péternek eszébe jutottam, és most meg boldog vagyok, hogy eljátszottam.
2: Ezt kívánjuk neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Ilyen barátokat, főnököket, jó játszótársakat, és azt, hogy egyszer újra visszagyere hozzánk.
0: Köszönöm.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél a rádióba a kedves hallgatóknak, és köszönjük a figyelmet.
1: Búcsúzik a két műsorvezető.
0: Orbán Zoltán.
1: És Jaka Benikő, és Kautsky Armand. Egy szép mondatot a végére.
2: Szép napsütötte nyarat kívánok.
1: Úgy legyen.
0: Viszont hallásra.
3: Szivárvány. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc.
7: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 óra.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Műsorajánlót hallotta. Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Reklámot hallottak.

0: Műsor ajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottam.

0: Jobbi rádió.
1: Kamureklám.
2: Oda tette sülni a rántott húst, és leült számolni. 1, 2, 3.
3: Kempelen. Az első farkas, aki sütni tud.
1: Kamureklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogyha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagyhőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátóhelyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uránusz együttállás 2036 májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Felhőtlen derült napos idő várható, a középső és északkeleti megyékben képződhet kevés

0: Otya mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 26-án János és Pál nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A János héber görög-latin eredetű név, a Johanna névből ered, olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli az élet apró örömeit, a név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Becézése: Jánoska, Jani, Janika, Jancsi, Jancsó, Janó, Janóka, Janesz és Janek. Jeles viselői a névnek: Apácai Csere János, filozófus, pedagógus, Arany János költő, Bójai János matematikus, Bródi János zenész, szövegíró, Csonka János feltaláló, Egri János műsorvezető, Gávölgyi János színész humorista, Kós János és Kóbor János énekesek, Kulka János színész, Neumann János matematikus, Sebők János író, valamint showman, és ön, kedves János. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfinév jelentése kicsi, valamint kis termetű,

0: A Paulus név Leved, mely az azonos szóból származik, a Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja, becézése Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska, jeles viselői a névnek, II. János Pál pápa, Eszterházy Pál, gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint önkedves Pál. Ezen a napon ünnepelnek még Adeodát, Adony, Cyril, Dávid, Morgan, Morgana, Örs, Pelágius, Pénelope és Upor nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1824-jel kezdünk, június 26-án megszületett Thomas Sir William Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az anyagi minőségtől független hőmérséklet és skála megalkotója. Maradunk továbbra is a 19. században, 1883. június 26-án Cateldonban megszületett Pierre Laval francia politikus, akit a II. Világháború után a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával halálra ítéltek és kivégeztek. 1931-ben és 32-ben Franciaország miniszterelnöke és külügyminisztere volt, 34 és 36 között ismét a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. 1940-től a Vichy központtal létrejött formailag független, lényegében a németektől függő bábállam miniszterelnök helyettese, majd 1942-től a Vichy kormány miniszterelnöke volt. Maradunk továbbra is a 19. század végén, 1892. június 26-án megszületett Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényeiről ismert. 1838-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. A 19. század elejére ugrunk, 1925. június 26-án Pécsett megszületett Németh Marika színésznő, legismertebb filmje a Mágnás Miska. Lépdeljünk a 20. század közepe felé, 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. És folytassuk 1960-nal, június 26-án Bécsben 79 éves korában meghalt gróf Eszterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 6 évet lépünk előre, 1966. június 26-án a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 4 évet lépünk előre, 1970. június 26-án született Chris O'Donnell, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Jég és Föld között, a Batman és Robin, a Síralomház, a Mindörökké Batman, a Három testőr, az Egy asszony illata, valamint a Sült zöld paradicsom. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. június 26-a óta ez a nap a kábítószerellenes világnap. Az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószerellenes világnap létrehozását. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. június 26-a péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 1-től 4. vers. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Elmélkedés. Jézus lejön a hegyről, ahol korábban a 8 boldogságot hirdette és tanította a sokaságot. Most nem beszél, hanem cselekszik, gyógyít. Egy leprás járul hozzá, letérdel előtte, és így könyörög: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Nincs ebben a kérésben semmi követelőzés, csak tiszta hit és alázat. A leprás nem kételkedik Jézus erejében, és Jézus válasza megdöbbentően egyszerű: Akarom, tisztulj meg. A lepra a korabeli világban nem csak testi nyomorúság volt, hanem kirekesztettséggel, a közösségből való teljes kizárással járt. Aki leprás volt, annak az egészségesektől elkülönítve kellett élni, és útközben tisztátalan kiáltással fel kellett hívnia a figyelmet betegségére, nehogy bárki megközelítse. Az érintkezés tiltott volt. Aki hozzáért, maga is tisztátalanná vált a törvény szerint. Jézus nem csak szavával gyógyít, hanem megérinti a leprást. Nem távolról szól hozzá, hanem közel engedi magához. Így módon Jézus gyógyít, ugyanakkor visszaadja a közösséghez való tartozás méltóságát. Megszabadít a betegségtől és a kirekesztettségtől is. Az igazi csoda nem a lepra eltűnése. Az igazi csoda az, hogy Isten nem fél megérinteni a bűnös, szenvedő, sebzett embert. A mi lepránk lehet a közöny, a megkeseredés, a bűn vagy az elutasítottság. De Jézus ma is azt mondja: Akarom, tisztulj meg. Neki nincs túl mély nyomorúság, amit ne vállalna. Nincs seb, amit ne akarna gyógyítani. Az emberi érintés elutasíthat, de az isteni érintés mindig gyógyulást hoz. Uram Jézus Krisztus, leborulok előtted, mint az egykori leprás, és csak ennyit mondok: ha akarod, te meg tudsz tisztítani. Tudom, hogy a kezedben van a gyógyulás, a megújulás, az irgalom. Néha csak a sebeimet látom, a gyengességemet, és nem merem hinni, hogy te közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem hátrálsz meg a szegénységemtől, a bűneimtől, hanem megérintesz, hogy meggyógyíts. Add, hogy én is ilyen gyógyító jelenlét legyek mások számára. A remény eszköze, a jóság hírnöke. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
10: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
10: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Rádió.
1: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy ha egy vödröt megtöltünk földdel, az ötször akkora tömegű, mintha a nap anyagával lenne megtöltve? Mégis a nap és a föld méretének különbsége miatt egy 75 kilós ember a napon 2 tonnát nyomna.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: Hobbirádió.hu.

Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Hosfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesten mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Ma is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, felhő alig lesz az égen, általában gyenge mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is alig lesz felhő az égen, a perselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak néhol élénkülhet meg a szél. Hajnalban 14-22, napközben 34 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buszéva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: Szemfüles. A Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
11: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a Szemfülest hallgatják, és benne Bősze Györgyöt. Ebben a nagy melegben legjobb egy hűs szobában valami kellemes innivaló mellett rádiót hallgatni. Önök is készítsenek be egy pohár valamit, és kezdjük is a műsort. Nézzük, miről lesz szó a következő egy órában. Megtudhatjuk, hogy mi újság a civil egyesületek életében, és milyen reményekkel gazdagodtak a sérült emberek a kialakult új helyzetben. Az ezt követő riportból megtudhatják, hogy egy állati jó helyen voltunk, és sok érdekességet hallhatnak még a Rába közről.
10: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvár megyei egyesületének magazinműsora.
11: Következő beszélgető társam
12: Gorza Norbert, egyfelől a Vasvár megyei civil központ szakmai vezetője, másrészt pedig egy izgalmas, szociális tematikájú projektnek az esetmenedzsere.
11: Hát ilyen Norbival azért össze szoktunk futni. Több programon, meg ilyen beszélgetést is csináltunk, általában negyed évente hírt adunk arról, hogy civiléknél éppen mi van a megyében, mi az aktualitás. Most mi az aktualitás?
12: Nyilván a hallgatók is ismerik az országos körülményeket, viszontagságokat, úgy mondván a jelenlegi kis szakmai állóvizet. Nyilván most a civil élet úgy szakmailag, forrásteremtésügyileg annyira nem tud pörögni, mint egy átlagos április-májusban vagy a mögöttünk hagyott hetekben. Nyilván most kialakulnak majd az új minisztériumi struktúrák, főosztályok, és annak a mentén lehet majd utána a civil életet is országosan, mármint ilyen szakmai szervezeti szemmel újra gondolni. Addig pedig az állandó programjaink vannak, valósulnak meg, például a havi civil sajtóreggelink. Van egy ügyfélfogadási időnk a Kálvári utca 18-ám alatt, ahol általában jogi témában jönnek a civilek érdeklődni, de most nagyobb vonumenű programokat vagy hosszabb távú elköteleződéseket nem vállalunk a következő hetekben.
11: Nagyon nagy reménység az ország sérült lakói számára, hogy a szociális ügyekkel Kátai Németh Vilmos foglalkozik, aki tagadhatatlanul érintett, hisz már több helyről támadást is kapott, hogy milyen ember az, aki a napszemüvegét se veszi le a parlamentben, hát ő engedéllyel hordja a napszemüvegét, hisz látássérült, ő egy vak politikus, aki az érintettségéből kiindulva remélhetőleg jobban, másképp áll hozzánk, mint akinek beszélnek arról, hogy milyen egy látássérültnek, vagy milyen egy sérült embernek az élete.
12: Ez így van, én mind szakemberként, mind magánemberként nagyon-nagyon örültem miniszter úr kinevezéséhez. Ő tényleg az a fajta érintett, akinek vannak tapasztalati elgondolásai arról, hogy milyen is ez a fajta hátrányos helyzetű lét. Én nagyon remélem azt, hogy akár a Látássérültek Vasvár megyei egyesülete, akár a ti országos érdekképviseletetek egy megfelelő szakmai polcra kerül, és akár közvetlenül tudtok érzékenyítő, esélyteremtő, szemléletformáló rendezvényeket tartani, ehhez pedig akár normatív alapú finanszírozást is eszközölni tud a minisztérium.
11: Nem régóta van ő pozícióban, de már két rendezvényen is sikerült összefutnunk. A vakvezető kutyás találkozó, ami volt a vakvezető kutyák világnapi alkalmából Csepelen, ott is megnyitó beszédet mondott, részt vett, hisz régebben ő is vakvezető kutyás volt, és az Országos Szövetségnek a küldött gyűlésének is ő volt a megnyitója most a múlt héten. És hát hallottunk szép ígéreteket, bízunk benne, hogy nagy részük nem csak ígéret marad.
12: Én is remélem, hogy ez a fajta nyitottság és fogékonyság miniszter úr részéről lesz fennmarad, illetve már az is egy nagyon-nagyon nagy elmozdulás, hogy önálló szociális, bár ugye kapcsoltan a családügyel, de szociális és családügyi minisztérium jelent meg a kormányzatnak a portfóliójában. Ugye itt az érdekképviselet, az esélyteremtés, a fogyatékosságügyi érdekszféra is tudja magát képviseltetni, úgyhogy bizakodva állhatnak a szereplők, ahogy ti is szerintem a jövő irányába.
11: Szerintem nem is lehet elkülöníteni a családügyet és a szociális ügyet.
12: Egyébként így van, ez valahol kéz a kézben jár.
11: Egy kicsit jobban összepasszol, mint a belügyminisztérium és a szociális ügy annak
12: idején. Abszolút egyetértek.
11: Van-e valami újdonság, ahogy bemutatkozásodban utaltál rá?
12: Így van, ezt a fajta esetmenedzseri pozíciót érint. érintettem. Nyilván ebben a kis átmeneti időszakban mi is próbáljuk a tudásunkat és a kapcsolatrendszerünket, valamint a kvázi szabad erőforrásainkat olyan projektek irányába átcsoportosítani, ahol mondjuk közvetett hatást tudunk gyakorolni a társadalom tagjaira, és akkor a május hónapban elindult a kormányhivatal és a Vármegyeháza együttműködésében egy FET projekt, ami azt akarja, hogy foglalkoztatást elősegítő tevékenységek valósulnak meg a Vármegyében, és mi abban a feladatban kaptunk, vagy kértünk szerepvállalási lehetőséget, hogy 150 fő inaktív személyt kutassunk fel, érjünk el, vonjunk be egy kapcsolatfelvételi űrlap keretében, és akkor velük adott esetben célzottan tovább lehet haladni a munkaerőpiac irányába.
13: Egy szociális gazdasággal kapcsolatos projektben benn vagyunk. Most már a 9. előadást hallgattuk meg ezelőtt nem régen. Én azt hiszem, össze foglak hozni velük, tégedet is, hisz nagyon szorosan összefügg. Az én meglátásom szerint nagyon szorosan összefügg ez a lehetőség, amit te most említettél, azzal, amiben mi benne vagyunk. És hát tényleg fontos lenne, hogy a megye területén élő sérült embereknek, megváltozott munkaképességű embereknek lehetősége legyen. Nem azt mondom, hogy válogathassanak benne, hogy annyi kell, nem. De aki dolgozni akar, az tudjon dolgozni, tisztességes és kvalitásainak megfelelő munkát tudjon végezni.
12: Ez így van, abszolút egyetértünk. Én is már egyébként hallottam a szociális gazdaságról, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Ugye ez annyiban más, vagy ilyen horizontálisabb ez a fajta projekt elem, amiben mi vagyunk, hogy a szociális gazdaság az egy nagyon jó kvázi módszertani és adott esetben munkaterápiás eszköz a foglalkoztathatóságra, viszont nekem az a szakmai célom és a hitvallásom, hogy ezeknek az embereknek, akik ebbe a 150 fős mintacsoportba belekerülnek, legyen lehetőségük a nyílt munkaerőpiac minél több szegmensében esélyt kapniuk, úgymond, tehát nem csak a szociális gazdaságra leszűkítve, hanem tényleg lássanak potenciált ezekben a munkavállalókban azok a cégek, kis és középvállalkozások, akik ezt eddig nem tették meg, és szerintem egyébként az se véletlen, hogy ez a projekt elindult, mert az viszont már egy burkolt kormányzati döntés, azt hiszem, hogy nyártól a harmadik országbeli munkavállalók nem jöhetnek be Magyarországra, vagy már nem kaphatnak új ilyen mindenféle munkavállalási engedélyeket, szóval én szerintem lesz mozgástér arra, hogy tényleg, ahogyan mondtad, aki dolgozni tud és szeretne, azt találja meg a számításait.
13: Én ugye a látássérültek érdekképviseletét vezetem itt a megyében. Van tapasztalatom, dolgoztam megváltozott munkaképességűek között egyszer egy 9,5 éves ciklusban, mint munkavállaló, egy éves időszakban vezetőként is voltam egy másik munkahelyen, és tudom azt, hogy látássérültként nagyon nehéz, jó, mozgássérültnek sem könnyebb vidékről bejutni egy városi munkahelyre, mert hát a legtöbbnek ugye a kerekesszék a szabadsága és a börtöne is egyben, annélkül nem tud eljönni otthonról, azzal nagyon sok helyre nem tud bemenni. Szinte minden sérültségnek megvan a maga nehézsége. Hiába van meg a mentális hozzáállása, ha a fizikai adottságai nem megfelelőek, vagy még esetleg az adottságai meg is volnának, ha a lehetőségek nincsenek megteremtve. Ez lesz egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a lehetőségeket megteremtsük.
12: Nagyon jól mondod, és én azért is bizakodom a projekt kapcsán, meg azért is láttam benne szakmailag fantáziát, mert hogy ez a fajta lehetőség, amit te mondasz, ez nagyjából egy ilyen életfonal, hogy úgy fogalmazzak, tehát az tényleg lehet, hogy utopisztikus elvárás, hogy egy cégvezető közvetlenül nyúljon ezekhez az emberekhez, mert hogy ő bent van a napi mókuskerékben, hajtja a profitot, nem tudom, de ha mondjuk megvannak azok a bizalmi szereplők, mint például te is, aki a látássérültek érdekvédelmét ellátod, ezeket az emberkéket tényleg egy bizalmi kapocs által kvázi be tudod hozni a rendszerbe, van egy végzettségét tekintve szociális szakember, ugye én szociálpedagógus vagyok, aki mondjuk egy kapcsolatfelvételi űrlapot már alapadatokkal, készségekkel, képességekkel felvesz ezekről az emberekről, erről tud egy szakmai összegzést, egy jelentést írni, és akkor tényleg arra lehet reflektáltatni a munkáltatókat, hogy ezekhez az emberekhez hogyan tudnak úgy állni, hogy a lehetőséget megkapják.
13: Most akkor fordítva gondolkodunk egyelőre, hogy van munkavállalónk, felvett adatokkal is felkínáljuk munkáltatóknak, hogy ilyen képességű, készségű, kvalitású embereink vannak, akik munkát vállalnának, hogy tudnak-e neki munkát adni?
12: Így van. Erről a fajta 150-es emberke állományról, célcsoportról lesz egy fajta sémánk egy kapcsolatfelvételi űrlap alapján, hogy neki milyen készségei vannak, milyen képességterület érdekli, milyen szakmai múltja van, és akkor ahhoz lehetne a közeljövőben mondjuk már egy ilyen látlelettel, szakmai látlelettel felülettel, megtalálni azokat a munkáltatókat adott esetben, akik az ő foglalkoztatását tudnák eszközölni.
13: Mivel magam is érintett vagyok, tényleg tudom azt, hogy sok munkáltató elképzelni nem tudja, hogy a sérült emberek mennyiféle aprólékos vagy egyéb munkát tudnának elvégezni, amit az egészséges, teljes értékű munkavállalóknak a teszi-veszi az ő kvalitásaikhoz képest alul értékelt munka, de másnak meg az életet jelenthetni az, hogy akár ezt a munkát is el tudja végezni.
12: Ez így van, nem beszélve arról, hogy ez kvázi anatómiai, meg biológiai tény, tehát erről mi is egy az élet más szegmensén szoktunk beszélni, ugye régebben, mikor meg én is jártam veletek iskolai érzékenyítéseket tartani, hogy attól, hogy van, akinek az egyik érzékszerve károsult, attól még vannak olyan érzékszervei, amik pont emiatt is kifinomultabbak, mint az átlagembernek. Ha most a céges oldalról nézzük, olyan munkavállaló nincsen, aki mindenben rossz, ezt kell felismerni, hogy milyen emberkéknek milyen képességterületei azok, amik kvázi munkavállalói oldalon pluszt jelenthetnek, ezáltal előforrásként tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.
13: Az is egy tévhit, hogy a sérült embert nem veszem fel dolgozni, mert úgyis csak az orvoshoz jár. Igen, vannak tényleg közöttünk, akik annyira halmozottan sérültek, hogy hol ilyen, hol olyan orvoshoz kell menni kontrollra, most a másik miatt, de hát erre viszont a munkavállalóknak van lehetősége, hogy elengedjék, én is foglalkoztatok két embert itt az irodában, megvannak a szabályok, milyen feltételekkel, milyen orvosokhoz hova tudnak eljárni, ez természetesen nekik joguk, hogy elmenjenek, de ennek ellenére rendesen végzik a munkájukat, tehát mi is tudunk együttműködni. Tényleg azt mondom a munkavállalóknak, hogy az esélyt adják meg elsősorban arra a sérült embernek, hogy dolgozni tudjon, így önmaguknak is megadták az esélyt arra, hogy másoknak az életét szebbé tegyék, jobbá tegyék, esetleg gazdaságosabban tudjon termeltetni, hisz az olyan munkát sérült emberek is el tudják végezni örömmel, jó szívvel, és akkor az értékesebb, nehezebb, más kvalitást igénylő munkát pedig a maradék létszámával tudja megcsináltatni.
12: Így van, abszolút nagyon jó gondolatmenetet futtattál körbe, meg hát tényleg, tehát ez egyfajta negatív előítélet, hogy a kvázi hátrányos helyzetű ember a munkaerőpiacon az csak egy akadék, meg táppénz, huszár, meg nem jelenik meg. Nem, ezeket a falakat ugyanúgy le kell bontanunk, ahol már például ti eredményesen bontjátok le a falakat köznevelési intézményekben, kicsit a munkáltatók irányába is kell ez irányú lépéseket tennünk.
13: Jó lenne, hogyha a szemléletformáló programokkal is eljutnánk, ahogy veled annak idején Sárvárra, meg egy-két munkahelyre jutottunk.
12: Praktiker.
13: Praktiker például, igen, fantasztikus volt az is. Nagyon sok helyre nem tudunk eljutni, hisz a szemléletformálásra résztvevő embert a munkából nem veszik ki, hogy addig ne dolgozzál, menjél, nézd végig ezt a 2 órás előadást, vagy vegyél részt rajta. Munkaidő után meg ki az, aki önszántából ott maradt. Valamit megoldást erre is kellene majd találni. Lehet, hogy a szociális ügyi miniszter majd ebben is segít nekünk, ki tudja.
12: Ez így van. Ezek szép szakmai kívások, ezekre kell majd a jövőbe válaszokat adnunk a különböző szakmai érdekképviseleti szereplők.
13: Hogy fogod összeszedni ezt a 150 főt?
12: Hát ugye ennek lesz egy kétirányú bevonása, lesz egy proaktív kezdeményező, ahol végigjárom azokat a szervezeteket, intézményegységeket, ahol ezek az emberek megjelenhetnek. Másfelől pedig lesz egy nyílt felhívásunk, akár médiában, akár ilyen beszélgetésekre is majd örömmel jövünk, ahol azok az emberek, nyilván tudjuk, hogy ebből lesz kevesebb, de azok az emberek találhatnak meg minket, akik mondjuk egy média inger alapján saját maguk is el tudnak határozódni és egy ilyen projektbe belevágni, de a legtöbb az az, hogy lejárjuk azokat a helyszíneket, ahol a célcsoport megtalálható. Én most ugye voltam nálatok, aztán a családok átmeneti otthonába is megyek majd, a hajléktalan szállóra is megyek majd. Egy nagyon izgalmas szál jött be, hogy ugye Szombathely börtönváros, hogy a börtönbe is, akik már a büntetésük végét töltik és reintegráció alatt állnak, ők is miért ne kaphatnának egy esélyt az élettől munkaügyileg, úgyhogy azért vannak nagyon érdekes és izgalmas helyek, meg ugye vármegyei a projekt, tehát minden vármegyei önkormányzat meg fogja a megyeházától, kormányhivataltól kapni ezt a fajta tájékoztatást. Ugye én, ha csak a saját falumból indulok ki annó, mindenhol megvannak ezek, de most nagyon jól értsük a falu bolondjai, akik mondjuk ilyen alkalmi munkákból élnek, feketén dolgoznak, napi bejelentésük van, lehet, hogy lesz olyan település, ahol őket is egy kicsit jobban be lehetne ebbe a munkaerőpiaci vérkeringésbe csatornázni.
13: Akkor akár mi is, tehát tőlünk is elvárás az együttműködés során, hogy nézzünk körül a házunk táján, és ha találunk ilyen sérült, látássérült sorstársat, családtagot, egyebet, akkor azt hozzátok felétek tudjuk jelenteni.
12: Abszolút, ez a fajta együttműködés megkeresése egy stabil szakmai partnerség. Bizonyos időközönként találkozhatunk majd, akár mondom így média alapon is hírt tudok adni a projektnek az előrehaladásáról, és tényleg ebben az egy évben, bármikor, amikor látókörötökbe kerül egy ilyen ember, akinek ez a projekt segíthet, vagy egy kicsi pluszt adhat hozzá a mindennapjaihoz, akkor örömmel várjuk, látjuk és dolgozunk vele együtt.
13: Hát nagyon szépen köszönöm, és tényleg sok sikert kívánok neked, és nekünk is ahhoz, hogy ez a projekt úgy tudjon beválni, ahogy elterveztétek, mert hát attól lesz jobb mindenkinek egy kicsit.
12: Ez így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetés lehetőséget, és jó egészséget kívánok a hallgatóknak.
13: És várjuk a jelentkező dolgozni vágyó sérült embereket.
10: Ez a Szemfüles.
14: Egy állati jó programon voltunk a hétvégén, és itt van velem a program főszervezője és kitalálója.
15: Hútfelesz Mihály vagyok. Jelen pillanatban itt önkéntesként dolgozom az Egyesületnek.
14: Hál' Istennek, meg neked. Beszélgettünk róla, hogy milyen programot csináljunk egy látássérült embernek. Hát azért hegyet mászni nem biztos, hogy el kéne vinnem őket, meg síelni sem, meg nem tudom, hogy milyen optikai dologgal lehetne kényeztetni a lelküket, és akkor kitaláltad te ezt a csodás kis helyet, hol is voltunk?
15: Először is szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját. Arról beszélgettünk még nagyon-nagyon régen, több hónappal ezelőtt, hogy egy olyan helyszínre kellene menni, ami a látássérült vakoknak is biztosít lehetőséget arra, hogy turisztikai élményeket tudjanak átélni, és hát így esett a választás Rába közre, illetve hát azon belül egy vadasparkra és egy ökogazdaságnak a felkeresésére.
14: Hallottam én már előre a kis családi állatkertről, mert ugye a gyerekek meg vannak őrülve, kapivarát akar mindenki matricán, toltarton, hátizsákon, mindenhol, és itt simogatni is lehetett. Hát, hogy nagyon családias volt a légkör, az biztos, de lehet, hogy ez egy családi vállalkozás?
15: Hát jogi értelemben nem vállalkozás, hanem ők is egy Böröszki Roland az alapító tulajdonos, egy egyesület, tehát ők létrehoztak jó pár évvel, évtizeddel ezelőtt egy egyesületet, és hát ennek az egyesületnek a kebelében működik maga ez a kisfaludi vadaspark, ugye a kisfalud az egy falu Rába közben. Hát nyilván azért van egy szűk kör, akik igazgatják, működtetik, nem kifejezetten most vállalkozói alapon működik, de azért ők az a szociális gazdaságba tartozó szervezet, hogy vannak foglalkoztatottak, nyilván vannak árbevételeik, vannak költségeik, és természetesen van közönségük, ugye ez így tud felépülni.
14: De most minket és a hallgatókat leginkább az érdekel ebből, hogy egy fantasztikus környezet. Tehát nem csak az állatok voltak nekik megfelelő környezetben, mint ahogy egy nagy állatkertben ezt megszoktuk, hogy klimatizált hely például a lajhároknak. Két hatalmas papagáj kint sétik át a területen. A többi állatnak is mindnek megpróbálták az élőhelyi közegét leutánozni, vagy hát biztosítani. Voltak sérült állatok is, láttunk egy őzikét, ott lábatlankodott szegénykém három lábon, de itt nem csak ez volt, hanem egy komplett játszótér volt még felépítve.
15: Ugye hát minden ilyen turisztikai szolgáltatóhelynek az az érdeke, hogy egy olyan szolgáltatási profilt alakítson ki, amit ő az attraktív elemeivel meg tud célozni, egy olyan célközönséget, akinek erre igénye van, kedve van. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy vonzerőfejlesztés. Ez a kis szolgáltató egység is így épült fel. Természetesen az állatok jelentik a kiemelt attrakciót, tehát az állatok megtekintése, megtapogatása,
14: etetése,
15: ez a fő attrakció, de ugye ők nem álltak meg ennél, hanem ez az egyesület tovább fejlesztette a szolgáltatásait, és hát amit te is jelezted, valóban ez egy ilyen kis gyerekparadicsom, hiszen a családosokat, gyerekeket, nagyobb gyerekek, de hát egyébként a felnőtteket, nyugdíjasokat, és hát majd nyilván beszélünk erről, hogy kerülnek ide mondjuk a látássérültek. Nagyon széles korcsoportnak, illetve demográfiai szegmensnek tudnak szolgáltatásokat nyújtani. Ők nincsenek nyitva mindig egyébként, tehát hetente szombat-vasárnap van a nyitvatartás, mert hát mindenki főállásban dolgozik valahol, de ugye a hétvégét ennek szentelik, és ekkor viszont egy szervezett beutaztatással valósítják meg igazából ezt a turisztikai szolgáltatást. Ugye hát mi is egy ilyen szervezett út voltunk.
14: De azt mondta a hölgy, hogy hétközben óvodás kisiskolás csoportokat is szoktak fogadni, időpontra lefoglalva.
15: Így van, hát ezek a időpontos pontszerű szolgáltatások, tehát nem effektív, hogy a nyitva tartás olyan értelemben, hogy szabadon és bármikor lehet menni napközben. Na most a hétvégék az erősek, hiszen azért a legtöbb látogató ilyenkor tud menni, akár hivatlanul is, hiszen meglátja a Facebookon, a honlapon esetleg, vagy valamilyen marketing kommunikációs eszközön keresztül ennek a szolgáltatóhelynek a hirdetéseit, reklámjait. Ekkor ők külön felkészülnek mondjuk minden héten más-más fókusszal, tehát a gyerekprogramokkal, vagy helyi termékek dolgaival, előadásokkal, tehát változatossá, színessé teszik a programot. Mondom, a fő attrakció ugye a Vadaspark, hiszen ez a nevükben is van, nyilván ez a lényeg. Ez egy nagyon speciális, örülünk neki egyébként ott a Rába közben, ami az én szülőföldem, hogy ilyen szolgáltatási turisztikai egység létrejöhetett, nincs ilyen abban a tájegységben, úgyhogy mindig is szeretettel támogattuk őket ilyen módon szakmailag.
14: Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy azért tudám ennyi mindent Misi erről a helyről, mert hogy ő itt lakik a közelben, és vállalta nekünk, nem csak azt, hogy megszervezte a programot, megbeszéltük, hogy mi legyen, hogy legyen, de az egészet ő állította össze, ő kontrollálta, hogy is mondjam, idegen vezetőként, mint házigazda vitt bennünket végig így a programokon, a helyszíneken, mindent tudta, hova kell menni, és hát egy jó kis előadást is hallhattunk a Rába közről. A legfontosabb dolgokat, amit nagyon kell tudni, hogy mi az a Rába köz, hogy alakult ki, mit tudom én, valamit mondanál erről a hallgatóknak?
15: Hát igen, nyilván.
14: Tudom, hogy nagyon nehéz röviden.
15: Szívem csücske természetesen. Tehát Rába közről ugye azt érdemes tudni, hogy egyrészt a méreteit tekintve 64 település tartozik a tájegységhez. Ez a tájegység gyakorlatilag Gyurmoson, Sopron vármegye középső fertáját fogja át. Északi részen van a Hanság, tehát ez egy ilyen ikertáj, ha úgy tetszik, de mindegyik tájnak megvan a maga egyedisége. Mintegy 3000 vállalkozás működik itt, egy 350-400 közösség, civil szervezet tevékenykedik. Megvannak ezek a paraméterek, és hát olyan 70 000 embernek ad otthont igazából. Egy nagyon jó térszerkezettel, település szerkezettel ellátott tájegység, hiszen 5 nagyobb település van, 3 város, Csorna, Kapuvár, illetve Beled, 2 nagyközség, és úgy helyezkednek el földrajzilag, hogy szinte minden kiemelt kulcs településhez tartozik egy 6-8-10, mondjanánk így, hogy szatellit település, és ilyen módon az egész Rába köz nagyon szépen egy egységet képez. Tehát ez a része nagyon fontos. Most mi egy síkvidék vagyunk, hogy én szoktam fogalmazni, ugye ez egy gyúródeszka. Itt mindenki tud kerékpározni az egyévestől a 101 évesig, hiszen a sík terület ezt lehetővé teszi. Amiről a Rába köz talán említése méltó így turisztikai szempontból, hogy nálunk a helyi identitás, tehát maga az, hogy Rába közi vagyok, ez rendkívül erős. Ezt egyébként felméréssel is kontrolláltuk még a 10-es évek közepén. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy van egy múlt, van egy közös múlt, van egy hagyomány, van egy eredet, és ez megmaradt a mai lakókban is. Ugye ezért a néphagyományok, vagy a népművészet a legfontosabb értéke talán, ha egy ilyen elemzést végeznénk gyorsan, mondjuk turisztikai szempontból, akkor ezt tudnám kiemelni. Egy hungarikumunk van, ugye ez a hövely, hövei csipke, azért ez egy egyébként is egy ismert értékes helyi termékünk, ami most néhány éve ugye a hungarikumok közé is bekerült. Ami számunkra még úgy érdekes, hogy ez a tájegység egy úgynevezett sziget Rába közként is ismert. Miért? Hát azért, mert néhány folyó határolja ugye napjainkban, mégpedig ugye hát van, amit általában úgy hívunk, hogy Rába, az a Rába közben mi az öreg Rábának hívjuk, mert nekünk több Rábánk van, és ugye itt a hagyomány szerint így alakult ki, hogy az öreg Rába, amit országos szinten Rábaként ismernek, nálunk ez a neve. Miért? Ez ugye egy déli oldalon a határa a tájegységnek, viszont nyugatról a kis Rába határolja, tehát nekünk ez a két Rábánk van. Sőt, ettől nyugatra egy pár kilométer folyik még a Répce, és ez a két folyó, patak inkább Kapuvártól északra, már a szinte a Hanság területén, a Hanyban, ahogy mi mondjuk, egybefolyik, és onnantól ugye a Rábca nevet veszi fel, és ugye ez majd aztán odaér Győr alá, gyakorlatilag ez a sziget Rába köz név, ez nem oktalan kifejezés. Egyébként az egyik legnagyobb erőssége gazdaságilag, nyilván ma már azért az ipar, a szolgáltatás és a kereskedelem, de hagyományosan azért mégiscsak a mezőgazdaság, hiszen abszolút erre alkalmas a terület, tehát az agrárium és az erdőgazdaság az rendkívül magas szinten megy napjainkban is. Így mondom, hogy annak idején Pozsony, Bécs éléskamrája volt. Ez egy fontos. Ami érdekesség még így tájtörténeti szempontból, hogy 150 évvel ezelőtt a Rába közben még rengeteg víz volt. Ugye a Hanság déli része a Rába köz bizonyos településeihez az öreg Rá lábából nagyon sok fattyú ág ment be, folyt be, ugye észak fele, tehát lefele, arra lejt nyilván a talaj, a föld, és behálózta, tehát 200 évvel ezelőtt ott csónakokkal közlekedtek, így mondom, Rábak az északi részén, és hát nyilván a Hanságba, és ez még a 19. század végén is itt-ott még megvolt. Ugye a Hanság lecsapolásáról nyilván lakatok is azért így hallottak, tudnak róla, 50-es években ezek megvalósultak, viszont most mondok egy példát, mondjuk ott van Csorna fölött a Nyírkai Hany, ami most meg arról híres, nevezetes, hogy az egykori lecsapolás ellenében ma ott újra az elvizesítés történik meg, hiszen vissza kell adni a tájnak azt a kultúrát, ami egyébként itt volt. Hát az egy nemzeti parki területe, rendkívül békés, nyugodt, nagyon komoly állatvilággal, úgyhogy aki arra vágyik, hogy csendes helyen, meditatív módon kicsit kikapcsolódjon, akkor a Nyírkai Hany, az egész Hanság, és hát a Rába köznek bizonyos területe is erre alkalmasak.
14: Jó kis kezdcsinálót mondtál, beszélgettünk a Bernivel, akiről majd mindjárt szó lesz, hogy turisztikailag nagyon fejlődik a Rába köz, tehát aki szép helyekre szeretne menni, de nem dimbes dombosra, hanem csak kényelmes sétákkal, vagy könnyen megközelíthető, vagy kerékpár segítségével, az nagyon jó helyet talál itt, érdemes körülnézni az interneten, keresgélni, akár segítségét kérni, van egy olyan program is, hogy irány a Rába köz.
15: Ezt Vörös Bernadett hozta létre, aki jobaházi egyébként, és hát ugye ő volt, az ő gazdasága, dánföldi ökogazdasága volt a második állomás. Ugye ennek a lényeg az, hogy a tájegységünkben azért gondot fordítunk arra, hogy valamilyen módon a helyi értékek is megnyilvánuljanak, előjöjjenek, az is a turisztikai szolgáltatás része legyen, és a Berni vezetésével így mondom, kialakult azért egy kis közösség, egy kis csapat, ami azt jelenti, hogy irány Rába köz, nézzünk körbe a Rába közben, nem csak a Rába köziek elsősorban, hanem nyilván a turisták, tehát hogy érkezzenek más térségekből ide szemlélődők, és a Rába köz különböző településein, különböző porták nyílnak meg hétvégén, ezek ilyen megnevezett időpontok előre tervezett módon, és akkor ott szolgáltatnak, bemutatnak, tanítanak odaérkező vendéget. Ez nagyon szépen pár éve, ez nagyon szépen felépült, működik, lesz a Rába közi kosár, stb., tehát ami megint a helyi termékekre hívja fel a figyelmet. Ugye ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert azért azt látni kell, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye ugyan

0: akkor Kapuvár, Csorna, Szany, Szél, tehát négy olyan tánccsoportot is tudnék mondani, akik Kárpát-medencei szinten is ismertséget vívtak ki. Ezek az értékek azok, amelyekre lehet építeni. Én magam ugye a Rába Közvidékfesztivál Egyesületnek is a alelnöke vagyok, ugye ez a líder szervezetek, amely gyakorlatilag itt nálunk is működik. Sok olyan projektet, pályázatot tudunk támogatni, ami az egyesületeknek, közösségeknek, önkormányzatoknak, egyházközségeknek és hát a mikrovállalkozásoknak is lehetőséget nyújt. Most már lassan 20 éve működő program. Ugye ebben is arra törekszünk, hogy ennek a négy szegmensnek azért forrásokat, kapcsolatokat, információt tudjunk biztosítani. Erre számíthatnak az itt élő szervezetek, vállalkozások és közösségek. Ez is a fenntarthatóság jegyében zajlik, tehát olyan dolgokat kívánunk támogatni, ami fenntartható.
1: Az egy érdekessége tényleg ennek a kicsit elmaradottságnak hozadéka, hogy büszkék az emberek rá, hogy ők itt laknak, és hogy ők Rába közéek.
0: Igen, hát ugye ez adódik ebből a múltból, a hagyományból, tehát még egyszer, hogy ez az identitás azért rendkívül erős. Egyébként, amikor 14-15-ben mértük ezt, tehát egy komoly helyi tájegységi szintű turisztikai kutatást bonyolítottunk le, akkor ennek a eredményeként egy ilyen hát 10 fokozatú skálán, ez olyan 7-7 és fél volt. Egyébként nem csak a helyeket kérdeztük meg, hanem a Rába közön kívülieket is, tehát messzebb is, nem csak a szomszéd tájegységeket, hanem több megyét, és az idegenek, vagyis hát úgy hát így hívjuk a szakmában, tehát az idegen imázsunk az szinte jobb, tehát a nem Rába közieknek a véleménye az volt, hogy a Rába közieknél, hát ezek mind Rába közek, meg erősek, meg. Tehát sokkal jobbnak ítéltek bennünket, mint magunk, ez nem baj egyébként, én azt gondolom, legyünk óvatosak, legyünk realisták, ez így szerintem fontos, és hát itt azért most még egy tájtermékről hadd emlékezzek, meg ugye az Rába közi perec, ami azért hát mondhatom, hogy azért országos hírű, ami most egyébként Megyerikum az érték leltárba, hát nem Hungarikum, ugye, mint a hövei csipke, egy megyei értékünk, ami azért fontos, hát ott lakók, a hagyományosan ott lakóknak, a gyerekkorunk nagyon szép emléke, hogy megkaptuk a vásárba, vagy a szomszédfaluban a perecünket, és akkor azzal ugye elvoltunk. Ez a tájtermék, ez gyakorlatilag egy emblematikus terméke a mi térségünknek, egy édes perecről van szó egyébként, amely speciális módon készül, nem bonyolult múltjáról csak annyit, hogy mondjuk az én gyerekkoromban, mondjuk 60-as években még nagyon sok faluban sütötték, most csak két helyen, de hát ők azért meg tudnak élni ebből, azért ez is fontos, vagy mutatja azt, hogy van rá igény a tájegységben, és hát ugye itt jön az együttműködés a tájegységen belül, hogy vendéglátóhelyeken, ha nem is mindenhol, de azért nagyon sok helyen a Rába közi perec ott van.
1: Tehát ez hát egy van napi... a Perec Fesztivál.
0: Hát igen, hát van a Perec Fesztivál, amire ugye egy tájtermékre lehet építeni rendezvényt, eseményt, ugye mindig ez a lényeg, hogy mi az attrakció. Hát Kisfaludon most akkor a Vadaspark, Jobbaházán ugye a Berninél ez az ökogazdaság, a helyi termékek, gyógynövények, fűszernövények, tápnövényeknek a termesztése és annak a kínálata, biominősítése, tehát ez nagyon fontos. De hát számos ilyen van a Rába közben, tehát sok ilyen, és azt gondolom, hogy ez egy erőt ad, főleg napjainkban ezek azért felértékelődnek, hogy egy gazdag szántóföld kultúr talaj mellett erre építhető helyi termékek jöjjenek létre, és ezt lássuk el mondjuk ezt a térséget élelmiszerrel. Hát nyilván ezek kiegészítő dolgok, de azért fontos, én úgy gondolom.
1: Bernék is mondták, hogy az önellátásra vannak ők beállva, és amit többletet termelnek, azt értékesítik.
0: Itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor arról beszélünk, hogy helyi termék, akkor miről van szó. Hát igen, első az önellátás, most nyilván ez nem 100%-ban értendő, de azért erre kell törekedni, lehetőleg. Ez sokféle szempontból jó. Hát jó azért, mert elsősorban tudjuk, hogy mit teszünk, másrészt jó, mert az a pénz, amit erre költünk, az itt marad, helyben marad.
1: Nem szennyezzük a környezet, ez a szállítással.
0: Hát szállítással így van, nem terheljük, vagy minimális, és hát ugye nagyon fontos, hogy a helyi gazdaságnak az erősségét jelenti. Na most, hogy a helyi gazdaság az mit jelent, vagy mitől fontos, ez a következőképpen van. Tehát mitől fontos nekünk az, hogy itt vannak vállalkozások, vannak őstermelők, vannak termelők, és itt tovább. Azért fontos, mert ők, illetve a helyi gazdasági szereplők ugye a helyi erőforrást hasznosítják, ebbe beleértem a termőföldet, a szántót, a kertészeteket, helyi munkaerőt foglalkoztatnak, és így tovább. És ugye az a termék, az a szolgáltatás, amit kínálnak részben a helyieknek, ha turizmusról beszélünk, akkor örülünk, ha mások is jönnek, de most maradjunk csak a saját lakosságunknál, és gyakorlatilag olyan helyen költik el a helyi polgárok a pénzüket,

0: ami utána ez a forrás, ez a pénzösszeg itt marad. Ugye nem pedig egy multi céghez megy, amely nyilván aztán viszi a maga útján, ahogy kell. Most ezzel nincs semmi baj, tehát nem vagyunk mi ellenük. Csak ugye azért a helyi gazdaság az úgy tud fennmaradni, tartós lenni. Ez egy nagyon lokálpatrióta hozzáállás, én szerintem ez egy fontos elem, és azért ez jellemző ránk. Fontos ezért, hogy milyen a térszerkezet, milyen a település, milyen vállalkozások működnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyan általában most vidéken az a jellemző, ugye, hogy a népesség számok úgy csökkennek, de ugyanakkor meg azt lehet észrevenni, és ez nálunk is egyébként igaz, hogy mi nem nagyvárosi környezetben élünk, hiszen Kapuvár, Csorna 10 000-es települések, tehát úgymond vidékiesnek nevezhetőek, hogy szívesen jönnek ide lakni a tájegységen kívülről.
1: Akiknek elege van a centralizációból, az ilyen helyen tényleg jól érzi magát.
0: Így van, ez egyfajta kiszolgáltatottság, hát tudjuk azért ezeket. És hát egy nagyvárosi térségben vagyunk, hiszen Győr, Mosomagyaróvár, Sopron, Pápa, Szombathely, ezek ilyen 30-40-50 kilométer távolságra vannak. Ilyen szempontból szerintem jó fekvésünk van. A pihenés, a nyugalom szempontjából. Ezért is fontos az, hogy milyen cégek jönnek, kik települnek be a Rába közben, milyen telephelyeket nyitnak, ipari parkok hol működnek, milyen szolgáltatást tudnak, kínálnak az ipari parkok az ide befektető vállalkozásoknak. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon szépen működik ez a dolog nálunk. Nyilván a 5 nagy település leveszi a gazdaság 80%-át, tehát termelési értékről, vagy lokális GDP-ről beszélünk, viszont ott rendkívül kulturált környezetet tudunk teremteni. Tehát a kapuvári, a csornai ipari park, de Beledbe is inkubátorház, ezek fontosak, és azt gondolom, hogy nyilván azt is lehet érezni, hogy ezek a vállalkozások, ahogy betelepültek az elmúlt mondjuk 15-20 évről beszélek egyébként alapvetően, akkor ők a helyi erőforrás, vagyis a emberekből toborozzák a foglalkoztatottakat, ami pedig jót tesz, és ma már azért az átlagos bérek is mérhetően emelkedtek az utóbbi években, ami azt jelenti, hogy már nem mindenki ingázik Őrvidékre, Burgenland más néven, de Őrvidéknek hívjuk mi ott alapvetően, vagy Ausztria más tartományaiba, hanem inkább hazajönnek. Itt dolgoznak, itt működnek, ez egy nagyon fontos elem. Tehát nem mondtam, hogy nincsenek ilyen szakmák, ilyen például a vendéglátó felszolgálók, tehát ez örök probléma, ilyen, mert nyilván azért van azért bérbeli különbség a térség között, de nagyon sokan visszajöttek, a Rába közben konkrétan, mert gyakorlatilag hasonló bért és itthon van, itt. Tehát ez a nyugalom, a békesség, ugye ez a holisztikus.
1: Valamit hát, valamiért. Egy szóval a Rába köz egy csodálatos hely, a hallgatóknak, vagy esetleg oda költözni szándékozóknak, vagy túrázóknak valami lehetőséget mondja, hogy hol tudnak interneten legkönnyebben ennek utána nézni.
0: Települési honlapokat mindenképpen tudom ajánlani, tehát átfogó rábaközi turizmus sos honlapunk ugyan nincsen, de egyet azért mondanék, mert azt pont a Líder Egyesületünk hozta létre, a digitális rábaköz.hu, nyilván ékezet nélkül.
1: Kellene jobb.
0: Igen, hát ezt azért hoztuk létre, hogy ezen keresztül, tehát a digitális rábaköz.hu-n keresztül bemutassuk a tájegység értékeit. Most az a bemutatás nyilván fel kellett tárni, illetve össze kellett gyűjteni, és nyilván honlap képessé kellett tenni. Én azt tartom talán az egyik legjobbnak, de mindenképpen, ha csak azt beütjük a interneten, hogy Rába köz értékei, akkor számos lehetőség van. Elsősorban még egyszer a pihenő turizmus, a családi, a nyugodt, a szenzitív, tehát az ökoturisztikai megoldásokat találják meg az érdeklődők.
1: Mi nagyon jól éreztük magunkat, ezután is köszönöm neked még egyszer, hogy ezt így biztosítottad, ezt a lehetőséget, és összeszervezted. Valószínűleg fogunk menni máskor is, és csak ezt tudom javasolni a hallgatóknak is, hogy fedjék a sátorfájukat, menjenek, nézzenek körül, nem kell külföldre menni csodákért, nagyon sok szép dolog van Magyarországon belül is, és most, mivel Rába közről volt szó, itt Rába közön belül is van bőven látnivaló.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, és hát szeretettel várunk természetesen mindenkit a tájegységünkbe.
2: Ez a Szemfüles.
1: Ezzel mai beszélgetésünk végére értünk, remélem kellemesen telt az együtt töltött idő. Arra kérem Önöket, hogy a kánikulában fokozottan figyeljenek az UV-sugárzásra, kerüljék a napszúrást, és ne feledkezzenek meg a folyadékbevitelről. Tartsanak velünk a következő hónapban is. A beszélgetéseket Bősze György készítette, a riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette. A viszonthallásra!
2: Ez volt a Szemfüles! A Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is!
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.

0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sok felé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Koraszülöttekért Országos Egyesület hallással és hallásfejlesztéssel kapcsolatos podcastjét hallgatja. Ez a beszélgetés azért jött létre, hogy segítsünk azoknak a családoknak, akik hallássérő gyermeket nevelnek. Ismét olyan neves szakemberek fogadták el meghívásunkat, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak koraszülött gyermekekkel és családjaikkal.
4: Köszöntöm Tóth Anikót. Anikó oligofrén szurdopedagógia szakos gyógypedagógus, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ munkatársa. Több mint 25 éve foglalkozik csecsemők vizsgálatával, fejlesztésével és családjuk kísérésével, támogatásával, valamint a Budapesti Korai Fejlesztő Központon belül működő koraszülött prevenciós program szakembercsapatának a tagja.
3: Köszöntöm Slajhó Anikót! Anikó, oligofrén pedagógia, szurdopedagógia szakos gyógypedagógus. A hallássérültek óvodája, általános iskolája, szakiskolája, egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye és kollégiuma, vagyis a hallássérültek tanintézetének a munkatársa, általános iskolai tagozaton osztályfőnök az összevont 5.-6. osztályban. Korábban a hallásvizsgáló szakértői bizottság, mai nevén Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhely Szakértői Bizottság gyógypedagógusa volt. Az itt töltött 20 év alatt tapasztalatot szerzett korai fejlesztőként, utazó gyógypedagógusként, majd később részt vett a szakértői vizsgálatokban is. Köszöntöm Királyhídi Dorottyát. Dorottya gyógypedagógus, a Siketvakok Országos Egyesületének szakmai vezetője. Több mint 30 éve foglalkozik siketvak és súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek fejlesztésével és tanácsadással, hogy megérthessük a siketvak állapot hatását a kommunikációra és a mindennapi élet vezetésére.
5: Én pedig Szabó Sönekker Zsuzsanna vagyok, szakmámat tekintve DSGM szakgyógytornász, de ebben a beszélgetésben egy látás- és hallássérült kislány édesanyjaként a korét és az érintett szülőket képviselem. Beszéltünk a jelnyelvről és a szájról olvasásról. Hogyan, hol tanulhatják meg a családok, a hallássérült gyermeket nevelő családok, illetve a hallássérült gyermekek ezeket a módszereket?
6: De a jelnyelvet általában a hallássérült családok örökítik, a szülőktől megtanulják a hallássérült gyermekek, mint természetes, elsődleges kommunikációs eszközt, és ők hozzák be a speciális iskolákba általában, és már az óvodában ügyesen továbbadják, és ott megtanulják a halló családból érkező hallássérült gyerekek, mivel ez egy vizuális mozgás utánzáson alapuló nyelv, tanuláson alapuló nyelv, ezért könnyen megtanítják, ugye ők is továbbadják a hallássérült társaiknak. Létezik szervezetjel tanfolyam is, a Sinosz is például, meg egyéb szervezetek, például a Hallatlan szervezet is tart ilyen tanfolyamokat, tehát a halló szülők elmehetnek ilyen képzési helyekre, és elsajátíthatják a jelnyelv alapjait, vagy akár magasabb szinten is, akár a jeltolmács képzésig is van jelnyelv tanulás. Orális módszer, szájról olvasás, hát ezt igaziból a gyakorlatban adjuk tovább, tanítjuk. Nincs különösebben képzési hely erre. Igaziból egy jól artikuláló szájról olvasási kép szükséges hozzá, és a gyerekeknek van egy természetes szájra irányultsága. Megint megemlítem a diszfáziát. Igazán diszfáziás gyermeknek akár zavaró is lehet a szájmozgás. Ez a... És neki abból kell kitalálni, hogy mit mondott a néni. Tehát az orális fejlesztés az néha emiatt is egy kicsit nehézkes, de igaziból a szájról olvasás és a jelnyelv össze is kapcsolódik, tehát a jel magában nem elégséges, nagyon sokszor az artikuláció, a szájmozgás különböztet meg két egyformán jelelt szót, csak másképpen artikulálom például a lekvárt és a barlangot.
5: Nem tértünk még arra ki, hogy csak az részesülhet hallásfejlesztésben, aki hivatalosan is hallássérült.
6: A szakértői vélemény alapján részesülnek a gyerekek fejlesztésben, az állami ellátásban, ugye akár korai fejlesztésről, akár az integrációban lévő óvodás vagy iskolás gyerekekről beszélünk. Ezen felül a szülő kereshet olyan fejlesztő helyeket, ahol már nem állami finanszírozású a fejlesztés. De erről bővebben Regina tud.
7: Igen, a korai élet szakaszban, mivel a korai fejlesztésre való jogosultság az egy tág szükséglet meghatározás, azon belül egyébként lehetne szűkíteni, de nem minden esetben történik meg, hogy milyen szakos gyógypedagógus foglalkozzon a gyermekkel, ezért azoknak a központoknak, mint például a miénk, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ, könnyebb dolga van, ahol teamben megtalálhatóak a különböző speciális gyógypedagógusok, speciális területtel foglalkozó gyógypedagógusok, mert hogy ott könnyebben elosztható, hogyha valakinek a hallási figyelmével, a hallásával, vagy ez irányú figyelmi szerveződésével nehézség van, akkor vagy eleve a szurdopedagógus foglalkozik a gyermekkel és a családdal, vagy behívható olyan esetekben, ahol társuló fogyatékosság is megjelenik, vagy az inkább a vezető tünet, vagy már hallókészülékes ellátással, mondjuk a súlyosan halmozottan sérültek, vagy fejlődésmenetükben jelentősen akadályozott gyerekek esetében elértük a fejlődési plafont, és ott besegíthetünk abban, hogy az életminőség szempontjából a hallás útján, amit elsajátított hallás útjáni tájékozódás, ismeretszerzés fennmaradjon, oda is behívható. De ez nem minden helyzetben vagy helyen megvalósítható lehetőség. Nálunk szerencsére van erre nyitottság, meg lehetőségünk is.
8: Mivel tudom otthon segíteni a hallássérült gyermekem fejlesztését? Vannak-e olyan gyakorlatok, játékok, számítógépes programok, eszközök, akármi, ami...
6: Millió ilyen eszköz van. Szerintem itt is az a mérvadó, hogy mi van otthon, milyen eszközök vannak otthon, és megint csak az a fejlesztő pedagógus, az a szurdopedagógus, aki ismeri a gyermeket, ismeri a környezetét, ő tud segíteni a családnak, és ő tudja elmondani, mi az, amit szurdopedagógiai szempontból hasznos fejlesztési eszköz lehet.
9: Én azt gondolom, hogy itt nem az eszközön, hanem az eszköz használaton van a hangsúly. Tehát egy fakanál is lehet remek eszköz, hogyha annak van célja, van egy kifejezett tervem azzal, hogy ezzel mit akarok elérni, és hogyha a fakanalat egy együttműködés keretében használjuk, akár főzésre, akár nem tudom én, egy báb készítésre, tehát nem feltétlenül kell ilyen nagyon-nagyon drága, speciális eszközökbe gondolkodni, hanem a hétköznapi eszközök azok tökéletesen megfelelnek, és itt a közös együttlét, a közös tevékenykedés, a közös megoldások azok, amik segítenek. Nyilván az kevésbé segít, hogyha találok egy videójátékot, és ott ül a gyermek, és egy órán keresztül nyomkodja a videójátékot. Nem mondom azt, hogy nincsenek olyan applikációk, amik segítenek, már nagyon-nagyon jó oktató játékok is vannak, de azoknak is nyilván megvan a korlátja, és megvan az a határ, ameddig érdemes használni. De itt nem kell nagyon speciális eszközökre és nagyon drága eszközökre gondolni, mert attól, mert rá van írva, hogy nem tudom én micsoda, milyen cég gyártotta, és nagyon drága, és nagyon színes, és nagyon bonyolultnak tűnik, attól nem fog jobban fejlődni a gyerek.
7: Abszolút egyetértek azzal, hogy nem az eszközön múlik, hanem azon a kapcsolódáson és megértésen, hogy az adott kisgyerek számára a hangzóvilágot hogy tudjuk érdekessé és izgalmassá tenni, és tanulhatóvá tenni, és a naturális terápiás elv vagy vonal, az pont ezt támogatja, hogy a szülő vegye észre, egy kicsit más fókuszt adunk az ő számára is, a saját magatartásunkkal, ahogy Dorka is mondta, nem az eszközzel, hanem hogy hogyan bánunk az eszközökkel, vagy bármilyen játéktárgyal, vagy bármilyen helyzettel. Arra adunk fókuszváltást, hogy gyakorlatilag mindenben füleljen arra, hogy a hangzó részét hogy tudja megtámogatni. És én elhoztam egy olyan összefoglaló, nagyon jó könyvet, ami szülőknek szól, ez a Gizella Butliner, remélem jól mondom, által írt, és most már negyedik kiadásként megjelent az ELTE, Báci Gusztáv gyógypedagógiai karának gondozásában a hallássérült gyermekek játékos fejlesztés, ami tényleg kifejezetten szülőknek szól ezzel kapcsolatban, hogy az otthoni helyzetekben, ha nincs ott a szurdopedagógus, akkor van egy ilyen sorvezető, ami támogatja azt, hogy milyen életkorban, milyen természetes helyzetekben tudja a fókuszt a hallássérült gyermeke számára a hallási figyelmet jól alakítani és fejleszteni. De ezt szívből ajánlom. Létezik olyan elérhető lehetőség az interneten, ahova a szülők tudnak csatlakozni beszédindítás céljából, hasonló játékos helyzetek bemutatása és támogatása is zajlik ezen a felületen, aminek az a neve, hogy Hömbölde, és azért ajánlom jó szívvel, mert Kaposváron dolgozó vagy ott dolgozott szurdopedagógusok csinálják ezt a programot, amihez tényleg bármelyik szülő csatlakozhat, akinek így a beszédindításával kapcsolatban van kérdése, vagy szeretne ötleteket kapni.
8: Nem beszéltünk még arról, hogy mi van akkor, ha nem csak egy hallássérült diagnózisa van a gyermeknek, hanem például látás és hallássérülés, hogy vannak-e árulkodó jelek, mire kell figyelni, mit vehetünk észre szülőként, és milyen lehetőségeink vannak ilyenkor.
9: A halmozott sérülés esetén a legfontosabb az az, hogy a hallássérülés az egy láthatatlan fogyatékosság, és maga a hallás is egy láthatatlan ingerre való reakció. És éppen ezért, mert nem látható maga a fogyatékosság, és egy halmozott sérülés esetén, egy súlyos halmozott sérülés esetén, ugye nagyon gyakran ezt az intellektuális képességek hiányának gondolják, hogy nem reagál, vagy lassan reagál, vagy a vizuális észlelésre. Tehát inkább azt tudom mondani, hogy egy nagyot hallás halmozottan sérült gyerekek esetében könnyebben elfedődik. Tehát nem merül föl, még akár szakemberekben sem, hogy ezzel probléma lehet. Tehát igazából a legfontosabb üzenet az az ezzel kapcsolatban, hogy erre figyelni kell. Tehát, hogy ezt minden olyan esetben, amikor halmozott sérülés előfordul, ezt megállapítják, akkor egyszerűen ezt tisztázni kell, hogy a hallás területén van probléma, vagy nincs probléma. Egy siketségre könnyebben felfigyelnek, bár még az is el tud fedődni egy súlyosabb állapot esetén, egy súlyos mozgáskoordinációs zavar esetén. Vannak olyan megint csak központi idegrendszeri sérülésből fakadó mozgás sérülések, CP például, ahol elég gyakori az, hogy egy auditív és egy vizuális észlelési zavar is előfordul. Tehát egyszerűen ezeket csak tudatosítani kell, és én azt gondolom, hogy nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Tehát ha halmozódik a probléma, halmozott sérülés van, akkor ez egy fontos elem, nem indul be a beszédfejlődés, nem indul be a hallási figyelemfejlődés, akkor ez csak egy jelzés, egy gondolat mindenkinek suhanjon át a fején, hogy nem biztos, hogy mindez azért történik, mert súlyos intellektuális zavara van, nem biztos, hogy azért történik, mert ő érdektelen a környezetével kapcsolatban, nem biztos, hogy azért történik meg, mert motiválatlan, hanem egyszerűen azért, mert ezek az információk nem jutnak el hozzá. Tehát egyszerűen muszáj ezeket kizárni. És ha pedig jelen vannak, akkor pedig fontos egy komplex fejlesztés keretében erre is odafigyelni.
6: Nem csak halmozott, tehát csak elsődleges, csak hallássérült gyerekeknél is nagyon megtévesztő tud lenni, hogy például csecsemőkorban elindul a gőgicsérés, ugyanúgy játszik a hangjával a gyermek, de ez nem színesedik, vagy nem kezdi el utánozni a környezete hangjait, vagy elváltozik, olyan stílusban kezd el gőgicsérni, ami nem jellemző az adott beszéd környezetre. Vagy fejhangúvá válik, sikítozni kezd, ezek mind figyelemfelkeltő jelek, és akkor gondolom, hogy a halmozottan sérült gyerekeknél ez ugyanígy tapasztalható, ugyanúgy megfigyelhető, hogy nem kezdi el utánozni a környezetét. Például a hangadásban sem.
8: Mi van akkor, ha a hallássérülés mondjuk egy autizmussal jár együtt?
7: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a szakembereket is nagyon foglalkoztatja, több okból kifolyólag, mert hogy a viselkedéses figyelemfelkeltő jelek nagyon hasonlóak. az önmagába fordulás, az egyedül tevékenykedés, az nevére nem figyel fel hangokra, vagy csak bizonyos hangokra figyel föl. Az autizmusban is, és a hallási nehézségben is ugyanúgy megjelenik, tehát már eleve a differenciál diagnosztika, vagy a szűrés, vagy az észrevétel gyanú esetében is már egy komoly kérdés. Az autizmus spektrumzavar diagnosztikájában hála Istennek protokoll szerint az elsődleges, hogy a hallás állapotát ellenőrizni kell, vagyis a nagyon pontos diagnózist meg kell, hogy előzze azt, hogy a hallás csökkenés kizárásra kerüljön. De abban az esetben, hogyha valaki hallássérültként diagnosztizálódik, és utána cseperedik, nődögél, és a viselkedéses jegyek nem különösebben változnak, vagy vegyük észre, hogy azok a fajta, és itt visszatérek arra, hogy nem az eszközök számítanak elsődlegesen, hanem hogy hogyan használjuk az eszközöket, és hogyha egy szurdopedagógiai megtámogatás nem sikeres egy kisgyerek esetében, mert számára nem jelent, nincs jelentősége azoknak a megerősítéseknek, amiket bevezetünk a hallókészülékes ellátás esetén, akkor bizony arra is kell gondolni, hogy neki esetleg van más területen is nehézsége, és felmerülhet nagyon könnyedén az autizmus spektrum zavar. De ezt differenciáltan diagnosztizálni szerintem nagyon nehéz. Ahol én dolgozom, ott egészen fiatal életkorban, ha nullától kísérni tudok egy kisgyereket a fejlődésben, és mondjuk ő hallássérült, és eszköztelennek kezdem érezni magam, és behívok a tímbe egy olyan szakembert, aki autizmusban járatos, és megtörténik az a csoda, hogy ugyanazokat az eszközöket, ugyanazokat a helyzeteket hozza elő, de más módon erősíti meg az erre adott válaszreakciókat, ő sikeressé válik, és én nem. Ez egy ilyen eléggé fontos mérföldköve, és onnantól együtt vagyunk igazán hatékonyak, például az ő fejlesztése esetében. Szóval ez a társuló fogyatékosság, vagy nehezítettség, ez mindig jó lenne, hogyha fölhívná a szakemberek figyelmét, hogy muszáj tímben dolgozni. Még akkor is, hogyha azt is meg tudjuk mondani, hogy melyik a vezető tünet igazából, mert a tanulás szempontjából minden csatorna és minden megerősítés ugyanolyan fontos, szerintem.
6: Mondjuk egy hozzánk bekerülő, egy 3 éves gyermek már elég határozottan mutat olyan jegyeket, amelyekkel megállapítható nagy valószínűséggel, hogy csak súlyos hallássérült, vagy egyéb problémát is felfedezni vélünk. Az autizmusnak azért vannak olyan nagyon markáns jegyei. Tudom, hogy nagyon széles a spektrum, de vagy nem is az autizmusról beszélnék, hanem azt mondanám, hogy azért egy átlagos fejlődésű, de súlyos hallássérült gyermek felismerhető az ő viselkedése, meg az ő kapcsolatteremtési képessége, az ő nyitottsága a külvilágra, a kapcsolódási szándéka, amiből azért ki lehet szűrni, hogy ő valószínűleg nem autizmussal élő gyermek. Tehát, hogyha nagy mennyiség, nagy létszámú, jól funkcionáló, csak hallássérült gyereket látunk, akkor ott közöttük könnyebb kiszűrni például az autista hallássérülteket. Meg egy bizonyos kor után, tehát tényleg a korai életkorban még nagyobb lehet a hasonlóság a viselkedéses jegyekben, de azért egy idősebb gyermeknél már jobban elkülönül.
7: Igen, tehát a határok jobban összemosódnak, igen, hogy vajon mi miért alakul, vagy melyik viselkedéses válasz minek a következtében jelenik meg, könnyebben elmosódik. És aztán, ahogy nőnek, úgy markánsabb, de hát ez az autizmus spektrum zavar miben léttével is összefügg, hogy a legmarkánsabb jegyek egyébként már a legfiatalabb életkorban is ott vannak, tehát hogyha ezeket látjuk, akkor nagyon sok kérdés nincs, de hogyha a hát inkább dimenzióban, a többi területen kevésbé érintett, akkor jó hosszan el tud húzódni ez a differenciál diagnosztika, és a diagnosztika kapcsán nem beszéltünk, vagyis hát de érintettük, csak talán még jobban össze lehetne kapcsolni, hogy a folyamat diagnosztika milyen nagyon fontos. És a, nem csak abban, hogy a hallókészülék jó-e, meg hogy milyen ellátás, meg hogy szegregált, vagy integrált együttnevelés, vagy különnevelés legyen a további út, hanem abból a szempontból is, hogy folyamatdiagnózis, hogy társuló fogyatékosságok mik vannak még, akár olyanok is, ami nem fogyatékosság, hanem részképességeket érintő nehézség.
10: Köszönöm ezt a rendkívül érdekes és átfogó beszélgetést mindannyiótoknak. Remélem, a hozzánk forduló szülők minden kérdésére sikerült választ adnunk. Köszönjük szépen!

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: A csehországi mozgássérültek körében nagy divat a golfozás. Vajon hazai pályáinkon lesz-e akadálymentesítés? Steyer Robert a Darovánszki dvúrban járt.
1: Je prostor, nebo byl prostor Anglii.
2: Golfpálya valójában az angliai tengerpartokon volt az a homokos rész, ami tele volt hiperhupával és sok helyen befüvesedett, és nem volt jó semmi másra. Nem lehetett vele mit kezdeni, nem lehetett rajta semmit csinálni, se mezőgazdaságilag, se erdés se semminek nem volt megfelelő. Ezen valójában elkezdtek az emberek kergetni bottal egy kis labdát. Így kezdődött az egész. És aztán természetesen átkerült Amerikába és átkerült Európába is. Mindannyian elkezdték ezeket a dűnéket utánozni. Mindenféle terepeken fogták a bágereket, meg mindenféle berendezést, és dimbes dombost mindenfélét próbáltak csinálni, hogy lehessen rajta golfozni. És a második vonal, ahogy kezdtek ezek a pályák létrejönni, ez az úgynevezett természetben adott lehetőséget.
1: Cserébe využívali tých...
2: Kihasználták azokat a természet adta különböző lehetőségeket.
3: Itt különösen jó egyébként.
2: Kihasználták a magassági különbözeteket.
1: To nejde, to nelze takovým způsobem plánovat, protože my si nejdřív musíme...
2: Nem ismeri a magyar golf helyzetet, és nem tudja, hány golfista van Magyarországon. Van-e köztük olyan mozgássérült, akit ez érdekelne, vagy egyáltalán golf terén mi a helyzet Magyarországon. Ugyanúgy meg voltunk lepődve attól a sok lehetőségtől, és attól a sok színűségtől, amit ez magával hord, amit ez ad. Nem volt el semmilyen tapasztalatunk, ez volt az első ilyen. És most próbáljuk meg összehozni azokat a szervezeteket, embereket, megtudjuk, hogy erre milyen időközönként lenne igény, mert ezeknek az embereknek ide jutni közlekedésileg. Nagyon jó golfoznak, nagyon jól tudnak ehhez idomulni, de itt egy csomó minden köret van, amit meg kell szervezni, amit meg kell tervezni, és az igény szerint fogunk ezeket a dolgokat a közeljövőben véglegesen eldönteni.
3: Lát valamilyen esélyt arra, hogy nyilvánvalóan nem golfot, de valamilyen más sporttevékenységet, mondjuk vakok vagy más fogyatékossággal élők, siketek tudnának esetleg végezni?
1: De vagy egy golfista?
2: Volt itt egy vak golfozó, akinek volt egy vezetője, aki mindig elmondta neki, hogy milyen irányba, merre, hova kell ütni a labdát, és az az ember az egyik kategóriát meg is nyerte.
3: Elképesztő. Látókkal szemben.
2: Igen, látókkal szemben. Ez nem volt szét kategorizálva, hogy látás, hallás sérült, vagy mozgás sérült. Valamilyen módon sérült. Fantasztikus volt látni ezt az embert. Mi ugyanígy meg voltunk lepődve, mint maguk most, mert szintén először életünkben láttunk ilyet.
4: Mondom, nem minden szoba akadálymentesítés.
1: Poszúzolj právé.
2: Nem csak arról van szó, hogy a szobák hogy néznek ki, és van-e küszöb, van nem. Elsősorban az ajtó szélességnek olyannak kell lenni, meg kell a kocsikkal tudjanak közlekedni. A kád hozzáférhetősége, a villanykapcsolók hozzáférhetősége, a kilincsek, itt rengeteg olyan dolog van, ami beleesik abba a kategóriába, hogy ők kimondják azt, hogy ez igenis a sérültjeinknek megfelelő. Most azt mondja, biztos, hogy nem minden szoba, de 36 szobát olyannak nyilvánítottak, hogy igenis 102 van. De sokkal többen laktak végül is, mert a bejárati ajtók meg ezek majdnem mi eleve jók. Voltak más kisebb-nagyobb kifogások, de valójában használták őket. Minden szoba küszöbmentes már, az összes, az egész komplexumban, minden úgy lett megcsinálva, hogy abszolút akadálymentesített.
3: Azt a szót használja a fogyatékosságra, hogy handicap.
2: Átvettük az angol nyelvet.
3: Angolból átvették.
2: Golfban a handicap szónak két értelmezése van. Egyik értelmezése az, hogy valamilyen ugye fogyatéka van. A másik ugye a golfban a handicap, hogy minden golfozó azért küzd, hogy a legjobb

0: És a tenisz. Ezek az emberek, amikor belekerülnek ebbe, annak ellenére, hogy ma már mindenki golfozhat és golfozik, és nem egy elérhetetlen, és nem az a sport.
1: Többi vendég, az épek például, hogyan viszonyulnak a fogyatékkal élő vendégekhez, sportolókhoz?
0: Cinkule úr is így játszott a karnélküli osztrákóval. Csodálják az egészséges embereket, mert mindegyikük tudja, hogy ez mennyire nehéz sport. Golf az a sport, amikor az emberi test minden részét használ. Lábát, kezét, csípőjét, hátát, karját, de a fejét is, mert ugye ebbe az egy elütésbe az egész teste mindene belekapcsolódik és benne van. A legjobb golfistánál is, amikor az ütés után rögtön oda néz a labdára, ez már rossz. Itt kezdődik a hiba.
1: Talán a vakoknak itt van valami előnyük.
0: Minden flightban 4 játékos van. Minden flightban 3 handicapes játékos került, és egy mi golfistán. És mindig a szponzoráló cégek vezetőségéből volt itt, vagy a vezérigazgató, vagy valaki, aki amúgy is nagyon jó golfozó hírnevében áll.
2: A Böltadé zászlókra miniszterelnök
0: a miniszterelnök is volt, a miniszterelnök helyettese itt volt, a régiónak a vezetéséből itt voltak. Ezek mind egy flightba voltak ezekkel az emberekkel. Majdnem minden ilyen flightba ezek a sérültek győztek az egészséges emberek mellett. Ezekről az emberekről kisugárzott lehetett rajtuk látni, hogy ez mennyire fontos nekik, hogy élteti őket, hogy mennyire örömet szerez nekik, hogy szóval ezzel ők teljesen egyé válva csinálták. Már láttam a felszerelés szerint a botjaikról, meg a pekekről, meg mindenről, mennyire van elhasználódva, hogy mennyit játszhat ez az ember. Ezek az emberek mind merem állítani, hogy napi rendszerességgel van, nagyon-nagyon gyakran és nagyon sokat játszanak, mert láttam a felszerelésükön, hogy mennyire elhasznált régi dolgaik voltak.
1: Hol tudnak még gyakorolni, hiszen egy évben egyszer vagy kétszer mondjuk itt.
2: De a szava zsémi a zsenő.
0: Ők játszhatnának bárhol, bármelyik golfpályán is. Maximum az van, hogy kihagyják azokat a részeket, amelyeket ők nem tudnak a kocsikukkal megközelíteni. Az, hogy ő kimenjen játszani, ezt ő megteheti bárhol, csak azt mondják, ilyen feltételeik mind itt vannak, mert hát ugye ők már itt most átépítették az egészet arra, hogy ők végig tudják menni a pályát, csak itt van.
1: És ehhez uniós támogatást, vagy állami támogatást?
2: Nem,
0: itt semmilyen pénz, ami volt, a szponzori pénzek voltak, abból kaptak a saját eszközeikhez még pénzt, de semmilyen támogatást nem kaptak. 20 évvel ezelőtt Csehországban 2 golfpálya volt. Rendszerváltás után még 3 nyílt, az egyik közülük voltunk mi, és ma 100 elismert golfpálya van Csehországban. 1897 óta golfozni lehet Csehországban. Marienbádban fölépítették az első golfpályát az angol király érkezésének tiszteletére. Az osztrák-magyar monarchia idejében, az úgynevezett kommunista érában eléggé el lett hanyagolva, sőt, nagyon rossz állapotba került a pálya, de mindig volt 15-20 ember, aki rendszeresen kijárt oda golfozni. Csehország az úgynevezett posztkommunista országok közül tényleg golf nagyhatalommá lett. Szlovákiában csak 3 vagy 4 van, Lengyelországban is csak 3 vagy 4 van. Fogalmam sincs, mi a helyzet Romániában vagy Magyarországban.
1: 15. Hogyan jött az ötlet, hogy kerekesszékesek is tudjanak játszani? Volt valamilyen személyes indítatása?
2: Hlavní jako, nebo první typ, nebo
0: první. Kezdődött az egész, hogy ez az Otobok.
1: Ez a cég, aki ezeket a speciális kerekesszékeket
0: járta. Körülbelül 10 kilométerre van a székhelyük. Foton jártak ide, mértek, méricskél, fényképeztek, filmettek több mint 2 évig, próbálták fölmérni a terepet, hogy egy ilyen világszínvonalú és magasrangú eseményt meg lehet úgy szervezni. Jött ide Hollandiából egy hölgy, Hollandiában van ennek a szövetségnek elnöksége, ez a hölgy a technikai bizottságának az elnöke. Úgy hatta jóvá, hogy ezen a pályarendszeren minden, ki bármilyen handicapje van, minden akadályon végig tud menni és tud rajta játszani. Ebből lett aztán az Európa-bajnokság.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasútársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidőben garantált a teltház és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A Tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitás mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy két évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezésre állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 billió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
8: A Hobby Rádióban.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor.
10: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást.
10: Jó szórakozást.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
13: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
14: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
15: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
16: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
17: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: A Hobby

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.
5: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Érezd át a sivatag hangulatát. Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Tüzet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálatjelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a standot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberus az alvilágot őrző háromfejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én a ZAZ. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már kétszer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban ZAZ a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa dalait. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Félre a csajos, hisztis, fogyut a hírekkel! Kezdődik a Teremtés Koronája! 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli! Ami a férfiakat érdekli!
4: Üdvözlöm Önöket! Itt a nyár, sokan utaznak külföldre, de nyári kellemes kiroccanásainkon sem szabad megfeledkezni a megfelelő védekezésről. Spanyolországban például őrületesen terjed a HIV vírus. Két cigarettázással kapcsolatos cikk is szerepel a műsorban. Az egyikből például megtudhatják, önáltatás, ha light cigarettát szívnak. Barack Obama amerikai elnök beváltotta egyik választási ígéretét, és ezért a republikánusok már is veszettül támadják. Összesen 33 évet élt, emlékműve 22 méter magas lesz Skopjéban. Akiről szó van, Nagy Sándor. Jön az intelligens autó, az új típusú nukleáris erőművek megteremtésével már csillagokat is létre lehet hozni a Földön, és mesztelen szőkeség Hitler fürdőkádjában ezek lesznek a mai témáink. Hölgyeim és uraim, önáltatás, light cigarettát szívni. Egy török felmérés szerint a light cigaretták legalább akkora veszélyt jelentenek az egészségre, mint a hagyományos dohánytermékek. A nikotinon és a szénmonoxidon kívül még több ezer káros összetevője van a dohányfüstnek, amelyek főleg a szív vérerejét bélelő sejteket támadják meg, nyilatkozta dr. Ozgur Cifci, a Baskent Tudományi Egyetem és Egészségügyi Központ munkatársa. Cifci és kollégái azt vizsgálták, hogy a hagyományos és a light cigaretták hogyan hatnak a szívizmot ellátó kis erekre. Ehhez a koronáriák, a szívkoszorú erek rezerv kapacitásának meghatározását használták, ami azt mutatja, hogy a szívizmokba irányuló véráramlás mennyire képes növekedni munkavégzés hatására. A vizsgálatban 20 egészséges, nem dohányzó önkéntes vett részt, akiknek light, illetve hagyományos cigarettát kellett elszívniuk, a kutatók pedig a dohányzás előtt és után megmérték a koronária rezerv kapacitását. Az eredmények szerint a hagyományos és a light cigaretták ugyanolyan mértékben rontották a rezerv kapacitást a vizsgált önkénteseknél, és ugyanolyan akut káros hatással voltak a koronáriás mikrovaszkuláris funkcióra. És a másik dohányzással kapcsolatos hír, hadat üzennek a füstölgő filmjeleneteknek az amerikai orvosok. Harcba szállnak a dohányzást is bemutató hollywoodi filmekkel, el szeretnék érni, hogy a cigarettázást megjelenítő képsorok ugyanolyan besorolást kapjanak, mint az erőszakos vagy szexualitást ábrázoló jelenetek. Az Amerikai Egészségügyi Egyesület, az amerikai orvosok legnagyobb képviseleti szerve szerint azokat a filmeket, amelyekben a szereplők dohányoznak, csak 17 év feletti nézők tekinthetik meg. A szervezet a Facebook közösségi honlapon is létrehozott egy oldalt. Itt olvasható véleményük szerint Hollywoodnak nem sikerül az embereket az első számú haláloktól, a dohányzástól megvédeni. Az elkövetkező hónapokban ezért az orvosok megvizsgálják, melyik az a filmstúdió, amelyik leginkább dohányzásra csábítja a fiatalokat. A legnagyobb bűnöst ősszel nyilvánosan is pellengérre állítják.
2: Hobbi rádió.
3: Fucsalakoni mélyedek ki a busztába!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Valóban betegség a hiperaktivitás, amely nem is létezett az 50-es évek előtt? Egy Nagy-Britániában dolgozó kanadai kutató szerint rosszat tesznek a hiperaktív gyermekeknek azok az orvosok és szakértők, akik azt állítják, hogy a hiperaktivitás, mint jelenség, abban az értelemben, ahogy most használjuk, mindig is létezett. Dr. Matthew Smith szerint nem csak hogy rossz az elképzelés, de káros is, mind a gyerekek, mind a szüleik és orvosaik számára. A hiperaktivitási rendellenesség, más néven az ADHD, az egyik leggyakrabban diagnosztizált gyermekkori pszichiátriai kórkép manapság, nyilatkozta Dr. Smith, amit legtöbbször Ritalinnal vagy más gyógyszerrel kezelnek. Teszik ezt annak ellenére, hogy az 50-es évek előtt ez a betegség tulajdonképpen nem is létezett. A hiperaktivitás jelenség, abban az értelemben, ahogy manapság használjuk, egy téves elképzelés terméke, amelyet 1957-ben írtak le először betegségként. Természetesen előtte is létezett a hiperaktív viselkedés forma, csak ezt egész egyszerűen nem tartották kórosnak. A legtöbb szakértő szerint a hiperaktivitás egy univerzális jelenség, amely olyan hatalmas történelmi személyiségeket is érintett, mint Mozart vagy Einstein. Smith szerint azonban a hiperaktivitás az utóbbi 50 év szociális, kulturális, politikai és környezeti változásainak terméke. Amikor az 1957 előtti időkről beszélünk, hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról a szociális változásokról, amelyek lehetővé tették, hogy egy gyermeket hiperaktívnak tartsanak a szülei, és hogy ezt az állapotát gyógyszerekkel próbálják megkezeltetni. Az 1950-es években az Egyesült Államokban jelentősen megváltozott az oktatási rendszer. Világos, hogy annál a gyereknél, aki naponta több órát focizhat, nem jelent problémát a hiperaktivitás. Ha ugyanennek a gyereknek napi 7-8 órát kell folyamatosan egy osztályteremben ülnie, ott már gondok adódhatnak. Meg kell vizsgálnunk hát közelebbről azokat a szociális és történelmi változásokat, amelyek eredményeképpen a hiperaktivitás mint fogalom létrejöhetett, és ennek fényében kell eldöntenünk, valójában mely gyermekek szorulnak kezelésre, és melyek nem. A spanyol prostituáltak, hogy finoman fogalmazzak, tesznek az óvszerre, ezért őrületesen terjed a HIV Spanyolországban. A katalán nemi betegségekkel és AIDS-szel kapcsolatos epidemiológiai tanulmányok központja 2005-ben úttörő jellegű tanulmányba kezdett Spanyolországban, hogy felmérjék a nemi betegségek jelenlétét a spanyol szexmunkások körében. A cél az volt, hogy megfigyeljék a HIV és más betegségek fertőzöttségi arányát és a felelőtlen viselkedés mértékét. A prostitúció megváltozott Spanyolországban az utóbbi időben. Korábban spanyol hölgyek kínálták bájaikat, gyakran drogokat is használtak. Mostanában külföldi prostituáltak is megjelentek, és ez viselkedésbeli és társadalmi változásokat is eredményezett, mondta Cinta Folch, a tanulmány vezetője, az intézet kutatója. A 400 megkérdezett hölgy mindössze 10,8%-a volt spanyol, legtöbbjük idősebb, intravénás droghasználó. A többiek Latin Amerikából 30,7%, Kelet-Európából 32,5% és Afrikából 26%-ban érkeztek. 95,5%-uk használ óvszert, ha ügyfeleikkel közösülnek, de ha állandó partnerükkel vannak együtt, csupán 12,4%-uk védekezik eképpen. Jelentős felismerés, hogy a spanyol származású nők hajlamosak legkevésbé a kondom használatra ügyfeleik esetében, az oka ennek az életkoruk lehet. Az ügyfeleik valószínűleg törzsvendégek, akikben megbíznak. Ráadásul a szexmunkások közül ők azok, akik általában intravénás drogokat használnak, ez pedig ahhoz vezethet, hogy védekezés nélkül létesítenek testi kapcsolatot, hangsúlyozta a központ szakértője. A tanulmányból levont következtetések a Sexually Transmitted Diseases című folyóiratban jelentek meg nemrég. Kimutatásaik szerint a HIV-fertőzöttek aránya 1,8%, a klamídiásoké 5,5%, a tripperesoké pedig 0,5%. Csak a HIV-fertőzöttség terén figyeltek meg eltérést, amely jelentősen magasabb a spanyol szexmunkások körében, 9,3%. A megkérdezett nők 49,7%-a számolt be olyan esetről, amikor az elmúlt 6 hónap során a gumiovszer kiszakadt aktus közben. A kutatók azonban továbbra is óvatosságra intenek. A nemi betegségek aránya alacsonyabbnak tűnik Katalóniában, mint Európa más részein, de nehéz általánosítani. A tanulmányok kvantitatív módszereket használtak, ennek pedig vannak korlátai. Nem lehet belőlük extrapolálni, habár bizonyos trendek megfigyelhetők, mutatott rá Folk. Amint rendelkezésre állnak 2009-es adatok, össze lehet majd hasonlítani az előző években gyűjtöttekkel. A kutatás azt mutatja, hogy a katalán szexmunkások társadalmi és kulturális szempontból egy magasabb szinten állnak, attól függően, honnan származnak. Különös figyelmet kell szentelnünk a spanyol származásúaknak, mivel, bár kisebbségben vannak, körükben a legmagasabb a HIV-fertőzöttek és a droghasználók aránya, továbbá ők gondoskodnak legkevésbé a biztonságról, magyarázták a kutatók. A tanulmány szerint a megelőzés és a HIV, illetve más nemi betegségek terjedésének visszaszorítása szempontjából kiemelkedően fontos az egészségügyi központok létesítése, a betegségek diagnosztizálása és kezelése. Ez azt jelenti, hogy tudomást kell vennünk a fertőzések jelenlétéről és a hozzájuk kapcsolódó viselkedésformákról, hogy kidolgozhassuk a megfelelő megelőzési módszereket, mondta Folk.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Gigantikus emlékművet tervez Skopje egyik kerülete, Nagy Sándor, az ókori világhódító tiszteletére, ezzel is hangsúlyozni szándékozván Macedónia büszke makedón eredetét. A macedón sajtóban megjelent értesülések szerint a nagy titokban előkészített emlékmű 22 méter magas lesz, ez egy 7 emeletes ház magasságának felel meg. Az ókori hadvezér egy oszlop tetején üli meg Bukefalosz nevű lovát, az oszlopot 4 ülő oroszlán és 8 egyenként 3 méter magas szobor veszi majd körül, az utóbbiak a makedón harcosokat jelenítenek meg, az egyik éppenséggel második Fülöp, vagy Filipposz királyt, a hódító hadvezér atyát fogja ábrázolni. A munkák befejezésükhöz közelednek, közölte az AFP-vel Vlagyimir Todorovics, annak a belvárosi kerületnek a polgármestere, ahol a gigászi emlékmű emelkedik majd. Az időpont a firenzei Fernando Marinelli öntödétől függ, amely a szobrot kivitelezi, fűzte hozzá. Mindazonáltal egy olyan országban, amelyet teljes erejével sújt a világgazdasági válság hatása, és ahol a munkanélküliek aránya eléri a 40%-ot, sokan fogukat csikorgatják a hír hallatán. Athén a maga részéről ugyancsak hűvösen fogadta északi szomszédjának tervét, s a bejelentést némi iróniával kommentálta. A szobor mérete és költsége fordított arányban áll komolyságával és a történeti valósággal, jegyezte meg Georgis Kumucakos, görög külügyi szóvivő. A görög Makedónia tartomány központjában Szalonikiben is emlékművet emeltek Nagy Sándor tiszteletére még 1974-ben, de az csak 6 méter magas. Athén álláspontja szerint Nagy Sándor, illetve a Macedónia név kizárólag Görögország nemzeti öröksége. Görögország nem ismeri el az 1991-ben függetlenné vált kis szomszéd államot, így azt 1993-ban ideiglenesen nem Macedónia, hanem Macedónia volt jugoszláv köztársaság néven vették fel az ENSZ-be. Az ENSZ égisze alatt azóta is tartó tárgyalásokon eddig nem találtak megoldást az ország nevére. A görögöket komolyan ingerelte az is, hogy 2006. decemberében Skopje légi kikötőjét Nagy Sándor repülőtér névre keresztelték át. Alexander Rajcevski építész szerint az emlékmű mérete olyan nagy, hogy túlságosan betölti a város központjában lévő teret, ahol áll majd. Olyan hatalmas. Hogyan láthatják például az emberek Nagy Sándor arcát, kérdezi a szakember. Nada Projeva, a Skopjei Egyetem filozófus nője úgy véli, hogy ha a projekt célja a macedón identitás alátámasztása, akkor teljesen fölösleges, hiszen ez az identitás már létezik. Mindazonáltal Macedónia három szomszédja az ország függetlenné válása óta vitatja valamilyen szempontból ezt az identitást. Görögország nem ismeri el az ország nevét, a bolgárok vitatják, hogy létezne önálló macedón nyelv, a szerbek kétségbe vonják a macedón ortodox egyház autonómiáját. Kirill Trajkovszki régész véleménye szerint az ország mai lakói különböző biológiai és kulturális kereszteződések kellemes szintézisét képviselik. A Macedón Tudományos és Művészeti Akadémia nemrég bejelentette, nagyszabású tudományos kutatást indít annak meghatározására, hogy a mai macedónok mit hoztak magukkal az ókorból, és mit a szláv ősöktől.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Jön az intelligens autó. 2015 és 2020 között valósággá válhat az a gépkocsi, amely maga szabályozza a forgalomban való részvételét, sőt, parkolóhelyet is talál magának. A holland Helmond projektre az Európai Unió, a közlekedés biztonságra szakosodott Safe Spot, a járművek és az infrastruktúrák rendszereit összehangoló CVISZ pedig 80 millió eurót fordít. Tudományos fantasztikumnak tűnhet a dolog, mégis van realitása, ugyanis több mint egy tucat társaság, gépkocsikat gyártó cég, kutatóintézet és elektronikai vállalat is részt vesz benne, írta a La Repubblica című olasz lap. Például a Fiat kutatóközpontja 38 millió euróval, az Erticoids Europe 40 millióval száll be a fejlesztésekbe. Az utóbbi az intelligens szállítási rendszerekre specializálódott. A fő célkitűzés kapcsolatba hozni az autókat az infrastrukturális berendezésekkel. Valami már látszik is ebből a legújabb modelleknél, a BMW-nél, Mercedes-nél, Opel-nél, amelyek például le tudják olvasni a sebességkorlátozási jelzéseket, és automatikusan hozzáigazítják sebességüket. A holland kutatók azonban ennél többet akarnak. Az elképzelés szerint minden jármű kapcsolatot tart majd egy operatív központtal, amelynek segítségével megtalálja a leggyorsabb útvonalat, kikerüli a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a motorosokat. Értelemszerűen követni tudja a többi kocsi mozgását is. A központ a maga részéről ellenőrzi a lámpákat, hogy gördülékenyebbé tegye a forgalmat, szükség esetén átváltva pirosról zöldre, vagy fordítva. De ez még csak néhány a számos lehetőségből, amelynek szabályoznia kell a közlekedést, csökkenteni a baleseteket és nem utolsó sorban a benzinfogyasztást, magyarázzák a kutatók. A Safe Spot egy olyan vezeték nélküli hálózaton dolgozik, amely összekapcsolja az autókat egymással és az infrastruktúrával, lehetővé teszi a járművek lokalizálását egy 400 méteres sugarú körben. A japán Nissan és a Toyota élen jár a fejlesztésekben, mindketten bemutattak már különböző működő prototípusokat. A verseny azonban a szakemberek szerint még nem dőlt el, mert minden az árakon múlik. Az ár azonban nem lesz különlegesen magas, mivel a járművekbe csak kevés plusz elemet kell beszerelni. Fontos tényező lesz azonban egyetértésre jutni az autósokkal, mert a tervezettek ellenállást válthatnak ki belőlük már csak a személyiségi jogok védelme miatt is. Ugyanis a jövő közlekedés biztonságának ára az lesz, hogy virtuálisan méterről méterre lehet majd nyomon követni minden kocsi mozgását, mondta Roberto Brignolo, aki a Fiatnál 200 kutató munkáját irányítja.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Spinderella cut it up one time.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Az őslénykutatók megint meglepő felfedezést tettek. Mintegy 260 millió évvel ezelőtt egy kínai vulkánkitörés vezetett a tengeri élet hirtelen kipusztulásához, szerte a világon, jelentették be brit paleontológusok az amerikai Science című tudományos magazin múlt pénteki számában. Az őslénykutatók annak köszönhetően tudták megállapítani a nagy kitörés pontos időpontját, hogy a vulkanikus kőzet fölött olyan megkövült üledékrétegre bukkantak, amely különféle életformák tömeges kihalására utalt. Ezáltal egyértelműen összefüggésbe hozta a vulkanikus robbanásokat egy jelentős környezeti katasztrófával, erősítette meg Paul Vignal, a Leeds-i Egyetem őslénykutatója, a tanulmány vezetője. A brit kutatók szerint a Kína délnyugati részén történt vulkánkitörésnél félmillió köbméter körüli mennyiségben lövelt ki láva, 5 Wales nagyságú területet, vagyis mintegy 100 000 négyzetkilométert borítva be. A tengeri élővilág tömeges kihalására azért kerülhetett sor, mert a gyorsan folyó láva hirtelen ütközött a sekély vízzel, ami robbanásokat okozott, gigantikus gőzfelhőket képezve már a kitörések kezdetén. Egyúttal hatalmas mennyiségben juttatott kén-dioxidot a stratoszférába, a földi légkör 11 és 50 km közötti magasságban lévő részében, ami a bolygó lehűléséhez és savas esőkhöz vezetett. Hölgyeim és uraim, nincs több félrelépés, megszületett a biztos módszer. A követni kívánt személynél mindössze egy hitelkártya méretű kis készüléket kell elhelyezni, és számítógépen már is könnyedén követhető, hogy éppen hol tartózkodik, bárhová is menjen a világ bármely táján. A rendszer a GPS technológiával működik, úgyhogy a követni kívánt személyről meg lehet mondani, hogy melyik utcában és hány szám alatt tartózkodik. Már is számos feleség érdeklődik a rendszer iránt, mert úgy gondolják, hogy ezzel könnyebben pórázon tudnák tartani kalandvágyó férjüket. De aggódó szülőknek is jól jöhet a rendszer. Egy angol anyuka, Rachel Wilder például az otthoni gépén nézheti, hogy 19 éves fia Harry merre jár a nagyvilágban az egyéves egyetemi szünideje alatt. A szolgáltatás 2 hete rendelhető meg interneten, és az egyetemista fiú nagybátyja, bizonyos David Clayton fejlesztette ki. A készülék ára átszámítva 91 000 forint, a szolgáltatás havi díja 3600 forint, de a kütyüt bérelni is lehet havi 16 000 forintért. Olyan beállítás is lehetséges, hogyha a követett személy vagy tárgy nem kívánatos helyre megy vagy kerül, akkor a megrendelő erről azonnali értesítést kap SMS-ben. Hát kérem, itt tartunk. Az új típusú nukleáris erőművek megteremtésében hozhat áttörést a kaliforniai Livermore Nemzeti Kutatóközpont területén átadott új laboratórium. A szerkezettel a csillagok születését modellezik. Az emberiség összes energiaigényét megoldhatja a nemrégiben átadott új kutatóközpont. A 3,5 milliárd dollárba került 3 futballpálya méretű 10 emeletes építményt Arnold Schwarzenegger adta át. Az osztrák származású amerikai színész több fantasztikus filmben is szerepelt, ahol sugárfegyverekkel küzdöttek robotok és emberek. A kutatóközpontot persze kormányzói minőségében adta át a Terminátorként is ismert Schwarzenegger. Ezentúl már a csillagokat is létre lehet hozni a Földön, közölte büszkén Arnold Schwarzenegger. A színész politikus arra célzott, hogy a 192 külön lézersugárnyalábot egy óriási lézersugárban egyesítik, amihez hidrogénatomokat adnak. Korlátozott körülmények között tehát képesek lesznek előállítani a fúziót, a csillagok születését modellezve ezzel. A fúzió az emberiség energiaéhségére megoldást ígérő új típusú nukleáris erőművek megteremtésében hozhat áttörést. A lézersugarak másik fontos feladata a nukleáris fegyverek állapotának ellenőrzése lesz. A modellezés révén már nem lesz szükség próbarobbantásokra sem.
2: Hobbi Rádió.

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Barack Obama, amerikai elnök már is beváltotta egyik választási ígéretét. A 2008-as kampány idején megígérte feleségének Michelle-nek, hogy ha vége lesz a választási hadjáratnak, elviszi a New York-i Broadway-re színházba. Most teljesült a First Lady kívánsága. Az amerikai elnöki pár múlt szombaton este egy kis katonai különgépen utazott New Yorkba, majd helikopteren szállították őket Manhattanbe, ahol a Blue Hill étteremben töltötték el vacsorájukat. Ezt követően a Belasco színház várta őket, ahol megtekintették August Wilson 2005-ben elhunyt Pulitzer-díjas afroamerikai író Joe Turner's Come and Gone, azaz Joe Turner jövés menése című darabját. A republikánusok rögtön megragadták az alkalmat, hogy támadják Obamát, szerintük az elnök az adófizetők pénzén megy szórakozni. A párt országos bizottsága közleményében nehezményezte, hogy az elnök színházba megy külön géppel, miközben a General Motors a csőd szélén áll, és Amerika szerte számos család azért küzd, hogy kifizethesse a számláit. Azért viszem feleségemet New Yorkba, mert megígértem neki a választási kampány során, hogy elviszem egy Broadway előadásra, amikor mindennek vége lesz, válaszolt ugyancsak közleményben Obama. A Fehér Ház még nem közölte az elnöki kiruccanás költségeit. Zárója, az amerikai vezetők soha nem utaznak polgári gépeken, az őket mindenhová követő jelentős biztonsági személyzet miatt. Zárója bezárva. Önző angyal címmel regény formájában írta meg Luca Romano olasz író, Lee Miller amerikai fotósnő élettörténetét. Elizabeth Miller, aki 1907 és 1977 között élt, Poughkeepsie-ben született, polgári protestáns családban. Apja szenvedélye a fotózás volt, és ezt a vonzalmat a lánya is örökölte. 1927-ben a véletlen folytán éppen a Vogue mítikus alapítóját, William Condé Nast mentette meg egy autóbalesettől, és természetesen le is fotózta. A címlapra került felvétellel Lee eljegyezte magát a fotográfiával. Mozgalmas karrierje során dolgozott a Vogue-nak Párizsban, ahol a képek mellé megírta azt is, hogy a párizsi nők hogyan varnak maguknak csinos ruhákat a jegyre kapható silány anyagokból, és az orosz katonanők megerősített melltartóiból. Modellje majd szeretője lett Man Ray szürrealista művésznek, aztán Picasso-nak, majd feleségül ment egy arabhoz, aki arannyal halmozta el, és alkalmat adott neki arra, hogy Leica fényképezőgépével bejárja a sivatagot. Haditudósítóként fényképezte a háború, majd a Dachaui koncentrációs tábor borzalmait. A fotósról néhány hónappal ezelőtt kezdtek újra beszélni, amikor a brit állami archívumok anyagaiból kiderült, hogy a brit titkosszolgálat figyeltette, mert kommunista szimpátiával gyanúsította. 2005-ben megjelent róla egy engedélyezett életrajz, amelyet Luca Romano regénye méltó módon egészít ki sok érdekes fotóval, írta a Corriere della Sera című olasz napilap. Közülük is kiemelkedik az a felvétel, amely Lee Millert mesztelen Vénuszként ábrázolja Hitlernek az amerikaiak által elkobzott fürdőkádjában. A képen a valóságot a gumiszőnyegen heverő sáros katonabakancs jelképezi. Azt akarja kifejezni, hogy a háborút soha ne felejtse el a világ. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazin műsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. A viszont hallásra.
0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
2: Hobbi rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: The Malacis and the Wolf. Once, egyszer, the idő, there volt kettő little pig. They mentek to the bank to kérni big segély for ő ház. But bank said, építsetek from your erő, then bank meghelt. Time is meant, the házak are made it, and the farkas is cseperedid up. He was nagyon hungry, and very fázott, because the hoe was hullott.
3: I go to szerezni szám kaja,
2: said he, with vacogging teeth. He meant on the rét, és saw a big kupac de szalma, melynek pig illata volt. He bekopog and mondta,
3: little pig, engedj me into.
2: Mire a malac said,
4: I don't engedlek be, because you eszel meg me.
2: Wolf válaszolt,
3: little malac, help nekem. Here is big hideg, I'm fagying meg.
2: But little pig was hajthatatlan. When csökkent agyú Wolf látta, hogy pig don't engedding him into the house, he was gyűjting big air to his tüdő, fooing the house away, and ette meg kis malacot. Telt múlt the time, then farkas z gyomor was very üres.
3: I go out to the reed, hát ha find egy újabb malac.
2: Szedő. Went on the mező, then he látott meg egy újabb house. Itt volt egy tégla house with malac szag too, like the előző.
3: Hi, little malac, I'm the ügynök of the bank, and I host you segély that you kértél.
4: You nem vagy agent, you vagy the csökkent agyú Wolf. I érezd your stinky food szag, that you vagy that kretén Wolf, who etted meg my brother.
2: When farkas látta, hogy nice saw nem working again, he tried to fooey away the house. He fooed once, he fooed twice, then he fooed ki, because the house was still alt.
3: I gyújting it up with my old gyufatri,
2: said he. When olting his bunda, he tried to gyújting up the house, it was not sikerült. He gondolta, megy to the house alá and ashing up the padló. He started to ashing down to the earth. He was ashing, then talált a big folyosó with fekvő létra. He started massing and gondold.
3: Why this létra fekszing here and why nem áll?
2: He got the válasz very hamar, when metro was jött, his élet was ért véget.
1: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
5: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagyhőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátóhelyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szólt, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uranus ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt, július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uranus együttállás 2036 májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Reklám. Ahol életre kel a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
7: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
6: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
7: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
8: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió. Rádió.
12: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90 a mikrofonnál.
13: Egy óra az elmúlt évtized, vagyis a 90-es évek legnagyobb és legfelejthetetlenebb slágereivel. Köszöntök mindenkit, igen, nagyon jó helyen járnak. Ez itt a Nekem 90, tudják az igazi múltidézés Szommer Gáborral, no meg 12, igazán klasszikus 90-es évekbeli dallal. Ma is lesz egy kis ilyen volt, ilyen lett, igaz nem fogunk olyan sokat ugrani az időben, de azért hallatszódik majd a különbség, és nem felejtjük el a magyar gyöngyszemeinket, no meg a külföldi örök klasszikusokat sem. Nem sokára jön majd a Labús, legnagyobb felvételük talán a Be My Lover, no de hát nem ezt fogjuk hallgatni, hiszen azért egy-két daluk még ezen kívül nagyon-nagyon ismerős lehet, ilyen például a 96-os Sweet Dreams, de csak is egy igazi klasszikus után, méghozzá Coolio 95-ös kicsi gyerekkórusos és nagyon-nagyon jó dala után, szóval 95-ből már is nyitja a sort Coolio és a See You If You Get There, itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Minden héten egy órában felidézzük azokat az éveket, amelyek bizony 9-essel kezdődnek, és az ezekben született zenék közül válogatunk, hiszen a Nekem 90 az elmúlt évtized, vagyis a 90-es évek fantasztikus jó dalait állítja rangsorba, illetve hát nem is rangsorba, inkább csak válogat ezek közül. No hát kérem szépen, már is menjünk tovább ilyenből kettővel, méghozzá nem sokára egy kicsit mambós hangulatra csábít majd bennünket a La Cruz, a Mambo éjjel 98-ból. Előtte azonban a Garcia féle Vámonoszt hallgatjuk már is 96 egyik meghatározó dalaként. Itt a Nekem

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Már meg is érkeztünk itt a Nekem 90-ben az akkor és mosthoz, tudják, amikor mindig egy-egy csapatról vagy előadótól előtúrunk egy régi, illetve egy mihez képest mostani, vagy hát fogalmazhatunk úgy, hogy az induláshoz képest mindig kicsit újabb dalt. No hát kérem szépen, a Szigetország egyik leghíresebb lánycsapata a Terítéken, a mai napon természetesen ilyenkor én mindig Angliára gondolok, hát 95-ben adták ki ők az első dalukat, és hát bizony egy jó 5 év forgás alatt bezsebeltek minden díjat és minden elismerést, amit csak lehetett. Természetesen azért a jó hang mellett fogjuk rá, hogy jó hang egyébként, jó kis menedzser, meg jó kis stylist, meg hát ugye egy jó kis alkotói gárda kellett ahhoz, hogy a Spice Girls lehető minden legnagyobb sikert elérhessen. Egy igencsak kezdeti stádiumú dal, ami még karrierjük elején született, ez egy kicsit bohókás, kicsit nagyon 90-es évek, a 96-os Wannabe után pedig már a feloszlás utáni első legnagyobb siker méghozzá Mel C-től, ő mindmáig a Spice Girls szólóban legsikeresebb tagja. 2001-ben jelent meg az I Turn To You, Mel C-től is egy szokatlan hangzásvilággal. Szóval a Spice Girls akkor is mostjában, 96-ból a Wannabe, 2001-ből pedig Mel C és az I Turn To You. Itt a Nekem 90 Spice Girls akkor is mostban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Már is folytatódik multidézésünk, és jönnek a magyar gyöngyszemek. Hát azt én mindig el szoktam mondani egyébként, hogyha természetesen olyan zenére esik a választás, hogy azért az itthoni viszonyokat a 90-es években eléggé, hát hogy is fogalmazok, nem igazán az énektudás, hanem a menedzser központúság, illetve hát azért valljuk be, egy kicsit a pénz is meghatározta. Hát a menedzserkedés, illetve producerkedés szempontjából egy ember vitte a pálmát, aki szó szerint gyártószalag számra gyártotta a csapatait, kisebb-nagyobb sikereket értek ők el ezzel, de minden esetre azért a nagy pénzek, valljuk be, Kozsó zsebeibe vándoroltak. Ilyen csapat volt a sok közül a Bestiák, Bedi, Honey és B, akik 1999-ben már Kozsótól való elszakadásuk éppen hogy csak legvégén dobták még ki piacra a Nem kérek mást című dalt, ez még a Kozsó érában született, aztán pedig jön egy örökérvényű dal, amit még ma is nagyon-nagyon szívesen hallgatunk, hiába ezt nagyon-nagyon eltalálta Erős Attila, akkor még a Carpe Diem frontembereként Fanni nevezetű énekesnővel, később azért róluk is kiderült, hogy nem ez a dekoratív hölgy énekelt, hanem Keresztes Ildikó is sokat besegített. Szóval 99-ből a Carpe Diem és az Álomhajó egy igazi álomvizekre evező dal, nem sokára itt a Rekem 90-ben.

Már is folytatódik a Nekem 90 igazi nagy nevekkel, és ezt most a szószoros értelmében vegyék, hiszen olyan előadókkal folytatjuk, akik már nagyon régen letették azt a nagyon-nagyon sokat jelentő lapot az asztalra, és bizony a mai napig is a legjobbak közé tartoznak. Nem sokára a Living on a Prayer-t hallgatjuk természetesen a Bon Jovitól 99-ből. Előtte azonban egy filmzene érkezik, méghozzá egy James Bond filmzene, és hogyha nem haragszanak meg, én letenném a voksomat amellé, hogy ez minden idők legsikeresebb Bond dala. Nagyon sokan azt mondják, hogy a legutóbbi 2007-es Alicia Keys féle Another Way to Die lett a legjobb. Én ezzel vitatkoznék, és szerintem a rock nagyi is Tina Turner is. Valljuk be, a GoldenEye egy fantasztikusan jól komponált dal. 1998-as évjárat, Tina Turner, GoldenEye és 99-ből Bon Jovi és a Living on a Prayer a Nekem 90 folytatásában.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hölgyeim és uraim, újabb egy óra hosszat telt el a múlt idézésével. Az 1990-es évek legsikeresebb zenei komponálásait hallgattuk ebben az egy órában. Nana Lonely-ával nem sokára búcsúzok önöktől 97-ből, viszont nem maradhat ki. A 90-es évek egyik legsikeresebb fiúcsapata sem a Backstreet Boys. Egy 1999-es dalukkal köszönöm meg az elmúlt egy óra figyelmét. A Larger Than Life-al búcsúzik önöktől a nekem 90 házigazdája Sommer Gábor. Egy hét múlva viszont számítok a figyelmükre, akkor is lesz múltidézés, tartsanak akkor is velem, viszont hallásra!

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobbirádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobbirádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
0: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
5: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Kosfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesten mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sok felé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő.
1: Június 26-án János és Pál nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A János héber görög latin eredetű név, a Johanna névből ered, olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli az élet apró örömeit, a név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Becézése: Jánoska, Jani, Janika, Jancsi, Jancsó, Janó, Janóka, Janesz és Janek. Jeles viselői a névnek: Apácai Csere János, filozófus, pedagógus, Arany János költő, Bójai János matematikus, Bródi János zenész, szövegíró, Csonka János feltaláló, Egri János műsorvezető, Gávölgyi János színész humorista, Kós János és Kóbor János énekesek, Kulka János színész, Neumann János matematikus, Sebők János író, valamint showman, és ön, kedves János. Ezen a napon köszöntjük Pál nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név jelentése: kicsi, valamint kis termetű, a Paulus névből ered, mely az azonos szóból származik. A Pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. Becézése: Pálka, Pali, Palika, Palkó, Palcsi, Palcsika, Palus és Pálocska. Jeles viselői a névnek: Második János Pál pápa, Eszterházi Pál gróf, valamint birodalmi herceg, Feke Pál énekes, Teleki Pál államférfi, miniszterelnök, Vasvári Pál történész, filozófus, forradalmár, Vásárhelyi Pál mérnök, valamint ön, kedves Pál. Ezen a napon ünnepelnek még Adeodát, Adony, Cyril, Dávid, Morgan, Morgana, Örs, Pelágius, Pénelope és Upor nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1824-jel kezdünk, június 26-án megszületett Thomas Sir William Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az anyagi minőségtől független hőmérséklet és skála megalkotója. Maradunk továbbra is a 19. században. 1883. június 26-án Cateldonban megszületett Pierre Laval francia politikus, akit a II. Világháború után a nácikkal folytatott kollaborálás vágyával halálra ítéltek és kivégeztek. 1931-ben és 32-ben Franciaország miniszterelnöke és külügyminisztere volt, 34 és 36 között ismét a külügyminiszteri tisztséget töltötte be. 1940-től a Vichy központtal létrejött, formailag független, lényegében a németektől függő bábállam miniszterelnök helyettese, majd 1942-től a Vichy kormány miniszterelnöke volt. Maradunk továbbra is a 19. század végén. 1892. június 26-án megszületett Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényeiről ismert. 1838-ban irodalmi Nobel-díjat kapott. A 19. század elejére ugrunk. 1925. június 26-án Pécsett megszületett Németh Marika színésznő. Legismertebb filmje a Mágnás Miska. Lépdeljünk a 20. század közepe felé. 1941. június 26-án bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót. Ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba a tengelyhatalmak oldalán. És folytassuk 1960-nal. Június 26-án Bécsben 79 éves korában meghalt gróf Eszterházy Móricz, aki 1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. 6 évet lépünk előre, 1966. június 26-án a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. 4 évet lépünk előre, 1970. június 26-án született Chris O'Donnell, amerikai színész. Ismertebb filmjei a Jég és Föld között, a Batman és Robin, a Síralomház, a Mindörökké Batman, a Három testőr, az Egy asszony illata, valamint a Sült zöld paradicsom. És végül, de nem utolsó sorban, 1987. június 26-a óta ez a nap a kábítószerellenes világnap. Az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószerellenes világnap létrehozását. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Krónikák első könyve 16. fejezetéből.
1: Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt néki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keresétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. június 26-a péntek. Evangélium Szent Máté könyvéből 8. fejezet 1-től 4. vers. Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Elmélkedés. Jézus lejön a hegyről, ahol korábban a 8 boldogságot hirdette és tanította a sokaságot. Most nem beszél, hanem cselekszik, gyógyít. Egy leprás járul hozzá, letérdel előtte, és így könyörög: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Nincs ebben a kérésben semmi követelőzés, csak tiszta hit és alázat. A leprás nem kételkedik Jézus erejében, és Jézus válasza megdöbbentően egyszerű: Akarom, tisztulj meg. A lepra a korabeli világban nem csak testi nyomorúság volt, hanem kirekesztettséggel, a közösségből való teljes kizárással járt. Aki leprás volt, annak az egészségesektől elkülönítve kellett élni, és útközben tisztátalan kiáltással fel kellett hívnia a figyelmet betegségére, nehogy bárki megközelítse. Az érintkezés tiltott volt. Aki hozzáért, maga is tisztátalanná vált a törvény szerint. Jézus nem csak szavával gyógyít, hanem megérinti a leprást. Nem távolról szól hozzá, hanem közel engedi magához. Így módon Jézus gyógyít, ugyanakkor visszaadja a közösséghez való tartozás méltóságát. Megszabadít a betegségtől és a kirekesztettségtől is. Az igazi csoda nem a lepra eltűnése. Az igazi csoda az, hogy Isten nem fél megérinteni a bűnös, szenvedő, sebzett embert. A mi lepránk lehet a közöny, a megkeseredés, a bűn vagy az elutasítottság. De Jézus ma is azt mondja: Akarom, tisztulj meg. Neki nincs túl mély nyomorúság, amit ne vállalna. Nincs seb, amit ne akarna gyógyítani. Az emberi érintés elutasíthat, de az isteni érintés mindig gyógyulást hoz. Uram Jézus Krisztus, leborulok előtted, mint az egykori leprás, és csak ennyit mondok: ha akarod, te meg tudsz tisztítani. Tudom, hogy a kezedben van a gyógyulás, a megújulás, az írgalom. Néha csak a sebeimet látom, a gyengességemet, és nem merem hinni, hogy te közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem hátrálsz meg a szegénységemtől, a bűneimtől, hanem megérintesz, hogy meggyógyíts. Add, hogy én is ilyen gyógyító jelenlét legyek mások számára. A remény eszköze, a jóság hírnöke. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy ha egy vödröt megtöltünk földdel, az ötször akkora tömegű, mintha a nap anyagával lenne megtöltve? Mégis a nap és a föld méretének különbsége miatt egy 75 kilós ember a napon 2 tonnát nyomna.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Jobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Ma éjjel táncolni, ez a táncolni. A
9: egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere fel, táncolj mi!
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt. Azt kérik, hogy a locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzik az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hosszantartó szárazság és a hőség hatására az erdőkben és a környező területeken a biomassa teljesen kiszáradt. Az előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható számottevő csapadék, ezért a tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben, valamint az azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokon, fásított területeken és azok 200 méteres környezetében külterületi ingatlanokon. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt. Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piaszterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-i hatályba lépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni. Az unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítás értelmében már a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piaszterekről rendelt árukat is. Megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Szerdán reggel az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A szakemberek szerint ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A várakozások szerint idén is kiváló minőségű lesz a nyár kedvelt gyümölcse, a lédús magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé kisebb mennyiségben, és július 5-10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában megjelenik. Részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt. A tárca szombaton este 10 órától vasárnap reggel 6 óráig oldja fel a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek közlekedésének korlátozását, így hétvégén csak vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben kamionstop. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Ahol életre kel a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, elfelejtett.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

mantrája 2012 Fankadeli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden ég maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És életemben újra szület, újra szület, újra szület.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidőben garantált a teltház és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A Tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitás mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy két évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezésre állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 billió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható. Gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
6: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
2: Rumme, miri, do. 1, 2, 3, 4.

0: A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
3: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
7: Kedves hallgatók, szép estét kívánunk mindenkinek. Önök a Gépházat hallják ezen a nyáron. Ezen a rekkenő. Valami mást is hallnak. Ez is a Gépház része. Ő is az. És bárnyávogni sem mer. Mikor jön be a Máté? Csadjuk abba ezt a borzalmat. Nem jön. Hát akkor mi elszabadulunk. Kedves hallgatók, itt vagyunk.
8: Önök először is megőrültünk a melegtől, jó estét.
7: Bojtor Zoltánt, azon a változtatott hangon. Hallottak engem, és mivel Máté nem szólalt meg, ezért most őt hagyjuk utoljára. Igazi udvariasan. Szevasz, Máté.
9: Szevasztok, jó estét. Csak, itt csak van. Akkor szólok meg, hogyha megszólítanak. Mert udvarias vagyok. Jó estét mindenkinek.
7: Udvarias.
8: Ez itt a Gépház. Udvarias Mátéval, szemtelen Róberttal és énekes Zoltánnal.
7: Gyönyörű.
8: Igen. Meleg van. A hétvégén, illetve vasárnap hétfőn ér ide elvileg. Így olvastam. Várjatok. Hőség kupola. Kupola.
7: Igen. Ezt én is olvastam ezt a kifejezést.
9: Hőség kupola.
8: Érdekes. Igen, kupola. Annak idején kupola. Markos Nádas mondta, hogy azt a Markos Nádasék mondták, hogy azt a kupoláját. Ez az micsoda? Hát a terem búrája. Mindegy. No. Szóval hőség kupola jön.
7: Meg kell barátkoznunk ezzel az új kifejezéssel, bevezette a sajtó, mi meg ugye kajáljuk, tehát most hőség kupolának hívjuk ezt a meleget.
8: A 40 fokot.
7: Igen. Hát ha így hívják, hát így hívják. Kupola. Kedves hallgatók, kupola alatt vagyunk akkor, vagy én nem tudom, vagy leszünk. Volt annak idején egy, nem is, hát volt, igen, Stephen King könyv a búra alatt, és egy sorozat is készült belőle. Az nem kupola volt, nem is hívták, de...
8: Az volt a terem búrája?
7: Az ott lett a terem búrája. Szóval nem bírom a burádat.
8: Kedves hallgatók, megártott a meleg Robert kollégánknak is.
7: Is teljes egészében.
9: Nem baj, majd jön a hideg front egyszer. Nem most, egyszer, de majd valamikor.
7: Majd eljön. Vagy a hideg zuhany. Mindjárt nézzük a leveleket. Abba is lehet hideg zuhany.
8: Kezdjük is akkor el.
7: Na hát akkor zuhanyozzunk egyet. Kérem szépen.
8: Fürdünk hallgatóink levelében.
7: Fürd? Strandolunk mi?
8: Jacuzzi. Kedves hallgatók, írjanak gephaszcsapatkukac@gmail.com.
7: Milyen sajtkukac vagy? Nem tudsz egy helyben maradni.
8: Az lehet. Majd így mozgok.
7: Akkor kezdjük levelked egy kedves hallgatónkkal, Csillával.
8: Miért? Csillá? Hogyha más írt volna, ha nem Csilla, hanem Józsi, akkor ő nem kedves hallgató?
7: Dehogy nem, hát
8: tehát az elején, kezdjük levelünket, kezdjük a leveleket egy kedves hallgatónkkal. Miért? Kivel lehetett volna még?
7: Nem tudom, nézőkkel. Most csinálunk ilyen közvetítést? Streamet? Hogy veszük fel a műsort?
8: Jó lesz.
7: És akkor lesztek nézőig?
8: Annak idején megcsinálták ezt a tévében, hogy valamelyik bemondót bebrángatták hirtelen. Na most nem tudom, hogy hogy ment be, hogy autó ment így érte, vagy még a TV épületében tartózkodott, csak éppen átöltözött, de ráadták az öltönyt, mert a bemondót mindig csak fölülmutatta a TV, tehát a felső ruházatát, rajta volt az öltöny, viszont azt mondják az anekdóták, hogy egyébként alsónadrágban tartózkodott.
7: Hát, nem lehetett látni. Minket se lehet látni, tehát mi se kötjük a sportolóink órára, hogy
8: éppen én nem tartózkodom a alsógatyában, jó?
7: Én sem, de ezt nem lehet bizonyítani, mert nem látom.
9: Azt nincs rajtatok, jó van.
7: Ott tartottunk tehát, hogy Csilla írt nekünk, egy kedves hallgatónk, csak azért is így mondom.
8: Csilla, elsőként írt nekünk levelet, üdvözöljük Csillát.
7: Köszönjük, hogy hallgatsz minket. Segítséget kér tőlünk, egy jól használható dokumentum olvasót szeretne iPhone-ra, ingyeneset. Jelenleg a Seeing AI alkalmazást használja, de azt írja, hogy nem a legjobb a számára. A Be My Eyes-t is kipróbálta. Ez egy érdekes, amit itt ír, mert azt írja, hogy hiába állította be a magyar nyelvet, sajnos a mesterséges intelligencia része az teljesen angol maradt. Ez viszont valószínűleg valami beállítási gond, mert a mesterséges intelligencia része, nem tudom, a válaszára gondolsz egy Csilla, de felejtezem, hogy igen. Andor, nem tudom, hogy a képkészítése gomba az például magyar.
8: Hát vagy a Be My Eye rész, de az magyar a Be My Eye lapfül, a Be My Eye-nak.
7: Nem tudjuk esetleg, hogy...
8: Vagy hát magyar kéne, hogy legyen. De az az igazság, hogy így a Csilla, hogy a Seeing AI nem annyira jó, az a vagy jobbat nem nagyon tudok én. Nektek ötlet?
7: Mindenképpen ingyenesről van ugye szó, hiszen Csilla lesz kikötötte. Hát akkor egy elsőre nem nagyon.
8: Miért fizetősbe tudsz jobbat?
7: Gondolkodom, de hát most el lehet menni Pikibát, meg ezek irányokban. Nagyon sokan szeretik például Pikibátot a nevétől függetlenül. Mi engem is meglepett. De kicsit tudnál esetleg arról írni, hogy a Seeing AI-nál mi az, ami problémát okoz? Nem jól olvassa fel a dokumentumot? Vannak ott is üzemmódok, tehát van külön dokumentum üzemmód, van külön ilyen instant felolvasás üzemmód, ezzel mi is foglalkoztunk. Hol feneklik meg a dolog, hogy így fejezzem ki magam? Milyen típusú dokumentum? Próbáltál-e többet is? Mi lenne úgy a végcél? Mert most persze nagyon jó, hogy el lehet olvasni egy pár papíranyagot, de nyilván könyvet olvasni, talán nem ezzel szoktak a kedves felhasználók. Bár ha van állványod hozzá, akkor akár még azt is. Tehát mi az, ami nem jó? A Be My AI, ugye? Vagy Be My Eyes, ugye a szoftver. Azt érdemes lehetne például letörölni az iPhone-ról és újra rakni, majd bejelentkezni. Ugyanisztán többféle módon be lehet jelentkezni. Ha akkor is angol marad, mind a Be My AI lapfül, mind az AI válasza, akkor meg kell nézni, hogy maga a telefonod rendszerének a nyelve elsődlegesen magyar-e, és ha igen, esetleg új fiókot csinálni, de hát ja, mert ott be kell aztán állítani a tartózkodás vagy néhány adatot, de is most előttem, hogy hogyan regisztrálunk új fiókot, de feltételezem, hogy be kell állítani, hogy látássérült vagyok, azt nyilván be kell állítani, meg szerintem a tartózkodásért, meg az preferált nyelvet is be kell állítani, viszont szinte biztos vagyok, és akkor már nem szabadna, hogy angol legyen.
8: Tehát ez a Be My Eyes, mindenképpen ezt meg kell próbálni. Igen, van preferált nyelv. Egyébként azon gondolkodom itt közben, hogy a Seeing AI végül is felkerülhetne itt akár a gépház nyári menü kínálatára is, hogy újra bemutatjuk, mert amióta mi ezt annak idején bemutattuk, jelentősen megváltozott a felülete.
7: Megnézhetjük. Ugye egyszer foglalkoztunk vele szőrmentén, mikor összehasonlítottuk valamivel. Az nem volt olyan régen, de akkor csak éppen, hogy megnézni. Ippek, hogy megnéztük.
8: Igen, akkor a Super Sense, azt hiszem.
7: Igen, valószínűleg azzal, én is úgy emlékszem.
8: Minden esetre írják meg, kedves hallgatók, hogy önök mit használnak dokumentumolvasó gyanánt, ahogy Csilla fogalmazott, mivel olvasnak telefonon keresztül.
7: És mindeközben, Csilla, gondolkodjunk tovább együtt. Próbáld meg ezeket végrehajtani, új fiók akár, vagy a Be My AI, vagy egész Be My AI az alkalmazás újratelepítése, és írd meg, hogy mire jutottál, mert ennek magyarnak kellene lennie.
8: Ír nekünk, Csilla, a gephaszcsapat@gmail.com-ra a fejleményekről, meg a kedves hallgatók is, hogy ennek mivel olvasnak. Köszönjük szépen!
7: Köszi. Péter például most nem olvas, hanem videózik, mégpedig a Bunchell 2-n YouTube-on. Mert hogy azt írja nekünk, hogy jött egy frissítés a YouTube alkalmazáshoz a PS2-re, és már lejátsza a videókat, és itt az újdonságok tárgyalásánál, ugye a What's New-nál, itt azt írja...
8: Hát azoknál volt a probléma, azoknál nem játszott le, és nem működött a YouTube, akik beállították előtte, hogy csak a hangot
7: csak hang
8: szeretnék
7: legyen.
8: Lejátszani. És nekik nem működött. Akik ezt nem állították be előtte, azoknak igen. És ez volt itt a titok, ezt egy másik hallgatónk is megírta egyébként.
7: István is megírta ezt nekünk, igen. Valóban ezt írja, hogy az eredeti beállításnál a csak hang takarékos mód opciót használta, és ha ezt ő kikapcsolta, akkor akár frissítés előtt is megjavult a YouTube. Tehát akkor ez a frissítés, most ez vajon megjavítja ezt a gondot, tehát ismét lehet hangot lejátszani, vagy kikapcsolja azt a módot.
8: A csak hang opciót.
7: Aha, próbálják ki, kedves hallgatók, hogyha a legfrissebb YouTube-nál, BS2-ben bekapcsolják a csak hangmódot, és úgyis működik, akkor a frissítés megoldotta, ha meg úgy esetleg véletlen nem működne, akkor csak kapcsolják ki, és működni fog. Péter másról is ír, ugye itt érintőlegesen már beszéltünk, például a múlt heti adásban is okos szemüvegekről fogunk is még beszélni, sőt, mi több, ez most már nem várat sokáig magára, és nem csak beszélünk, de Péter arra hívja fel a figyelmünket, hogy itt azért vannak földrajzi korlátok, például, hogy a Be My Eyes...
8: Persze, hát a Mount Everestre nem is akarunk vele felmenni.
7: De a Be My Eyes nagyon sok helyen és nagyon sok nyelven már működik a metalokos szemüvegével, itthon nem működik, és magyar nyelven nem működik. Tehát, hogy tulajdonképpen ebből a szolgáltatásból egyre kimaradunk.
8: De az Orionnal használható.
7: Így van, az teljessége hozzáférhető. Az is fontos, hogy egyébként azokon a helyeken, ahol a Be My Eyes működik, tehát nem itt... Ott sem működik például a Be My AI, nyilván azt a meta azzal a célzattal mellőzi, vagy mellőzteti, hisz neki is van saját képfelismerő, meg mindenféle felismerő AI-ja. Bár az Orion ennek ellenére hagyja működni, ami nagyon jó hír.
8: Hát az lenne a jó, hogyha a Be My AI működne, és igazából folyamatosan videostreamet lehetne neki nyomni, mert most sem a távszem önkéntesét, sem egyéb önkéntest nem terhelhetek le azzal, hogy figyelj, akkor én most elutaznék az ősről a, nem tudom, Kelenföldre, vagy valahova, és akkor ezt várd meg velem, és mondd, hogyha van valami az utamban.
7: Igen, de én attól tartok, hogy mint ahogy a húsfér embereket nem lehet így terhelni, bizonyos mértéken túl az AI-t sem lehet terhelni. Legalábbis ingyen nem lehet terhelni.
8: Ez még kérdés, hogy mi a határ.
7: Igen, meg hogy mi lesz. Tehát itt is sajnos hétről hétre változhat minden. Mostanában ütötte fel a fejét nagyon sok AI-nál az úgynevezett token alapú felhasználás, amikor is nem az írt üzenetek mennyisége alapján számolja ki a szolgáltató, hogy te mondjuk mennyit csetelsz a ChatGPT-vel, egy adott előfizetésnél, vagy akár a Gemini-vel, vagy amivel akarsz, hanem az alapján, hogy a te csevegésed és a te információ ésséged, vagy bármilyen óhaj, sóhajod, amivel az AI-hoz fordulsz, az mennyi tokent használ fel, mennyi energiát emészt az AI-tól. Ez már a beállítatós időszak vége, vagy annak egy következő fázisa, ahogy a végéhez közeledünk, hogy azért ezek nem olyan olcsó mulatságok. Zabálnak, energiát vesznek fel, stb. Stb. És már nem eszik olyan forrón azt a bizonyos kását. Fizetni kell kegyetlenül. Kérdés persze, hogy az Orionnál meg egyéb esetén mi a helyzet, meg a Meta AI-nál.
8: A Meta AI-nál hamarosan fizetni kell, ezt olvastam.
7: Hát igen, most e felé haladunk, ami hát annyira nem meglepő. Mit az lesz a kérdés, de ezzel sokat beszéltünk már, tényleg nem akarunk ilyen irányba elvinni, hogy mennyit lesz hajlandó a tisztelt végfelhasználó perkálni, mennyit érez neki, vagy mennyire mondja azt, hogy hát ez ennyire nem jó. Úgyhogy simán a látássérült ember a fő célközönség, aki, hogyha egy remek videós AI-t kap, ami megbízhatóan segít neki, akkor feltételezhetően hajlandó fizetni. Kérdés, hogy mennyit és milyen konstrukcióban, de erről majd akkor beszélünk, ha ez aktuális lesz.
8: És ha már itt tartunk, hogy a tisztelt hallgatóknak igazán szép és kellemes estéjük legyen, akkor mondanám, hogy érkeznek a különböző szolgáltatóktól, legalábbis az egyik mobil és vezetékes szolgáltatótól az inflációt követő díjkorrekciós levelek, hogy hamarosan 4,4%-kal ők megkívánják emelni díjaikat. Díjkorrekció következik, kérem. Csak hogy jó kedvünk legyen.
7: Annyit tennék hozzá az, amit mondasz, hogy én úgy tudom, hogy nem csak az egyik szolgáltató, hanem mind a három nagy szolgáltató tervezi ezt. Az egyik az szeptembertől, a többiek pedig akár már a nyáron. De
8: meg a Telekom az júliustól. Csak hogy
7: a Ván tervezi szeptembertől. A Jettel nem tudom. Sajtóhírek szerint a Ván szeptembertől tervezi, de beépítik az áraiba mindenféleképpen. Mondjuk ez nem újdonság, erről beszéltünk már korábban, hogy ez így lesz. Aláíratták velünk, szóltak. Úgyhogy itt nekünk Andris azt írta, hogy nagyon kellemes adást kapott tőlünk. Köszönjük szépen, hogyha így gondolod. Beszéltünk az Embraerről, illetve annak kapcsán... Hoppá. Tehát annak kapcsán beszéltünk a vásárlás, az örök licensz, élettartam licensz és egyéb ilyen dilemmákról. Ezt most nem kezdjük újra. Viszont azt írja Andris, hogy ő megnézte a nála is automatikusan frissült teljes Embraer verzió, tehát teljes, ő megvette akkor a teljes verzát annak idején. Neki nem is kellett újra megvásárolnia.
9: Na ez jó.
7: És erről tájékoztatta az alkalmazás, de ettől még nem tér hozzá vissza. Nyilván ettől még ő elvesztette szintén a natív Embraer.
8: Igen, tehát ő is bukott, csak használhatná, tehát a jogosultsága megmarad, csak nem él vele.
7: Hát meg ugye nyilván, hogy megvette a teljeset, így vannak olyan szolgáltatások, amiket továbbra is használhat az Embraerben. Mert ugye beszéltünk arról, hogy ez inkább egy ilyen, át kezd alakulni egy ilyen jegyzetelő.
8: Igen. Én annól csak a billentyűzetet vettem ugye meg, ez kikerült, és így nem váltam jogosultá automatikusan. Arra gondolok emellett, hogy egyébként akik megvették a teljes verziót, hiszen ennek van egy havi meg éves díja, ők nekik vajon meddig lesz ez érvényes? Tehát mondjuk 2 évet kifut?
7: Mi az nem egy összegű vásárlás? Ez bérlés?
8: Teljes verzió? Azt hiszem, hogy most havi meg éves díja van.
7: Hogy ez most lett?
8: Igen.
7: És változott?
8: Igen, és akkor annak aztán idején megvetted mondjuk 20 ér, akkor ez most hány évre jogosít fel téged a használatra? Vajon?
9: Hát igen, mert annak még nincs a teljes.
8: Marad úgynevezett élettartam licensz, vagy örök licensz, ahogy ezt mondják, vagy csak bizonyos ideig engedi, hogy akkor oké, te akkor megvetted, ennyi időre jogosult vagy, és utána perkálj, kis angyalom.
9: Jó kérdés.
7: Hát nem tudom. Ezt egy Embraer tulajdonos tudná nekünk megmondani. Andi is kéri még továbbá tőlünk, hogy amiről legutóbb beszéltünk, Facebook dolgok lementése, üzenetek, akár kommentek, stb. Ennek a menetét mutassuk be valamikor. Sort fogunk rá keríteni. Köszönjük szépen. Nem felejtjük el. Ginny is írt nekünk. Az Embraer után beszéltünk, talán múlt héten, ugye az AI nyeréséről, meg a diktálásról, ez Zoli vetette fel, hogy nagyon sokan diktálást használnak, és nem igazán korrektúrezzák azt, amit az AI ír ilyenkor.
8: Jaj, múltkor láttam, képzeljék el, kedves hallgatók, egy csoportos messengerben valaki szeretett volna valakinek küldeni egy üzenetet, csak a nevet rontotta el a diktáló, nem szeretnék neveket mondani, minden esetre a diktálóval egy tök más nevet sikerült oda a végére írni. Na most olyan nevű illető is van a csoportban, csak nem neki szánta az illető az üzenetet.
7: Diktáló tud azért félreértéseket okozni. De gáz.
8: Ez egy kicsit gázolt, igen.
7: Ez egy kicsit gáz. Zsini épp ezért azt mondja, hogy utálja a diktálót, talán épp ezekért gyári Braille-t használ, tehát nem Embraer-t, hanem iPhone gyári Braille-t, de...
8: Az Embraer-t már nem tud.
7: Igen, de ezek szerintem korábbit sem használ. Tényleg nem tud már. De egyébként van egy Apple Magic keyboardja, és azt is szívesen használja. Ez már
9: az nekem is van.
7: A második, mert az előző tönkre ment. Azt írja.
9: Aztán.
7: De vett egy másikat.
9: Mert nem érem, hogy annyi.
8: Mi egy Apple elmenni. Készülék tönkre tud menni?
9: Egy Magic keyboard.
8: Irónia volt.
7: Nem tudom, belemenjük ki, akkor biztos Zsini biztos tönkre tette. De nem.
9: Nem, a hallgatókról ilyet nem.
7: Ironizálunk. Tehát nem, én ilyet nem feltételezek, hogy tönkre tette volna az Apple keyboardot. Az tönkre ment magától. Giri azt írja, hogy ő ezt használja a legszívesebben. Meg egyébként diktálásnál az is zavaró, hogy mikor az ember diktál, akkor megszűnik például az épp lejátszott tartalom, például a zene. Tehát nem lehet diktálás közben zenét hallgatni, mert olyankor az elhallgat.
8: Ez tény?
7: Azt is írja Gini, hogy köszöni, hogy vagyunk, nagyon sok erőt adunk, és az a jó, hogy gépházat bárhol lehet hallgatni.
8: Igen, ugye ez múlt héten téma volt, gépházat bárhol lehet, és kell is hallgatni. Mi köszönjük önöknek, hogy vannak, meg nektek, meg tökény.
9: Köszönjük. Hát.
7: Köszi szépen.
9: Most majd a űrben is lehet majd.
8: Hát, az űrből is hallatszik?
9: Hát lesz mindenhol ez a...
7: A holdról is látszik?
9: Még akár onnan is ez a... Űrinternet, akkor már utána már tényleg mindenhol lehet.
7: Hát tulajdonképpen, ha űrinternet még nincs is, de műholdas internet már van, tehát is jön az internet az égből.
9: Igen.
8: Hogy hívják? Sose jut eszembe ennek a
7: Starlink.
8: Neve. Starlink,
9: az. Igen.
7: De alig, hanem jönnek a riválisok is, bár egyelőre magasan a Starlink a legnépszerűbb, meg talán a legkiépítettebb, ha van ilyen fogalom. Hát ki tudja, hova fejlődik ez, és mikor zuhan valami műhold a fejünkre, de csak vidáman és pozitívan.
8: Annál inflációt inkább... követő díjkorrekció, csak pozitív.
7: Annál sikább, mert Gábor is írt nekünk. Hát ha már itten az imént, és még ezt nagyon köszönjük, sok dicsérő levelet olvastunk. Most nem
8: Arabikám, csak pozitívan.
7: Csak pozitívan. Ugyanis Gábor azt írja, hogy én a mikrofonba hangosan beszélek és hülyeséget. És olyat hozó, hogy igaza
8: egyetért, van. Egyetértünk.
9: Baj, hogy igaza
8: van. Kedves hallgatók, Gábor, maximálisan egyetértünk. Robi hangosan beszél és hülyeség.
9: Az vagy a Zoli is.
8: Meg a Máté.

0: gondolom másmilyen tablet is. Tehát
1: ez így van.
2: Ez azért
0: sokat levon a szignál értékéből, tehát ha egy másik telefonon aktiválják az ott telefonszámot, akkor a korábbi készülékről az törlődik. Tehát akkor azt olvasom ki Gábor leveléből, hogy nem lehet, tehát ilyen QR kódos módszerrel nem lehet másik okostelefont társítani, csak mondjuk tabletet meg PC-t. Tehát még mondjuk WhatsAppen vagy Messengeren tényleg bármilyen, tehát én is akár több okos telefont használok egyszerre, addig a közegszint Signalon ez nem lehet. Ez minden bizonyal így van, de ez nagyon fura nekem, meg nagyon sajnálom, hogy így van, mert ez alap kéne, hogy legyen, hogy ez működjön. Nem is értem, hogy ez hogy van, miért van így.
1: És a másik dolog pedig, hogy WhatsAppen vagy WhatsAppon, ki tudja, hogy helyes, lehet a különböző csetekhez egyéni hangot rendelni, míg ezt Signalon nem teheted meg.
0: Igen, itt írja Gábor, hogy a különböző csetekhez is lehet, akár csoportos gondolom én, vagy akár egyéni különböző csetekhez külön hangokat rendelni, amit Signalon szintén nem lehet. Úgyhogy Gábor, köszönöm szépen a helyesbítést, és bocsánatot kérek a tájékozatlanságomért.
1: Viszont Signalon egyszerűbb a csevegőablak talán, míg WhatsAppen van különböző ilyen kép, meg olyan kép, ami nekem nem tetszik. Itt pofon egyszerű a csevegő ablak.
0: Mondjuk gépen se rossz, tehát felület is. Azért sajnálom ezt az egész dolgot, mert a Signal tök letisztult, nagyon jól kezelhető, és akkor ilyen elcsúszik, hogy nem lehet például több telefonon használni egyszerre. De teljesen oda vagyok ezen. Elképesztő, tök jó pedig. Na mindegy. Így van, hát így van. Lidi is írt nekünk a Filmiót illetően. Ugye ez egy weboldal mindenképpen, nem tudom, van-e alkalmazása is, de weboldal mindenképpen van. Ugye ez,
1: igen, ezen magyar filmek vannak, ilyen magyar YouTube narrával is vannak a filmek.
0: Hát még nagyon régi klasszikusok, meg tényleg rengeteg magyar film. És hát Lidi azt kérdezi, hogy használható-e ez Vakon, mert neki a regisztráció és az elővizetés sem működik.
1: Annak idején jó néhány évvel ezelőtt foglalkoztunk vele, és akkor is negatívumként említettük meg, hogy tök jó kezdeményezés, hogy narrált filmek is vannak rajta, csak látássérültként nem lehet regisztrálni. És ha emlékeim nem csalnak, de előre haladott koromra legyünk azért tekintettel, mintha akkor is te említetted volna ezt, Lidi. Sok évvel ezelőtt, és nem tudunk arról, hogy lenne változás ezzel kapcsolatban, illetve egy nagyon fontos változás dologról viszont be tudunk számolni, de ezt gondolom te is láttad, és a kedves hallgatók is, de ez örömteli, hogy a hangos könyvtár, az MBGS hangos könyvtárában megjelent egy új tematika, egy új kategória, narrált filmek néven, és itt bizony sok-sok magyar film narrációval megtekinthető, meghallgatható, megnézhető, kinek hogy tetszik. Amit én most például legújabban láttam, ez a Fekete Város című film.
2: Ez tök jó.
0: Persze ettől még a Filmió nem lesz használható, mert nem azért roncsom itt a hangulatot.
1: Nyilván, persze, inflációt követő dékorrekció, csak próbáltam egy picit talán egy alternatívát kínálni, hogy amit a Filmió tud, hát most már egy picit ezt a missziót kezdi felvállalni, vagy nem is, hogy felvállal, ez rossz szó ide, betölteni a hangoskönyv, az MBGS hangoskönyvtára is.
0: Ami egyfelől nagyon-nagyon jó. Fantasztikus. Hogyha még a Filmió is használható lenne, az lenne az igazi. Tidi, köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Többen írtak nekünk, kérem szépen, egy bizonyos, tehát egy olyan, nem is tudom, hogy mondjam, inkább elmondom, Commodore mobil. Tehát lényegét tekintve született egy olyan termék a Commodore fémjelzésével, ami egy olyan mobil készülék, amennyire én tudom, de majd helyesbítsetek, amivel lényegét tekintve csak telefonálni lehet. Annyit tennék hozzám, hogy még technikailag elkezdünk erről beszélgetni, hogy ez most szintén dívik, és nem is biztos, hogy rossz dolog, talán úgy hivatkoznak rá leggyakrabban, hogy a digitális detox. Ami egyébként arról szól, hogy fiatalok is megelégelve a rengeteg értesítés közösségi őrületet, azt, hogy nincsen nyugalmuk, mert valahonnan mindig értesítéseket kapnak, éjjel-nappal, lényegében tényleg bármikor, és egy ilyen trend lett ebből, hogy használjunk modern kinézetű, ám de buta telefont. Ez akar lenni a Commodore mobilja? Mit tudtok ti erről? Többen is írtatok nekünk, vagy írtak nekünk.
1: Hát először is kezdjük, akkor onnan rövid leszek. Úgy kezdeném, hogy kedves fiatalok! Ti, akik nem tudjátok, hogy mi ez, a Commodore nem összekeverendő a Commodore-ral, nem fog ugatni, hanem ő egy komputergyártó, legalábbis volt a 80-as években, és idáig legalábbis az én figyelmemet elkerülte, nem nagyon hallatott magáról. A 80-as években ilyen kis házi számítógép, ez volt az a népszerű számítógép, ami bekerült először az otthonokba.

0: és elérhető volt szélesebb tömegek számára.
1: És merre is voltak játékok ilyen...
0: Igen, hát persze ezt úgy kell érteni a szélesebb tömegeket, hogy mondjuk nálunk vidéken talán, mit tudom, faluban volt 3-4 srác, akinek volt. Tehát azért nyilván nem minden lakásban, mint ahogy ma számítógépekkel vannak ellátva a lakások, nem. De annak idején át lehetett menni a szomszéd sráchoz, játszani, kazettáról töltöttek be még akkor ezek a játékok.
1: Később volt ilyen 5,25-ös lemezes Commodore is, én olyat láttam már.
0: Igen, én még kazettásat. Lényeg az, hogy beraktuk a Magnó kazettát a Magnóba, ami össze volt kötve a Commodore géppel, amely egyébként össze volt kötve egy televíziókészülékkel, hogy kép is legyen, meg onnan jött a hang is, és akkor, amikor elindítottuk a kazettát, és megfelelő program végre betöltődött, tehát lejátszódott a gépbe, és a gép ezt hangról beolvasta, akkor jobb esetben elindult a játék, és akkor voltak ehhez joystickek, és lehetett vele játszani. Volt billentyűzet is, bizony.
1: Amúgy olyan Commodore utánzatok már voltak az elmúlt években, amikhez, ha megvetted, akkor ilyen úgy nézett ki, a dizájn az teljesen ilyen Commodore, például a Commodore 64-es, tehát nagyon elterjedt Commodore volt annak
0: idején. Igen, ugye a Commodore 64 volt a legnépszerűbb.
1: Igen, az ott a legelterjedtebb. Nyilván már nem kazettáról és nem is floppyról olvasta be a tartalmat, az adatot, hanem mondjuk microSD kártyáról, vagy rendes SD kártyáról, meg USB-ről, és kaptál hozzá, amennyire én tudom, egy hatalmas adag retro játékot, nyilván ezen futott egy emulátor, ami a Commodore 64 működését szinte teljes mértékig emulálta, és a megszólalásig hasonlított rá, és akkor tudta ezekkel játszani. Ilyen kis életérzés, hogy nyilván ez főleg az akkori fiatalok, és a most már idősebbek vették, meg keresték, meg keresik, mert akkor így tudtál játszani, tényleg, mint a, ott feljött a gép, feljöttek a régi emlékek, lehetett nosztalgiázni, milyen jó volt, amikor még olyan fiatal voltam, milyen jó volt ez a játék, de ez egy tök jó, én nagyon szeretem, nekem Nintendo-ban van ilyen emulátorom, de ez a mobil most más.
0: Nem, ez a mobil Commodore, kérlek.
1: Lehet, de nem más. Lehet vele, szerintem
0: ez régi játék. Commodore, szerintem joystick nincs rajta, meg Magnó kazetta sem kell hozzá. Elvileg ez a telefon egy Linux rendszert fut, vagy Linux rendszer alapú készülék, és nem tud túl sokat, tehát nincsenek rajta mindenféle közösségi média appok, meg semmi, lényegében telefonálni tudsz vele, T9-es szövegbevitel van, és ennyi. És
2: egy FM rádió.
0: Igen, és egy speciális áruház, ami arra jó, hogy onnan viszonylag csekély mennyiségű alkalmazást tudsz letölteni, de hogyha te valamit nagyon szeretnél, akkor tudod engedélyeztetni. Egy kicsit bonyolult a bejárás során, de kérheted az engedélyeztetését számodra, és akkor letöltheted. Úgy olvastam, hogy banki alkalmazás is van, viszont azt nem tudjuk, hogy van-e rajta képernyőolvasó. Erről semhol semmi hírt nem találtunk, tehát egyáltalán nem biztos, hogy van rajta képernyőolvasó, és körülbelül 180 000 forintba kerül. Na most,
1: de
0: ha valaki jöda. Ilyen buta telefonra vágyik, meg nem kell, hogy legyen rajta képernyőolvasó, ha kell, akkor...
1: Is kap egyet.
0: Igen, tehát akkor lehet Nokiát venni, vannak még ilyen régi számgombos Nokiák, vegyenek ilyet, ha meg kell rá képernyőolvasó, akkor meg ott a Blind Shell. Amin viszont banki alkalmazás nincs, én tudom, de nem biztos, hogy ezt a kettőt lehet variálni. Hogy beszéljen is meg bank, tehát hogy fizetni is tudjunk vele.
1: Engem például meglepett, hogy ennyien elküldték nekünk, a kedves hallgatók. Most ez vagy azért, mert valami olyan van, amitről mi nem tudunk, és ez azért olyan jó, vagy csak tényleg azért, mert érdekes. Én látásőrként a potenciált egy olyan nem látom benne, de nyitottak vagyunk.
0: Megmozgatta néhány hallgatónk fantáziáját.
1: Kedves hallgatók, és van más is, ami megmozgatja a mi fantáziánkat is, mert zene után egy nagyon érdekes interjú fog következni.
0: Vendégünk jön? Bizony, nem is akárki, Oli Németh Orsolya, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének szakmai vezetője. De előbb zene. A leveleket pedig köszönjük, gephaszcsapatkukac@gmail.com. Ide írjunk várjuk nekünk sokat, sokat.
3: Gépház. Mindig az élvonalban. Műsorunk e-mail címe gephaszcsapatkukac@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
2: Kedves hallgatók, hogy megígértük, zene után vendégünk lesz. Hát bizony, mi nem csak úgy jártatjuk a szánkat bele a világba, hanem valóban vendégünk van, mégpedig egy olyan vendég, aki elsőként jár a gépházban, még soha nem volt itt, de most üdvözölhetjük itt a gépház stúdióban a ventilátorok között, amilyen idő van, most szükség is van a ventilátorokra. Nem más, mint Oli Német Orsolya, a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének szakmai vezetője. Köszöntünk, Orsi, a gépházban. Szia!
3: Sziasztok! Akkor itt ezek szerint tegeződünk, nagyon jó. Én ennek nagyon örülök, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: És különösen örülünk, hogy én szerettem volna egy ideje lecsapni rád, mert hallottalak én egy-két helyen megnyilvánulni, és megmondom őszintén, hogy tetszett az a színvonal, ahogyan te vezetted és kommentáltad az eseményeket, úgyhogy tök jó, hogy itt vagy a gépházban. És ami kapcsán hívtunk, az a lesek, vagy nem a lesek? Vagy
3: hát a német, a németeknek a lesekje, igen. Ez a Side City nevű nemzetközi szakkiállítás, amire én valóban azt találtam mondani, hogy tulajdonképpen ez a német vakoknak a lesekje, de a leseknél egy picit olyan szempontból mindenképpen több, hogy hát ahogy az én példám is mutatja, ugye nem csak a német látássérült emberek látogatják ezt a kiállítást, ami már több mint 20 éve van egyébként minden évben, hanem mindig van nemzetközi közönség is, más országok látássérültügyi szervezetei, illetve hát magánszemélyek is, tehát én is találkoztam egy olyan ismerős párral, akik például Belgiumból átvonatoztak két napra, hogy körülnézzenek a
2: Side City-n. Vannak Belgiumban ismerősei?
3: Igen, van egy kedves látássérült házaspár, ahol a hölgy erdélyi magyar, tehát még ez egy ilyen gyerekkori ismeretség, és ő keveredett ki Belgiumba, és aztán ott talált férjet magának, úgyhogy így ilyen módon. Igen. Teljesen véletlenül összefutottunk a Side City-n.
2: És akkor ez egy ilyen grandiózó rendezvény?
3: Igen, ugye azt írják róla az ő honlapján, hogy több mint 150 kiállítóval fut, ugye ez egy háromnapos lesek.
2: Yes. És
3: tehát három napon keresztül reggel 10-től este 6-ig ott zajlik az élet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy négyszintes rendezvényház, tehát földszint plusz négy szint, mondjuk a földszinten ott csak a belépés volt, de hogy négy elég nagy szinten oszlanak el a standok, az egyéb eseményeknek a termei, illetve hát az egyéb kiszolgáló helyiségek, és tulajdonképpen e között a négy szint között vándorol az a több száz naponta több száz vagy több ezer ember. Idei adatot nem találtunk, de 2025-ben állítólag több mint 7500 vendége volt a kiállításnak.
2: Nos, srácok, ha ott kéne egy három napon keresztül élő gépházmaraton csinálni.
3: Kemény, nagyon kemény, igen. Hát ott azért, ott sok minden nemekkel küzdeni, tehát ott van zaj, vannak nyelvi korlátok, hol így, hol úgy, majd lehet, hogy egyszer majd eljutunk idáig.
2: Én arra kérnélek meg akkor, hogy mesélj egy kicsit erről a rendezvényről, és ezen belül hadd kérjelek meg, hogy magadról is egy kicsit, hiszen elsőként vagy a gépházban, és keveset tudnak rólad a hallgatók, tehát picit magadról is, és utána talán a rendezvényről. Ezt azért kérem így, mert például te gyermekkorodban, illetve hát a tanulmányaidat felső tagozatban már integráltan folytattad, ugye?
3: Igen.
2: És akkor talán innen, ezen a vonalon elindulhatunk, hogy hogy keveredtél a Side City integrációjába.
3: Na, hát ez egy hosszú történet. Én látássérültként születtem, és az iskolának az alsó tagozatát, ahogy te is mondtad, azt a vakok iskolájában jártam, veled onnan is az ismerettség, mi egy év folyamba jártunk, és amikor negyedikes voltam, nagyjából akkor kezdett nem csak, hogy divatba jönni, mert akkor még nem jött divatba, azt gondolom, de hogy akkor lettek meg a jogszabályi feltételei annak, annak, hogy hivatalos úton a fogyatékossággal élő tanulókat többségi iskolákba irathassák, és ehhez legyen egyfajta háttértámogatás, tehát akkor lett a közoktatási törvénynek egy ilyen eleme, és nem tudom pontosan, hogy milyen indítatásból, de a vakok iskolájával szomszédos iskola átvett két tanulót a vakok iskolájából 5. osztálytól, ebből én voltam az egyik. És én azt gondolom, hogy ez a 4 év, ez a felső tagozat, meg utána a középiskola, meg utána az egyetem, az tulajdonképpen meghatározta az én pályámat, mert az a önérdekképviseleti munka, amit az embernek a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején integráltan tanuló látássérültként el kellett végeznie, az tulajdonképpen nagyjából így determinálta arra, hogy na, ha ezt túléled, akkor belőled lehet, hogy érdekvédő lesz. Hát tulajdonképpen egy kicsit én így kötöttem ki a látássérült emberek érdekképviseleténél, hogy én azt gondoltam mindig, hogy nagyon jó ez, hogy így kijárunk magunknak mindenfélét, meg sokszor így tanárok vagy igazgatók jó indulatára vagyunk utalva, de hogy lehetne ezt valahogy sokkal jobban is csinálni, és azt hiszem, hogy ez hozott engem igazából erre a területre, és nagyon megörültem, amikor 21-22 évesen lehetőséget is kaptam arra, hogy először a VGK-nek, mint alapító vezetőségi tagja legyek, aztán ott elég sokáig dolgoztam, ott 2014 végéig dolgoztam, aztán volt egy kis kitérés a VÁI-ban, ami szintén hatalmas tanulság volt, és hát aztán pedig 2018 óta dolgozom a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségében, és itt 2020 szeptembere óta vagyok szakmai vezető. És ez még önmagában a Sight Cityhez ennek még mindig nincs nagyon sok köze, bár az elődöm Angyal Gábor szakmai vezetőként járt többször a Sight City-n, de tulajdonképpen onnan jött nekem ez az igazi elköteleződés, hogy idén január óta a segédeszközbolt is az én feladataim közé tartozik, a segédeszközboltnak a
2: portfóliódba került?
3: Mondhatnám, hogy a portfóliómba került, inkább a munkakörömbe, ennek a fejlesztése, a működtetése, és hát ennek része az, hogy az embernek látnia kell azt vezetőként, szakemberként, hogy mi van a határainkon túl, és akkor nyilván ez a segédeszközökre is igaz, és a másik érdeklődésem pedig, ami a Sight City-re így igazából elvitt, hogy mind az akadálymentesítéssel, hát most már lassan 20 éve foglalkozó szakember, engem nagyon érdekeltek azok a fejlesztések, amikről az utóbbi időben elég sokat lehet hallani, ezek az okosbotos fejlesztések, elsősorban ugye a Vivo-k az, amiről Magyarországon is szoktunk hallani, mint a talán valószínűleg a legelőremutatóbb fejlesztés az okosbotok között, úgyhogy igazából mindez így együtt.
2: Hát akkor ez nem az Ariad felesége.
3: Hogyan? Nem.
2: Az Ariadné.
3: Nem az Ariadné. Ez egy szerintem amerikai fejlesztés, a Vivo-k. Tehát az Ariadné ugye az egy magyar, az egy kicsit más irány volt. Az nem is igazán okos, tehát igazából az Ariadné az inkább egy virtuális vezetősáv volt, a Vivo-k az viszont egy okos fehér bot.
2: Tehát akkor ilyeneket láttál a Sight City. Na most hadd kérdezzem meg egyszerűen azt, hogy lenyűgöződtél? Máshogy jöttél haza, mint ahogy kimentél?
3: Én azt gondolom, hogy szereztem olyan tapasztalatokat, ami tulajdonképpen megerősített bizonyos tudásokban. Ami szerintem a legfontosabb dolog volt, amiben így megerősödött az én tudásom a Sight City-n, az az, hogy igazából Magyarországról hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a nyugat-európai látássérülteknek nagyon vastag a pénztárcája. És azért a valóság az nem egészen ez, hanem a valóság az az, hogy Nyugat-Európában van egy olyan egészségbiztosítási rendszer, ami elég jól támogatja bizonyos segédeszközöknek a megvásárlását bizonyos emberek számára, tehát ugye ezért itt is vannak olyan országok, ahol csak addig kap a látássérült például eszköztámogatást, amíg aktív korú és mondjuk tanul vagy dolgozik, de hogy igazából nem arról van itt szó, hogy a gyártók a magukra a látássérültekre építenek, hanem az egészségbiztosításra építenek, és általában az első dolog, amiket tőlünk megkérdeztek a gyártók, amikor megmondtuk, hogy Magyarországról érkeztünk, hogy hát és milyen a magyar piac, és ott mire van támogatás, és hát mondtuk, hogy semmire. És akkor ettől egy kicsit láthatóan le is lombozódtak, hogy hát nálunk ez azért nem úgy van, ahogy. És a másik döbbenetes dolog pedig számomra az volt, hogy nagyon sok olyan eszközt is már egyébként támogatással értékesítenek, aminek mondjuk én a használhatóságáról egyáltalán nem vagyok meggyőződve. És ugyanakkor pedig azt is láttuk, hogy vannak olyan eszközök, ahol nagyon nagy a gyártóknak az elköteleződése az iránt, hogy azok az eszközök tényleg úgy jöjjenek létre, hogy azt a látássérült emberekkel nem csak hogy teszteltetik, mert nyilván van az a fázis, amikor már mindent kell tesztelni, de hogy gyakorlatilag az egész fejlesztésben aktívan benne vannak a látássérültek, és igazából, amikor az ember a kezébe vesz egy eszközt, vagy elkezdi kipróbálni, akkor nagyjából érzi, hogy melyik az az eszköz, ahol ez így történt, és melyik az, ahol nem.
2: Jó, akkor nyilván nagyjából is számokat kérek. Hány eszközt láttál? Ebből hány volt hasznos, és hány tűnt?
3: Nem tudok számokat mondani, mert az, hogy mondjuk, ha azt kérdezed, hogy hány standon jártunk a 150-ből, hát mondjam azt, hogy nem tudom, valahol 40 és 50 között, ebből volt, ahol mondjuk sok időt töltöttünk, volt, ahol nem, de mondjuk volt olyan stand, ami alapvetően egy eszközről szólt, vagy egy rendszerről, és volt olyan stand, ami pedig ilyen kirakodó vásár jelleggel, tehát mint ahogy tényleg nálunk a leseken is, hogy volt olyan stand, ahol mondjuk egy széles termékpalettát felvonultattak, mert ott mondjuk konyhai eszköztől a tapintható játékon át a Braille óráig minden is volt, tehát azt nem tudnám megmondani, hogy hány eszközt láttam, de az biztos, hogy a standoknak legalább az egyharmadán jártunk. Ehhez azért tudni kell, hogy szerintem 3 nap alatt sem járható be a kiállítás, illetve hogy nagyon sok olyan stand van, ami igazából a német látássérülteknek érdekes, mert nagyon sok helyi szolgáltató szervezet kitelepül és ott mutatja be a szolgáltatásait. Ők nem feltétlenül eszközöket mutatnak be, nem szolgáltatásokat, mi nyilván az eszközökért mentünk elsősorban.
2: Akkor megkérdezem, hogy minek köszönhető az, hogy Magyarországon, nyilván most túlzok, sarkítok, nincs 150 kiállító a leseten.
3: Azt mondom, egyrészt igen, tehát Németország egy hatalmas ország, tehát azt ugye tudjuk, hogy mondjuk Németországban laknak nagyjából 80 millióan. Nyilván arányaiban több a látássérült személy, nyilván ez egy nagyobb múltú rendezvény, tehát valószínűleg itt se volt mindig 150 kiállító, és azt gondolom, hogy az is benne van, hogy ez kifejezetten egy nemzetközi kiállítás, tehát hogy igazából itt tényleg az USA-tól, Kanadától, Európa szerte, most azon gondolkozom, hogy ausztrál kiállító esetleg volt-e még, az se biztos, hogy nem, de hogy az országok is, ahonnan a kiállítók érkeztek, abból is jóval több van. És igen, hát benne van az is természetesen, hogy nyilván a kiállítók oda mennek el, ahol tudják értékesíteni az eszközeiket, tehát ez is benne van nyilván.
2: Persze, én emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor az Orkam jött ki a lesekre a szemüvegekkel, és nyilván előbb-utóbb mindenki rátért, ahogy mi is, az árra.
3: Így van.
2: És akkor mondták, hogy nem tudom, 1 500 000.
3: Úgy valahogy. Hát igen. Itt is, tehát azért ugye mi is mindenről megkérdeztük, hogy mennyibe kerül, és hát azért hangzottak el sok ezer eurós árak, nem egy helyen. Azt hiszem a leg, ha most így ilyen hatásvadász dolog, hogy mondjuk mi volt a legdrágább eszköz, amit láttunk, szerintem a Monarch nevű multiline Braille kijelző és grafikus kijelző, egy szenzációsan jó találmány, tehát bármikor hazahoztam volna, ez 18 ezer dollárba kerül jelenleg, tehát azt hiszem talán ez volt. Ezt az USA-ban körülbelül 1500 látássérült diák használja, akik ingyen kapták meg. Nyilván egészségpénztek.
2: Nagyon jó eszköz. Mesélj róla, mi ez?
3: Aki rendszeres vendége Magyarországon a leseknek, az 2024-ben láthatta a DotPad nevű grafikus Braille kijelzőt. Ez egy egészen hozzá hasonlító...
2: Volt szerencsénk látni.
3: Igen. Ez hasonlít a DotPadre, a minőségében igen, talán még egy picit jobb is nála. Amiben ez egy picit okosabb, hogy nem csak a grafikus megjelenítésre van nagyon jól kiképezve, hanem ez egy gyakorlatilag egy többsoros Braille kijelző, beállítástól függően 6-8 vagy 10 sornyi Braille karakter megjelenítésére képes, attól függően, hogy milyen sűrű sortávval akar dolgozni az ember, és soronként 32 cella, tehát gyakorlatilag egy 320 cellás Braille kijelzőről beszélünk, ami wow. Mondjuk kifejezetten tanuláshoz, folyó szövegolvasáshoz azért nyilván sokkal kényelmesebb, mint akár egy 40 vagy 80 cellás eszköz, illetve ugye grafikák megjelenítésére is képes valamilyen mértékben. Nyilván a tapintható grafika az azért szerintem egy erősen korlátos műfaj, tehát ezt nyilván senki ne úgy képzelje, hogy betöltök a képnézegetőbe egy képet, és azt megkapom tapinthatóan, mert ez nyilván nem így van, de egyszerű...
2: Tudom, tapintelőd sárga.
3: Igen, tehát, hogy azért leegyszerűsített mondjuk geometriai formák, leegyszerűsített grafikák, leegyszerűsített logók, stb. Ilyenek grafikonok, koordinátorrendszerek, ilyesmit megjeleníthetők rajta, és ezekkel lehet variálni, lehet őket nagyítani, kicsinyíteni, hogy egyes részleteket alaposabban ki lehessen tapogatni például. Tehát erre, de szerintem ami nagyon csúcs benne, ez a többsoros Braille kijelzősége. Ez nagyon...
2: Nekem illetve... tetszik.
3: Nekem is nagyon tetszett, és most azon gondolkozom, mert annyi minden van a fejemben, hogy talán azt hiszem, hogy ez az eszköz is megáll önálló jegyzetelőgépként, de most ebben nem lennék egészen biztos, de általában azért ezek úgy is szoktak, tehát hogy nem is biztos, hogy feltétlenül kell hozzá számítógép, tehát ez is egy kicsit ilyen multifunkciós eszköz.
2: Mesélsz még eszközökről? Miket
3: mesélek láttam? Eszközökről, ami nekem nagyon, tényleg amit mondtam, hogy amikor így messziről leri egy eszközről, hogy látássérült emberekkel együtt találták ki a fejlesztők. Nekem egy nagyon régi kedvencem a francia GoSense nevű cég, akikkel 2019-ben találkoztunk már Magyarországon, majdnem, hogy véletlenül. Ők egy Rengo nevű tájékozódást segítő eszközt fejlesztenek, ami tulajdonképpen egy okosbot. Ők kettő dologra fókuszálnak, az egyik az, hogy a magas akadályokat jelezze valami, a másik pedig az, hogy beépített navigációs rendszer legyen egy eszközben, tehát ne kelljen gyaloglás, utazás közben elővenni például a mobiltelefont. És ők abból látszik messziről, hogy ők a látássérült emberekkel együtt gondolkodtak, amikor ezt kitalálták, tehát ez már egy kb. 8-9 éves történet, és nem csak úgy van, hanem fejlődik is, hogy ők azt találták ki, ők nem egy botot kezdtek fejleszteni, mint mondjuk az iCane, nem tudom, hogy iCane-nel volt-e már dolgotok. Én egyszer láttam, nem tudtam vele mit kezdeni.
2: Nem.
3: Érdemes utána járni. Én nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát ők egy olyan botban gondolkodtak, amivel botozni lehet. Tehát amivel pásztázol, ingázol, lépcsőzöl, és fehér botként működik. Ez a fehér bot hogy tud megokosodni? Hát a legkönnyebben úgy tud megokosodni, hogy egy rászerelhető eszközt találtak ők ki. Tehát ők nem azt gondolták, hogy ők építenek egy botot, hanem ők építettek egy eszközt, amit a botnak a markolata alá föl lehet cuppantani, vagy csavarozni, vagy nem tudom éppen mikor milyen megoldással. És ebben az eszközben, ami össze van kapcsolva Bluetooth-on egy mobiltelefonos alkalmazással, tulajdonképpen ezen az eszközön vannak olyan vezérlő elemek, amikkel én akár mondjuk el tudok indítani egy GPS navigációt, és el tudok menni A-ból B-be, miközben vannak rajta szenzorok, amik a közelemben levő magas akadályokat jelzik, úgyhogy a fülembe csipog, és a csipogás sűrűsége, meg a hang magassága, meg a hang irány is tulajdonképpen ad valamilyen információt. Ez egy elég szofisztikált rendszer, tényleg sokat dolgoztak rajta, és mindehhez még csináltak egy fülhallgatót is, ami nem csontrezonanciás, hanem egyszerűen egy ilyen fül előtt elhelyezkedő fülhallgató, ami ugye szintén azt szolgálja, hogy nem zavarja a környezeti zajoknak
2: nem
3: az észlelését. Zseniális, nagyon jó. És ebből először volt nekik egy vezetékes, de most már van egy vezeték nélküli is, tehát ez egy komplex rendszer. És ezt amikor én 2019-ben láttam, akkor még egy ilyen nagyobb bacska, de már akkor is egy ilyen szépen megdizájnolt eszköz volt, és most legnagyobb meglepetésemre most egy sokkal kisebb, és még mindig elég jól megdizájnolt eszközbe van mindez bebújtatva. Tartozik hozzá egy mobiltelefonos applikáció, amiben úgy tudom, hogy benne van a magyar nyelv. Ezen többször meglepődtem, több kiállítónál találkoztam magyar nyelvvel, majd erről még mesélek. És hát szeretnénk igazából ezt még majd tesztelni, akár egyébként Magyarországon is, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy ígéretes termék. És ezen tényleg messziről látszik, hogy ezt olyan emberekkel fejlesztették, akik tényleg fehér bottal közlekednek, és nem a botot akarják helyettesíteni, hanem tényleg felokosítani és több tudással ellátni. És ugyanez igaz a Vivolkra is egyébként, az egy picit más irányzat, na egyébként szépségben, minőségben szerintem abszolút a Vivolk a befutó. A Vivolkot berakták egy Ambutec, ez egy kanadai, azt hiszem kanadai az Ambutec, egy Ambutec bot markolatba. És gyakorlatilag az van, hogy amikor mondjuk egy bot vég, vagy egy botnak az alsó tagja eltörik, akkor egyszerűen ezt leszedik, és rárakják egy másik ugyanolyan Ambutecre. És tényleg úgy van kialakítva ez a Vivolk eszköz, hogy ez abszolút egy bot markolat, és ha jobban megnézed, akkor látod, hogy hát ezen azért van gomb, van szenzor, van töltőcsatlakozó, van hangszóró. Tehát nagyon-nagyon-nagyon igényesen van megcsinálva, és ezzel is tudsz akár csak botozni is, ha éppen azt akarsz, de ha azt akarsz, akkor rezeg meg csipog a magas akadályra, ha azt akarsz, akkor tudsz navigálni. Ez is mobil applikációval, de azt hiszem, hogy ők fejlesztenek egy olyat, amiben van már saját mesterséges intelligencia is. de ebből most még viszonylag keveset lát.
2: Kérdés, hogy ez mennyire fogja megdrágítani, de...
3: Hát amiket most nekünk mondtak ára, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, most például a Vivo-knak van egy ilyen 1000 euró körüli ára, most nyilván ez egy ilyen relatív dolog, mert lehet, hogy ő ott mondjuk Németországban eladja 1000 euróért, de hogyha ezt nekünk Magyarországra kell behozni, akkor nyilván kicsit bonyolódik a helyzet, mert különböző...
2: 27%.
3: Hát eleve igen, mondjuk azt hiszem, hát ez egy jó kérdés, mert alapból a fehérbotnak az áfája talán 5%, de nem biztos, hogy mondjuk egy ilyen eszközt is bele tudunk gyömöszölni az 5% áfás kategóriába, de ugye eleve fuvarköltsége van, igen, van áfatartalma, stb. Tehát, hogy ez egy picit mindig, és hát ugye, ami nekünk örök probléma, az az euró árfolyamnak a kiszámíthatatlansága. Ezzel folyamatosan matekozunk, ugye ennek például a cseh Swarovski bot az egy nagyon szép példája, mert az is nyilván nem kis részt ugye azért drágult egyre nagyon sokáig, mert hogy az euró az ment fölfele, fuvardíjakról nem is beszélve, ami a másik nagyon nagy kockázat minden ilyen eszközbehozatalnál, tehát ezek nagyon nehéz kérdések. De hogy még meséljek picit például eszközökről, és maradjunk a fehérbotoknál, de nem okos fehérbotnál, láttunk dizájnfehérbotot is 600 euróért, ami egy ultrakönnyű, valami nagyon spéci kompozit anyagból, én a könnyű fehérbotokat szeretem, ebben vannak irányzatok, van aki a könnyűt, van aki a nehezet. Nagyon érdekes kompozit, ami nem törik, ha törik, akkor már nagyon nagy baj van, viszont hogyha valamiben például megakad, akkor egyszerűen így összecsuklik az utolsó tagja fehérbotnak, és így nem okoz balesetet, és el sem törik. Ennek az volt az egyik hátránya ennek a dizájnbotnak, hogy itt kitaláltak egy nagyon jó ilyen egy mozdulattal történő összecsukhatóságot, ami iszonyatosan praktikus, mondjuk amikor az ember éppen leül egy buszon, viszont ezáltal csak három részre csukódik a bot, amitől meg mondjuk nehéz berakni egy táskába, de hát ez ízlés kérdése. De hogy önmagában egy nagyon szép termék, és egy nagyon jó minőségű termék. De hogy mondjuk ne csak botokról beszéljünk, hanem például arról, hogy mondjuk nyilván külföldön sem tudnak már nagyon nagy újdonságokat feltalálni. Nagyon sok olyan eszközt láttunk, ami itthon is van nálunk, tehát akár tapintható játékok, akár konyhai eszközök. Igazából nagyon sok újdonság azon a területen szerintem nem volt. Más kivitelben, kicsit más minőségben, még azt sem mondhatom, hogy feltétlenül mindig jobb minőségben, mint nálunk, de hogy voltak olyan termékek, amik azt gondolom, hogy mi is abszolút megállhatnánk mondjuk a helyünket egy ilyen kirakodó vásárral. És volt egy-két ilyen érdekes újdonság, például láttam egy ilyen összehajtható vágódeszkát, amit egyébként Magyarországon is meg lehet kapni egy webáruházban. Megtaláltuk aztán itthon az interneten, mi még itt a segédeszközboltban nem ismerjük. Lehet, hogy bevezetjük, nem tudom, mert egyébként nem olcsó, tehát ott a webáruházban is 10 000 forint. De hogy az a lényege, hogy amikor az ember valamit földarabol, akkor szépen így összehajlítja, és nem fog lepotyogni, hanem célirányosan bele lehet borítani a tálba vagy a...
2: De jó.
3: Szemetesbe, ahova kell, nagyon praktikus egyébként. Az említett Belgiumban élő hölgy, ő mondta is, hogy ő vett is egyet azonnal. De például láttunk hasonló rajztáblát, tehát hogy gyakorlatilag, amit nálunk itt a segédeszközboltban lehet kapni, amit a ugye Cserpán Zoltán kollégánk készít, gyakorlatilag ugyanazt a megoldást láttuk például egy, azt hiszem, holland cégnél, csak műanyagból. Természetesen valószínűleg nem olcsóbban.
2: Nekem ez a vágódeszk az nagyon tetszik.
3: Igen.
2: Aki gyakran megfordulok a konyhában, ezt tudnám értékelni.
3: Igen, abszolút. De nagyon sok olyan eszköz is van ott, ami még nem megvásárolható, hanem prototípusként hozzák ki a fejlesztők, és tesztelni lehet. Tehát láttunk például olyan rezgő fejpántokat, többet is, vagy hát vagy fejpántot, vagy övet, vagy valamilyen fejre rakható eszközt, aminek az a koncepciója, hogy szintén magas akadály, tehát most valahogy rá vannak menve erre a magas akadály jelzésre, tehát ez látszik, hogy ez egy olyan probléma, amit még nem nagyon tudott a technológia megoldani, és ilyen rezgő fejpántokkal próbálkoznak, hogy ahonnan rezeg, ott van az akadály, hát nem voltam elsőre feltétlenül meggyőzve mindegyikről, hogy ez így mondjuk, hogy akkor a nagy körúton tényleg működőképes volna, de hát ezek még általában fejlesztések. Bár egyébként pont...
2: Ezek ott az akadály, ez
3: tehát... Igen, de hogy ez ennél azért egy sokkal komplexebb kérdés nyilván.
2: Nyilván.
3: De hogy például volt olyan, ami már egyébként pont ez a rezgő öv, ez a Navibelt, amit például a német társadalom biztosító finanszíroz. Miközben hát azért én azt gondolom, mondjuk finoman szólva is kérdéses, hogy ez mondjuk mennyiben segít, vagy mennyi csak mondjuk a, nem tudom, a placebo hatás, hogy én rajtam van, és rögtön jobban közlekedek, nem tudom. Szóval ezek érdekes dolgok egyébként. Érdekes.
2: Mi az, ami egyértelműen úgy ítéled meg, hogy nagyon hasznos, mondjuk egy középhasznosat, és valami nagyon haszontalan.
3: Nekem, ami mondjuk a Rengo meg a Vivók mellett talán a legszimpatikusabb termék volt, amivel találkoztunk, egy olyan háztartási gép család, ami egy applikáción, illetve egy kontrolleren keresztül tud beszélni. Tehát van egy olyan gyártó, aki abból indul ki, szakít azzal a hagyományos megközelítéssel, hogy magának a gépnek kell fel, tehát mondjuk magának a mérlegnek kell beszélnie, vagy magának a hőmérőnek kell beszélnie, hanem ő azt mondja, hogy van egy olyan eszköze, vagy van egy olyan mobiltelefonos applikációja, ami összekapcsolódik Bluetooth-on, gondolom, ezekkel az eszközökkel, és akkor ott szólal meg az információ. Na, és itt is volt például az az élményem, hogy sose láttuk még ezt a gyártót, azt hiszem egy dán gyártó, sose találkoztunk még velük, és az applikációjukban ott van a magyar nyelv, és ki is próbáltuk, tényleg magyarul mondta, hogy hány fok van a helyiségben, tehát éppen a szobahőmérőre kötöttük rá, és akkor tényleg megmondta, hogy itt 25 fok, iszonyatos meleg volt egyébként ott.
2: Ez jó, mondjuk Robi kollega mindig attól fél, és nyilván ez nem specifikus gyártókról beszélünk, mindig attól fél, hogyha van egy okos eszköz, amelynek van egy alkalmazása, hogy majd azt egyszer frissítik, és mindjárt nem is lesz.
3: Ez egy valós probléma, tehát erről az Európai Vakok Szövetsége, nem tudom, hogy kiadta-e már, de tudom, hogy véleményezésre volt már nálunk egy anyaga az Európai Vakok Szövetségének a háztartási gépek akadálymentesítéséről, és abban is megjelent ez a probléma, de Magyarországon is ismerjük ezt a problémát, hogy egyébként ugye a mobil alkalmazáson keresztül kezelhető érintőképernyős háztartási gépek egyrészt jellemzően drágábbak, tehát eleve egy látássérült embernek ugye mindenképpen a drágább eszközt kéne megvenni, és így van, nem garantálja semmi azt, hogy mondjuk egy következő frissítésnél az az alkalmazás akadálymentes lesz. Itt viszont ugye egy olyan specifikus gyártóról van szó, aki nyilván pont azért dolgozik, hogy az ő eszközei akadálymentesek legyenek, tehát valószínűleg, hogyha valaki ezt veszi meg, akkor ott nem kell attól félni, hogy egyszer csak jön egy frissítés, és többet mondjuk nem tudja megnézni a konyha mérlegen a mért eredményeket például. Vagy ott volt tolómérő, meg mérőszalag, meg a kedvencem olyat még nem láttam beszélőbe, ez a tudjátok, amikor beleszúrod a húsba, hogy a belseje hány fokos.
4: Azta de jó.
3: Tehát, hogy ilyen is, egy ilyet is megbeszéltettek. Meg ez a páratartalom, ugye szobahőmérséklet és páratartalommérés. Ami ugye van a Xiaomi-nak is, egy kicsit nehezebben kezelhető. Nekem ez volt például az egyik kedvencem. A teljesen haszontalanra ott volt az egyik rezgő fejpánt, amivel itt teljesen nem tudtam, de hogy mondjak egy másik teljesen haszontalan. Nekem nagyon mókás volt. Nem láttam még, tulajdonképpen még nem is hallottam a termékről korábban, talán ez volt a legnagyobb meglepetés. Az egyik kolléganőnk szúrta ki, hogy böngészte a kiállítókat még mielőtt indultunk, hogy van egy ilyen, hogy fehér botózáshoz kesztyű. És így... Mi? És akkor elkezdtünk gondolkodni, mi lehet. Mi lehet a probléma, amire ezt a terméket kitalálták. És arra jutottunk, hogy az a probléma, amit ugye szintén egyébként látássérült emberek elmondásából én ismerek, hogy télen kesztyű viselése mellett sokkal rosszabb botozni. Nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok. Nekem sokkal fázósabb annál a kezem, mint sem, hogy ez felmerüljön. Hát ez van. De hogy én tényleg ismerek olyat, aki nem húz télen kesztyűt, mert nem tud benne botozni. Na, hát valóban erre találták ki a terméket, ami ránézésre mindenre hasonlít, csak kesztyűre nem, hanem gyakorlatilag egy háromszög alakú zsák, amiben az ember az egyik lyukon bedugja a készfejét, a másikon a botot, és akkor az történik, hogy ebben a zsákban benne van a kezed a fehér bot markolatával együtt, jó melegben, mert ez egy ilyen szoftver anyag. Igen, és hát igazából, hogy nem túl esztétikus, de nyilván valószínűleg elég praktikus dolog, egészen addig, amíg mondjuk nem akarom valami másra használni a kezemet, mert akkor ki kell belőle szabadítani. Mindezt mondjuk 59 euróért. Tehát, hogy azért mondom, hogy voltak ilyen kicsit mókás, aztán volt egy ilyen, amit így néztük, hogy oké, hát nagyon poén, de volt egy kocka. Először azt hittük, hogy valami spéci Rubik kocka, mert így a hat oldalán voltak Braille számok. És először azt hittük, és aztán kiderült, hogy nem, hanem ez egy elektronikus kocka, amiben valószínűleg különböző programok vannak, és matematikai műveleteket adott fel, akkor éppen egy ilyen nagyon minimál szintre volt beállítva, vagy nem tudom, 6 meg 2 meg ilyenek, és akkor beszélt, és akkor meg kellett nyomni azt a gombot, amin a Braille 8-as szám volt, és akkor azt mondta, hogy hű, de ügyes vagy. Tehát ez valószínűleg elsősorban gyerekeknek egy ilyen nagyon cuki, kedves kis találmány, de hát, hogy azért olyan veszett nagy haszna valószínűleg nincs, nagyon mókás. Viszont például volt egy olyan eszköz, ami egy ilyen mágnestáblás doboz, amiben kis kockák voltak, brej betűkkel, számjelekkel, matematikai jelekkel, és tulajdonképpen arra szolgál, főleg szintén gyerekeknek, hogy brej írással ki tudjanak rakni matematikai műveleteket, ami nyilván egy tök jó kis eszköz, nagyon kompakt kis doboz, manipulációs készséget is fejleszti, matematikai gondolkodást is fejleszti, a brej írással való kapcsolatát is a gyereknek, tehát egy iszonyatosan hasznos eszköz, nekem nagyon tetszett. És egy nagyon professzionális minőségben. Tehát, hogy igazából sok ilyen jót lehetett látni, én azt gondolom. És hát lehetett látni olyanokat is, amit nagyon szépek, tehát láttunk gyönyörű, valami sajátos nyomtatási technikával készült domború képeket, amiket mondjuk én tapintva nem ismertem fel a többségét, hogy mi van rajta, de aki látott, annak nagyon tetszett, hogy egyébként nagyon szépek. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hogy tulajdonképpen ez inkább egy ilyen esztétikai élmény, és sokkal kevésbé mondjuk a látássérültek számára, de ugyanennek a cégnek például volt egy ilyen kis memória játék a tapintható állatokkal, amit mondjuk akkor látássérült és látó gyerekek is tudnak együtt játszani, tehát voltak ilyen kis kedves dolgok is. Volt egy ilyen egész nagy játék szekció, ahol igazából le lehetett ülni játszani, hát azt mi nem, tehát az már nem fért bele, meg azt hiszem, hogy volt egy ilyen gamer szekció is, az sem fért bele, tehát hogy valószínűleg ezek az akadálymentes videójátékok, azokból is volt, az már nem fért bele. És akkor voltak egyébként például akadálymentesítési termék, nem túl sok, de azért akadt ilyen is, hogy ilyen vezetősáv termékek, de annak azért nem volt olyan nagyon nagy, talán egy-két ilyen stand volt, és igazából nagy újdonságot nem láttunk ott sem.
2: Nem volt ilyen nagy keletje.
3: Nem.
2: Egyébként így az okos bot kapcsán, nem akartam elmondani, de talán mégis, aztán meg fogom bánni, mert le fogtok beszélni, de egy kis verset írtam itt az előbb, amit mondtál a kapcsán, hogy figyelj rám, szexi bébe, gyere velem A-ból B-be. Ez jutott eszembe, de mindegy, ezt most hagyjuk. Az lenne a kérdésem, mint szakmai vezető, mit gondolsz arról, hogy ezekből a termékekből egy olyan szolgáltatás, ami szimpatikus volt, mit lehet hazahozni, mit lehet implementálni szűke pátriánkba?
3: Aha, nem szeretnék ígérni semmit, mert
2: nem ígéretet,
3: mert aztán számon kérik rajtam. Én azt gondolom, hogy láttunk olyan terméket, kell számításokat végezni, természetesen kell itt gazdasági kimutatásokat csinálni, hogy mi az a termék, amit érdemes behozni, mert lehet, hogy meg is vesznek. Tehát azt gondolom, hogy abszolút láttunk olyan terméket, aminek a behozatala megfontolandó. Kisértékű terméket is, nagyobb értékűt is, illetve vannak olyan eszközök, amiből szeretnénk teszteszközt vagy prototípust beszerezni, elsősorban azzal a céllal, hogy tovább teszteljük és eldöntsük, hogy szeretnénk ezzel behatóbban foglalkozni, vagy Magyarországon ez nem működőképes dolog. Nem szívesen mondanék most konkrét terméket. Illetve hát láttuk azt, hogy mi az a termék, például láttunk egy, ugye Blanchelt ismeritek, láttunk egy hasonló koncepciójú okos telefont, egyébként ezt már az Angyal Gábor is látta körülbelül 10 éve, amikor kint volt, tehát az is egy régi termék, hoztak be ők is belőle akkor prototípust, akkor az nem jött be. Most viszont azt láttuk, hogy egyébként nem rossz az eszköz, de lényegesen drágább, és amíg mondjuk a Blanchell az ártámogatással is gyakorlatilag lélektani határon van árban, akkor egy, nem tudom, másfélszer annyiba kerülő telefont nem fogunk behozni, mert nem fogják megvenni, és nem fogja megérni azt a belefektetett munkát, pénzt, ami mondjuk ahhoz kéne, hogy azt is behozzuk. Miközben egyébként abban is például a magyar nyelv benne van, nincsen leellenőrizve, tehát ilyen AI-os fordítás van benne, de például van benne banki egy felismerő, pont kipróbáltam, hogy hű, magyar nyelv van benne, de jó, és pont természetesen rögtön rámentem a banki egy felismerőre, csak hát akkor mondták, hogy oké, csak a magyar pénzek például nincsenek benne, nyilván jó pénzért azt is le lehetne fejleszteni bele. Tehát ugye egy csomó ilyen dolgot kell mérlegelni. Én biztos vagyok benne, és azon dolgozom, hogy itt a következő hónapokban hozzunk be mindenképpen, amit csak tudunk ebből. Akár tesztelni, akár adott esetben értékesíteni. Én azon gondolkodtam el most ennek kapcsán, hogy mondjuk esetleg akár egy-két kiállítót a lesekre is, vagy akár csak teszteszközt már a lesekre is meg kéne próbálni behozni.
2: Hát ha nagyjá akarjuk tenni a leseket, akkor kiállítók jöhetnek százával.
3: Igen.
2: Bár már amennyien szoktak jönni, néha ott is gond van a helyjel.
3: De... Igen, tehát azért az van, hogy ugye az MVGOS-nek a rendezvénytere az véges, és tudom, hogy a lesek az erősen feszegetni szokta ennek a határait.
2: Hát tehát, kibéreljük az arénát.
3: Igen. Hát lehet, hogy egyszer majd, de tényleg, tehát, hogy egyébként, ami szerintem így nagyon tanulságos volt a Side City-vel kapcsolatban, amit akár mondjuk így érdemes akár csak a lesek kapcsán is hozahozni, hogy nagyon jól szervezett volt abból a szempontból, hogy nem igazán láttunk mondjuk olyat, hogy ott kúvályogtak a látássérültek, tehát hogy voltak önkéntesek, a bejáratnál meg volt oldva a beléptetés ugye QR-kóddal. Azt nem mondtam, hogy ugye a kiállításon a részvétel, hogyha az ember előzetesen regisztrál, akkor ingyenes, ha nem regisztrál, akkor a helyszínen van egy 5 eurós belépési díj, hát szerintem a többség azért alapvetően QR-kóddal jött. De ugye ezeket a kiállításokat a gyártók tartják fent, tehát a gyártók fizetnek elég komoly pénzeket azért, hogy ők ott megjelenhessenek, kiállítsanak, reklámokat jelenítsenek meg mondjuk különböző felületeken. Tehát ugye ezeket a kiállításokat mindig a gyártók tartják fenn, és talán ez az, ami a magyarországi leseknél ugye egyelőre nem annyira működőképes.
2: De azért, mert megéri nekik, adnak is el?
3: Lehet a helyszínen is vásárolni, tehát főleg az apróbb termékekből lehet, tehát mondjuk én is vásároltam például magamnak tapintható órát, amilyet Magyarországon nem lehet jelenleg kapni, tehát egy ilyen kisebb, elegánsabb női kivitelt. Meg láttuk, hogy nagyon sokan vásárolták a háztartási eszközöket. Igen, biztos, hogy adnak el a helyszínen is, illetve hát azt gondolom, hogy igazából ebben a nagy biznisz talán inkább mégiscsak a forgalmazási üzletkötések, amik lehet, hogy nem ott születnek meg, de hogy az ismertségüket növelik, és ebből esetleg később lehetnek üzletek. Tehát mondjuk például ezen én is gondolkodtam, hogy ott volt a kiállítók között mondjuk a Brello, ami ugye norvég brájnyomtatós cégük, ipari brájnyomtatókat árulnak, amiből van az MVGOS-nek egy darab. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy ő azért települ-e ki, mert neki ez mondjuk eladásban megéri, vagy egész egyszerűen
2: csak a brandet szeretné.
3: Presztízs dolog, így van.
2: Ezen kívül lenne kérdésem.
3: Igen, akkor mondd.
2: Ez nem feltétlenül informatikai dolog. Nekem a távirányító jut eszembe, mint olyan. Talán megkérdezhettem volna sokkal előbb, és nem feltétlenül tőled, de most te kapod ezt a kérdést. Miért 4 gombos, és miért mindegyik ugyanarra jó?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A távirányítónak az a története, hogy amikor őt kitalálták, akkor igazából ugye egy szempont volt, a lámpa szólaljon meg. És amikor elkezdték nyilván magukat a konkrét eszközöket felkutatni, akkor úgy tudom, volt 2 gombos, volt 4 gombos, valószínűleg ez egész egyszerűen úgy volt, hogy amilyet éppen lett. És nagyon sokáig, tehát tulajdonképpen...
2: Ilyen autós távirányító vagy...
3: Garázs, igen, gyakorlatilag ilyen garázs távirányító, tehát ezt úgy is árulják. Ugye mi ezt nagy tételben vásároljuk, felhangoljuk, eladjuk. Arra nem tudom a választ, hogy miért lett annak idején 4 gombos a távirányító, viszont nagyon örülünk neki, hogy a forgalomban levő távirányítók többsége 4 gombos, mert van a fejünkben egy olyan projekt, és szerencsére nem csak a mi fejünkben, hanem már a BKK-nak a fejében is, hogy ezeket a gombokat el kéne látni eltérő funkcióval. Mert hogy vannak olyan közlekedési csomópontok, főleg Budapesten, ahol egy gombnyomásra akár 3 dolog is megszólal, tehát megszólal egy lámpa, megszólal egy futártábla, és mondjuk megszólal egy éppen megállóban álló jármű, mert hogy most már ugye ilyen is van. És akkor arról még nem beszéltünk, hogy el fognak helyezni most a buszmegállókban ilyen kisebb e-papír kijelzőket, és azok is meg fognak szólalni. Tehát igazából most jött el egy pár éve annak az ideje, hogy elkezdtünk ezen a BKK-val közösen gondolkodni, ezen a funkció szétválasztáson. Ez egy nagyon komoly technikai átalakítást igényel, ami egyrészt érinti az eszközöket, amik megszólalnak, másrészt viszont ugye érinti az összes távirányítót, úgyhogy majd, ha egyszer eljutunk odáig, hogy tényleg megvalósul ez a szétválasztás, ami azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy fejlődés lenne, akkor például vagy lesz egy ilyen tömeges visszahívás, vagy mindenki vesz új távirányítót, ezt még nem tudom, de hogy amiért 4 gombosra nem tudok válaszolni, de arra igen, hogy nagyon örülünk, hogy 4 gombos a többsége.
2: Talán egyszer Nemes Nagy Tünde mesélt egy lesek alkalmával, hogy ők Csehországban például olyat is láttak, hogyha bemennek boltba, akkor megnyomják a távirányító egyes gombját, akkor észlelik a boltban, hogy látássérült került a helyiségbe.
3: Igen, tulajdonképpen ez az egész távirányítós rendszer nagyjából egyszerre kezdett fejlődni valamikor a 2000-es évek elején Magyarországon és Prágában. És mi tudtunk a prágai rendszerről ilyen kis infofoszlányokat, hogy ott több gombos a távirányító, több funkciója van, stb. Stb. És én nagyjából 15 éve szerettem volna ezt a rendszert megismerni, és tavaly júniusban sikerült egy szakmai tanulmányútra elmennünk kollégákkal Prágába, és megnézni ezt a rendszert. Ugye Prágában egy 6 gombos távirányító van, ami azért nagyon érdekes, mert ők okosak voltak, amikor ezt kitalálták, mert a 6 gombból 4-nek volt funkciója nagyjából, 2-nek nagyon sokáig nem volt. És még az egyiknek most is csak nagyon korlátosan van. Ők máshogy gondolkodnak egy kicsit, illetve érdekes, hogy mivel ők hamarabb és intenzívebben fejlesztették a technológiájukat, az övék néhány tekintetben egy picit elmaradottabb, mint a miénk. Más elven működik a távirányítójuk, ez egy rádiófrekvencia, valahogy sokkal pontosabb frekvenciával működik, ezt próbálták ott elmagyarázni, de én ezt valószínűleg magyarul se érteném, nem hogy angolul. Más a technológiájuk, sokkal drágább a távirányítójuk egyébként, és valóban ott kicsit más funkciók is vannak, tehát ott is van ilyen funkció, hogy mozgólépcső irányjelzés, vagy nem is mozgólépcső irányjelzés van, csak azt talán, hogy melyik metróba, melyik mozgólépcső megy például. És igen, és nekik van egy ilyen funkciójuk, hogy segítségkérés, ez bizonyos üzletekben, hivatalokban valóban működik. Korán sem mindegyikben.
2: Azért jutott eszembe, mert ez nem BKK.
3: Ez nem BKK, így van. Ugye mi a távirányítót az kifejezetten közlekedési távirányítónak kezdtük el fejleszteni, és ez egy nagyon komoly kérdés, hogy megmaradunk-e ennél, vagy szélesítjük. Én első körben azt gondolom, hogy bőven elég volna, hogyha megmaradnánk a közlekedési funkcióknak a szétválasztásánál. Egyelőre az is egy nagyon jó lépés lenne. De egyébként nálunk is van már arra is felvetés, még megvalósulva nem láttam talán, hogy mondjuk például, és ilyen van Prágában is, hogy például fontosabb közintézmények bejáratainál is el lehetne helyezni olyan hangszórókat, amik mondjuk a távirányítóval meghívhatók, és akkor ő ad egy hangot, vagy azt mondja, hogy itt van a polgármesteri hivatal bejárata.
2: Ez például nagyon szimpatikus lenne, szerintem.
3: Igen, tehát ilyen ötletek vannak. Kezdeményezés szintjén ezeket szeretnénk a jövőben akár ilyen megvalósulás szintjére vinni.
2: Éppen pont ezen gondolkozunk az úgynevezett okos szemüveg kapcsán, a meta szemüveg kapcsán. Például egy ilyen polgármesteri hivatalt akár meg lehetne találni. A szemüveg segítségével vajon ez mennyire lesz társítható a való élethez? Ez fog hamarosan néhány héten kiderülni itt a gépházadásában, mert foglalkozunk majd a szemüveggel. Sima mobiltelefonnal, az Orion alkalmazással, ezt be is mutattuk itt a gépházban, egy Aldi üzletet megtalál.
3: Én azt gondolom, hogy ezekben nagyon komoly potenciál van. Lehet, hogy a távirányítós rendszer az egy egyszerűbb, tényleg egy ilyen kétbites, hogy megszólal, nem szólal meg, viszont lehetséges, hogy amikor egyébként itt van az orrunk előtt a mesterséges intelligencia és az okos szemüvegek, meg minden, akkor lehet, hogy inkább ebbe az irányba érdemes már tovább menni.
2: Nekem ettől függetlenül a távirányító nagyon tetszik.
3: Nagyon szeretjük a távirányítót, igen.
2: Pont azért, mert egy kétbites dolog, atombiztos.
3: Megbízható, ezért... abszolút megbízható.
2: Orsi, van-e még bármi, ami benned maradt, mert akkor azt engedjük ki.
3: Nincsen, és ráadásul az időnk is lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a
2: Köszönjük
3: lehetőséget.
2: Köszönjük szépen, Orsinak mennie kell, kedves hallgatók, még ilyenkor este is dolgozik.
3: Itt mindig.
2: Péntek este is dolgozik, úgyhogy engedjük. Köszönjük szépen Oli Német Orsolyának, az MVGOS szakmai vezetőjének, hogy a vendégünk volt, és várunk ide legközelebb. Azért is vagy jó, mert tök jó értelemben olyan vagy, mint a lenkerekes autó, hogy meglepnek és mész. Tehát, maradj mindig ilyen. Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm szépen.
2: Minden jót neked, minden jót.
3: Köszönöm nektek is, és a hallgatóknak is kellemes nyarat kívánok.
2: Mi is megyünk, kedves hallgatók, mert hogy mai műsorunknak ezennel vége.
4: Milyen elánnal mondod?
2: Pedig most nincs nálam sajtburger hegy, mint a múlt héten.
5: Helyes, ne is egyél annyit. Egészségtelen.
4: Kérem szépen.
5: Egyél zöldséget, gyümölcsöt.
4: Így van.
2: Hát a sajtburgerban van.
4: Milyen zöldség az?
5: Több benne a hús uborka. Meg a sajt, úgyhogy.
4: Az mondta, hogy ne rohadva. Azért olyan finom.
2: Miért a sajt meg a hús nincsen levegrohadva?
4: De lehet azért olyan finom. Ma kedves voltam. Most, hogy mindenkinek jó étvágyat generáltunk így a műsor végére, a jó vacsorához.
2: Abszolút.
4: Nem vacsoráztak, akkor elköszönünk.
2: Inflációt követő díjkorrekció.
4: És társai. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy hallgattak minket, jövő héten érkezünk.
2: Elbúcsúzik önöktől az az ember, aki elsősorban azt nézi meg egy telefonban, hogy van-e benne FM rádió, ő nem más, mint Szakács Máté.
4: Elbúcsúzik önöktől az ember is, aki legkésőbb szeptembertől, de lehet, hogy már előbb is magasabb számlát fog fizetni önökkel és velünk együtt. Bojtor Zoltán.
5: És elköszönök tőle az ember, aki a legjobban várja, hogy magasabb számlát fizethessen, Rauch Róbert.
4: Hogy mondod?
5: Igen.
2: Inflációt követi,
5: dikorrekció.
4: Menjünk már!
2: Hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi a meleg ellen valamit csináljanak, menjenek vízpartra, bújjanak vízbe, klíma, higgyanak sokat.
4: Menjél a víz alá!
2: Kellemes hétvégét, majd kellemes hetet.
4: Szép nyarat!
2: Mondtam már, hogy hölgyeknek, puszi uraknak, pacsi pápá, viszont hallásra, szevasztok!
4: Dupla pacsi, szevasztok!
5: Szevasztok!
2: Hello!
1: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.

Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több évtizede nem volt példa arra a hőségre, ami most éri el Magyarországot. Napközben tartósan 40 fok feletti hőmérséklet várható. Ez az idei első hőhullám, amely 4 napon át kitart. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, eddig több mint 450 bejelentés érkezett, nőtt a sürgősségi osztályok forgalma a hőség miatt. Szombattól már a legmagasabb harmadfokú riasztást lép életbe az egész országban. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetője arról beszélt, hogy jelenleg az országos energiahálózat bírja a terhelést, a felhasználás 95%-os. Az országban 346 helyen szerveztek vízosztást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, összehangolt védelmi tevékenységet rendeltek el. Kánikulában a folyadékpótlás mellett fontos, hogy a lehetőségekhez képest minden eszközzel segíteni kell testünk hűtési erőfeszítéseit. Markáns melegedés kezdődött, ami vasárnap és hétfőn 40 fok körüli maximumokban csúcsosodik majd ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlása szerint ezért naponta több órát érdemes légkondicionált helyiségben tölteni. A szabadban mindig húzódjunk árnyékba, használjunk fényvédőt és napjában többször is vegyünk langyos vizes zuhanyt. Kánikulában fontos, hogy gondoskodjunk a folyadékpótlásról, mivel napi több liter vizet is kiizzadhatunk, ezért a bevitelnél napi 2,5-3 liter a minimum, de egyes helyzetek és egyéni igények jelentősen megemelhetik ezt a mennyiséget. Meghosszabbították a vörös kódot, a rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálati jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat attól függetlenül, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Olyan hőség van Olaszországban, hogy megolvadtak a villanyvezetékek az aszfalt alatt. Torinóban egymást követik az áramszünetek, Rómában pedig ingyenessé tették a standot a 70 éven felülieknek. 40 fok felett alakul a hőmérséklet, az olasz meteorológusok nevet is adtak a hőhullámnak. Cerberuszt az alvilágot őrző háromfejű mitológiai kutya után. Érzelmekkel teli energikus koncerttel tér vissza a Budapest Parkba június 29-én az Zaz. Az összetéveszthetetlen hangjáról ismert francia énekes

0: énekesnő 7 év után tér vissza a magyar fővárosba, ahol már kétszer is elvarázsolta a hazai közönséget. Az elmúlt időszakban Zaz a nemzetközi fesztiválok egyik meghatározó fellépője volt, most pedig újra útra kell, hogy élőben is bemutassa a dalait. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok. Új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. És megérkezett Kína a Föld második holdjához. Többek között ezekről a témákról lesz szó következő tudományos magazinunkban, illetve a nyárhoz kapcsolódó témákról is. Például megvizsgáljuk majd az ózonrétegünk állapotát, illetve felidézzük a felfedezésének a történetét. Szó lesz arról, hogy miért van az, hogy valaki szinte szúnyog mágnesként működik, mást viszont alig csípnek meg, és körbejárjuk majd a mobiltelefonos lehallgatás kérdését is. Vajon valóban a mobiltelefonunkban lévő mikrofontól kell tartanunk? Hozni fogom a választ, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
4: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
11: Hagyományaink, értékeink Európában.
12: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
5: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Ha már itt a nyár, akkor a nyár kapcsán több olyan dologgal is foglalkozunk, amelyek ilyenkor aktuálissá válnak. Nem csak a szúnyoginvázió, és nem csak az a kérdés, hogy miért van az, hogy valakit megesznek a szúnyogok, másokra pedig alig szállnak rá, és alig csípik, hanem például az ózonréteget is elővesszük majd, hiszen a nyári hónapokban aktuálissá válik, és egyre többet emlegetjük ugye az ózonréteg állapotát, de egyáltalán mióta ismerjük ennek létezését, az ózonréteg létezését, ki fedezte fel, vagy kik fedezték fel, hogyan és mikor. Többek között erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Aztán szó lesz arról is, hogy új műholdas megfigyelőrendszert fejlesztettek ki a városok terjeszkedésének monitorozására. Történelmi küldetésre készül egy 52 éves repülő utolsó példánya. Megérkezett Kína a Föld második holdjához, hamarosan le is szállhat rá, és megépítik az emberiség fekete dobozát, amely rögzíti a klímakatasztrófa felé vezető utat. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, magazinunk legvégén pedig fogunk egy olyan témával is foglalkozni, amely tulajdonképpen mindenkit érint, akinek okos telefonja, illetve mobiltelefonja van. Lehallgat bennünket a mobiltelefonunk, vagy nem hallgat le, és hogyha igen, akkor azt a benne lévő mikrofonnak köszönhetjük, vagy esetleg valami másnak, természetesen tudományos szempontból fogjuk mindezt megvizsgálni. Én Strasser Andrea vagyok, tehát üdvözlök újfent mindenkit, és azt mondom, hogy vágjunk is bele, a robotika témakörével fogjuk kezdeni, ugyanis a Mount Everest csúcsára készülnek humanoid robotok egy 6000 méter magas vulkán sikeres megmászását követően jöhet a legnagyobb próbatétel, ahol értékes tapasztalatokat lehet majd szerezni a jelenlegi rendszerek hardveres és szoftveres képességeiről, írja a bitport.hu. Egy robot nemrégiben feljutott egy 6200 méter magasságú kialudt vulkára, bár mondjuk az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az utat csak részben tette meg önállóan, mert a csúcsra vezető 16 órás túra egyes szakaszain, a 30 fokosnál enyhébb emelkedőkön a saját lábán sétált ugyan, de a többi szakaszon felcipelték. Ez a teljesítmény azonban így is figyelemre méltó az emberszabású robottól, ami a róla készült felvételeken egy speciális bakancsban és egy erre a célra készült melegítő kabátban nyomul a havas hegyoldalon. A beszámolók szerint a projektet újabb mérföldkőnek tekintik azokban a kísérletekben, amelyeknek a célja a kétlábú robotok ellenőrzött környezeteken túli, akár a világ legzordabb környezeteiben való tesztelése, a mostani túrára pedig felkészülésként tekintenek a végső próba a Mount Everest megmászása előtt. Ennek során majd arra keresik a választ, hogy a humanoid robotokból hasznos eszköz lehet-e olyan környezetekben, ahol az emberek jelentős kockázatokkal néznek szembe, és a hagyományos gépek is nehezen boldogulnak. A projekt és az ötlet egyébként abból a gyakorlati kihívásból született, hogy a vadonban például sok helyen támaszkodnak rengeteg kamerából és érzékelőből álló hálózatokra az állatok megfigyeléséhez, az illegális fakitermelés és az orvvadászat kiszűréséhez, vagy a környezeti változások monitorozásához. Ezeknél pedig sokkal rugalmasabb alternatívát kínálhatnak a szintén kamerákkal és érzékelőkkel, valamint műholdas kapcsolattal és fedélzeti mesterséges intelligenciával felszerelt mobil robot platformok. Ezek a rendszerek a kutatók elképzelései szerint önállóan járőrözhetnének és gyűjthetnének információt nagy területeken, a napenergiára és a műholdas internetre támaszkodva.
4: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
8: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A nyári időszakban, az utóbbi években szinte mindig előkerül az ózonréteg állapota, és egyébként nem véletlenül csak az utóbbi években, mondhatnánk évtizedekben foglalkoznak ezzel. Tulajdonképpen 500 évvel ezelőtt az emberiség még nem is tudott arról, hogy létezik ózonréteg. Magát a réteget az 1900-as évek elején azonosították, de hogy megértsük magának az ózonrétegnek a működését, és azt, hogy miért fontos különösképpen a nyári hónapokban számunkra, na és mi a helyzet azzal a bizonyos ózonlyukkal, vizsgáljuk meg az egész kérdést tudományos szempontból. Az ózonréteg a stratoszféra ózontartalmú része, az ózon, így az ózonréteg képes bizonyos frekvenciájú ultraibolya sugárzást elnyelni. Nem tudom, hogy mindenki tisztában van-e azzal, hogy az ózon magas napvédőfaktor szám nélkül nem létezne a szárazföldi élet. Az ultraibolya sugárzás darabokra törné az élő szervezetek DNS-ét, és felbontaná a sejtjeikben lévő kémiai kötéseket. Az ózon a Föld légkörében egyébként pont az ultraibolya sugárzás hatására keletkezik. A 242 nanométernél rövidebb hullámhosszú UV-sugarak a légköri oxigén molekuláit különálló oxigén atomokra bontják. Ezek az atomok más oxigén molekulákkal egyesülve ózont hoznak létre. Az élővilág szempontjából tehát az ózonréteg fontos szerepet tölt be, a szervezetekre káros, napból érkező ultraibolya sugárzást nyeli el, míg az oxigén csak 0,28 mikronnál rövidebb hullámhosszú UV-sugarakat képes blokkolni, addig az ózon hatékonyan fogja fel a 0,28 és 0,32 mikron értékek közötti sugárzást. A légkört elérő 0,4 mikronnál rövidebb hullámhosszú sugárzás 95%-át képes elnyelni az ózon. Keletkezéséről azt mondja a tudomány mai állása, hogy a Föld légkörében az idők során együtt nőtt az ózon mennyisége az oxigén mennyiségével, és ezzel párhuzamosan az ózon maximális koncentrációja is egyre felsőbb rétegekbe került, így érve el a jelenleg körülbelül 20-25 kilométeres magasságot. Ami pedig a felfedezését illeti, úgy szokták mondani, hogy az ózonrétegnek több felfedezője is van. Egy francia fizikus, Charles Fabry 1913-ban fedezte fel úgymond az ózonréteget, de a tulajdonságait egy brit meteorológus, G.M.B. Dobson fedezte fel, aki egy egyszerű spektrométerrel mérte meg a stratoszféra beli ózon mennyiséget, ami pedig az ózonlyukat illeti. Először az 1970-es években tapasztaltak ózon koncentráció csökkenést, méghozzá az Antarktisz feletti stratoszférában. A mérések olyan gyors ütemű csökkenést jeleztek, hogy míg 1955-ben 320 Dobson egységet mértek, addig 1975-re ez 280-ra, majd 1995-ben 90-re süllyedt. Mivel más régiókban a mérések folyamán nem tapasztaltak csökkenést, ezért közel egy évtizedig mérési hibaként könyvelték el az antarktiszi eredményeket. Bár már 1974-ben három tudós kimutatta, hogy a fogyatkozás valóságos jelenség, és rámutattak, hogy az okozóit a mesterséges eredetű vegyszerek körében kell keresni. A felfedezésért a három tudóst, Paul Crutzen holland meteorológust, Sherwood Rolandet amerikai kémikust és Mario Molinát mexikói kémikust kémiai Nobel-díjjal jutalmaztak 1995-ben. Szóval ez a nagyon rövid története az ózonrétegnek, illetve a tudomány mai állása szerint ma már az ózonlyukkal, illetve az ózonréteg megmentésével nagyon sokat foglalkozunk. Átlagemberként is rengeteg mindent tehetünk. Például kerülni kell a régi típusú ózonkárosító hajtógázas sprék használatát. Oda kell figyelni rá, hogy például ha egy hűtőgépet vásárolunk, az milyen gázzal működik. És a benzines, illetve dízeles autók, illetve gépjárművek után bizony át kell térnünk az elektromos hajtású gépjárművekre, állítja a tudomány mai állása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kórházi klímafejlesztésekhez rendeltek plusz forrásokat. A budapesti Uzsoki Kórház például 130 millió forintos plusz támogatáshoz jut a klíma problémái megoldására. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón minden magyar embert arra kért, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, figyeljenek oda az idősekre a nagyhőségben. A kormányfő azt kéri a vendéglátóhelyektől, hogy engedjék be a hajléktalanokat arcot mosni, lehűlni, vécére menni. Az állami cégeknél hétfőn és kedden otthonról lehet majd dolgozni. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a lakosságot az este 6 és 9 óra közötti időszakban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben a 3 órában mérsékeljék a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka vagy a hajnali órákban hűtsék le otthonaikat. Ugyanígy érdemes a különböző eszközök töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését a későbbi órákra időzíteni. A sinek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogyha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kivezik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Jelezte azt is, hogy vannak tartalék klimatizált motorvonatok több helyen. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Hétfőn Magyar Péter miniszterelnök várhatóan ismét felszólal napirend előtt. Kedden a határozathozatalok között a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. Elindultak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a Fiastyúk csillaghalmaza alatt, július 4-én a hajnali égen. A ritka együttállás a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső szükséges majd. A legközelebbi könnyen megfigyelhető Mars-Uránusz együttállás 2036 májusában lesz, de a két bolygó ekkor jóval messzebb lesz egymástól. Szombaton alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, csapadék sehol sem várható, gyenge mérsékelt marad a légmozgás, reggel 14-22, napközben 34-40 fok lesz. Vasárnap fokozódik a hőség, a napos időben 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz felfrissülést, sok felé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék sem várható, de feltámad a szél.
4: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Próza jelenet, előadás hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió!
9: Hallottál már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobbi Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
11: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
12: Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat!
13: És a rádió vendége Kautsky Armand.
14: Jó napot kívánok!
12: Köszöntjük itt a stúdióban!
13: Az apropója tulajdonképpen semmi, csak hogy rég hallottunk rólad.
14: Köszönöm szépen az érdeklődést. Folyamatosan dolgozom, és éppen tegnapi nappal lezárult az évadom. Ugye mi évadban gondolkozunk, nem naptári évben, úgyhogy így a nyár eleje felé mi lezárjuk az igazi színházi szezont. Nagyon szenvedtünk már tegnap a melegtől, nézők is legyezték magukat, hiába van légkondi. A lámpák annyira felmelegítik főleg a színpadot, hogy hát én főleg nagy kabátban, sálban, kesztyűben voltam sok jelenetben, úgyhogy nagyon, nagyon izzadtam. De mától kezdve kitört a nyári szünet.
13: Hippolita lakály?
14: Így van, Szolnokon nagyon megtisztelő felkéréseket kapok minden évben, hála Istennek, vendégként. Idén a Bánkbán című nagy tragédiában, amit Kerényi Imre átdolgozott, megreformált, de méltó módon abban a királyt játszhattam, ami általában a színészeknek a nem szokták szeretni, szóval olyan mumus szerep, mert a végén jön, nem nagy szerep, úgy nem nagyon szeretik. Én valamitől nagyon megszerettem. Nehéz volt kivárni mindig az előadás végét, hiszen az utolsó jelenet a királyé már a Gertrudis halála után, de én valamitől úgy nagyon, nagyon megszerettem, nagyon, én úgy érzem, sikeres is voltam benne, tehát talán ezért is szerettem. És aztán egy teljesen más műfajban tavasszal bemutattuk a Hippolita lakályt Balázs Péter rendezésében, és ő a Schneidert játsza, tehát játszik is az előadásban. Ugye ez a kabosféle híres hagymát hagymával szerep, és hát hihetetlen nagy siker volt tegnap este is, és minden este.
13: Szerintem megunhatatlan.
14: Megunhatatlan darab. A történet maga, a helyzetek, azok a ikonszerű mondatok, amik elhangoznak, ugye, hogy mikor a parancsolja a fürdőt, vasárnap meg és hétfőn. Tehát ezek olyan mondatok, szinte a közönség velünk együtt mondja, a hagymát hagymával, meg majd a halat késsel eszem, két késsel. Hát ezek olyan mondatok, amiket várja már a közönség. És hát ebben a színpadi változatban fel lett dúsítva Eisenman dalokkal, tehát egy zenés végjáték lett belőle, nem csak a Pák is aranyom pá, meg a Köszönöm, hogy imádott hangzik el, ami a filmben, hanem számtalan korabeli sláger Eisenmantól.
13: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
14: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
13: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem
14: fél szerepben. Ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
13: Nem szakma ez külön szakma.
14: Egy külön szakma. Mondták,
13: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
14: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy jól mérek vérnyomást, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell kell tanulni a szakmának a különböző ágait, ami hozzátartozik. Sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kezd egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc, és azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
13: Tudod ezt tartani a 2 percet?
14: Szoktam tartani körülbelül.
2: Műsorajánló.
15: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
16: UK Fever Show.
17: UK Fever Show.
15: Ez a UK Fever Show.
18: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
17: UK Fever Show.
15: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
18: Koktél.
15: Érdekes témák, érdekes emberek.
18: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
19: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
20: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
18: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
15: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
18: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem
1: hát
0: főszerepben?
1: Ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma.
0: Mondták, de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos. Nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik. Sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc, és azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod ezt tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
0: Én tudom, hogy az első hangos filmek egyike volt.
1: Első, így van.
0: És csak egy történet, méghozzá Fenyves Évával történt beszélgetés kapcsán, hogy egy időben készült egy magyar verzió és egy német verzió. És a német verzióról semmit nem lehet hallani, tudni, a magyar verzió pedig hát a mai napig él.
1: Így van.
0: Mi vonz egy ilyen szerepben?
1: Hát nagyon, engem nagyon, hogy bocsánat a profán szóért, de pofán csap ez a szerep, tehát nagyon olyan, mint én. Egy abszolút úriemberről van szó, hiszen arról szól, hogy a pénzért nem lehet megvenni bizonyos belső értékeket, belső tartást. A Schneider hiába van tele pénzzel, mint új gazdag, feltörekvő, párvenű ember. Megérkezik egy lakály, aki az ő beosztottja, ugye szolgálja, és hát egy szület arisztokrata érkezik, és hát ettől 5 perc alatt átveszi az irányítást ebben a bizonyos Schneider villában. Nagyon, nagyon érdekelt, pont ez érdekelt benne, hogy nem csak az eleganciája, hanem hogy lehet, amilyet én nem szoktam egyébként, de hát ez a figura ilyen, hogy leuralni, hogy rá telepedni erre a bizonyos családra, és úgy mozgatni a szálakat. Nagyon, nagyon érdekes. Meg hát a zenés vígjátéknak vannak műfaji szabályai, törvényszerűségei, amit hát meg kell tanulni, és hát Balázs Péter nagyon jó mester ebben a szempontból, mert mai napig lesem, ahogy ő dolgozik ezekben az vígjátékokban, mert hát egészen fantasztikus.
0: Mi maradt meg a filmből?
1: Nagyon sok minden megmarad. Az alapötlet, ugye a színpadi verziónak az alapötlete, a története az ugyanaz. Más eszközökkel dolgozik egy színház, ugye egy helyszínen kell, hogy játszol, hogy nem tudunk elmenni a Kolibri bárba, meg az utcára, meg a nem tudom mi hova, hanem hát minden abban az egy nappaliban játszódik. De mégis, de ugyanaz és mégis más.
2: Mindig színész szerettél volna lenni? Hogy kezdődött a karriered?
1: Hát abszolút színész családból származom, ugye én a 8. színész tagja vagyok egy ilyen színész családnak. Összes felmenőm szinte, ahova néztem, mindenütt színházzal foglalatoskodott, és ez még nem lenne egyértelműen oka annak, hogy az ember ezt a pályát választja, hiszen a nagybátyámék gyermekei nem lettek színészek, pedig ők is ugyanígy színész családba nőttek föl. Nekem valahogy úgy olyan kamaszkorom, olyan 12-13 éves koromban szólalt meg bennem először az, hogy talán én a pálya felé érzek vonzódást. Elkezdtem versenyre menni, énekversenyre, szavaló versenyre, elkezdtem színházba járni, és egyre jobban úgy, hogy mondjam, mint egy ilyen örvény kapott magával ennek a mákonya, mámora, hogy milyen fantasztikus, tehát nem megijedtem tőle és elmenekültem, hanem magával ragadott.
0: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem
1: főszerepben. Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos. Nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik. Sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Az kezd egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc, és azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod ezt tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy jól mérek vérnyomást, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kérdez, egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
2: Hát ilyen fantasztikus hanggal, mert hogy ne szerénykedjünk, az egyik legszebb férfi magyar szinkronhang vagy, hát mindenki is, mert ugye HBO-nak volt talán a hangja.
1: Hát most is, igen. És hát kereskedelmi és rádióknak is, igen.
0: Van, aki nem ismeri meg a hangodat?
1: Hát meg szokták általában ismerni, és aztán főleg, amikor azt kevesen tudják, hogy ezt a bizonyos telefon hangot is én mondom, hogy a hívott szám pillanatnyilag nem kapcsolható.
2: Így van.
1: Ezt nagyon szokták szeretni, amikor kiderül, hogy ez én vagyok.
2: Rengeteg filmben szinkronizáltál, említsünk meg egy párat, mert hogy nagyon hosszú a repertoár, nem lenne elég a
1: műsoridőnk. Hát kezdődött talán a főiskola elvégzése után talán az első nagy feladatom az a Koktél volt, a Tom Cruise.
2: Igen.
1: Koktél volt, Hegyi Barbarával ketten csináltuk, és aztán az összes akkoriban az azt követő nagy Tom Cruise filmeket én csináltam, a Becsületbeli ügytől a Top Gunon keresztül. Egy csomó nagy filmjét én csináltam. Noha ő egy vagy 2 évvel idősebb nálam, valahogy aztán ő neki fiatalosabb maradt az arca, és most már talán túl mély a hangom hozzá, vagy nem tudom, mostanában Rékasi Karcsi szokta csinálni, és én pedig a Pierce Brosnerre avanzsálódtam át, aki meg idősebb nálam egy kicsivel, de aztán a James Bond filmek kapcsán, meg a Remington Steel sorozat kapcsán én úgy rajta ragadtam a Pierce Brosneren, de hát hála Istennek rengeteg sorozat, rengeteg a Clint Eastwoodtól kezdve kötődött a fiatalkori filmjeiben, kötődött hozzám nagyon a Dirty Dancing, meg nem tudom, szóval nagyon sok az Angol beteg, Ralph Fiennes-t is nagyon sokszor csinálom, úgyhogy ezek nekem nagyon nagy élmények, ilyen nagy filmeket szinkronizálni. Azok a filmek, amiket éppen most is csinálok, tehát most éppen, ha itt végzek, akkor megyek egy új kórházas sorozatban szinkronizálok. Ezeket is nagyon szeretem. Magát a műfajt én nagyon szeretem csinálni, de amikor egy olyan felkérés jön, mint az Angol beteg, vagy a Koktél volt, amikor ilyen különösen jó filmek, különösen nagy filmek, és különösen az, hogy jó színészeket lehet szinkronizálni, akkor azok isteniek. Hát az egy isteni élmény.
2: Könnyebb a jó színészeket szinkronizálni?
1: Igen, mert tudom, hogy mit csinál, kiszámítható, érzem, rá lehet hangolódni, mert logikus, amit csinál. És akkor vannak ezek a, bocsánat, ha például azok, de a brazil szappanoperák, ahol hát talán nem is színészek ezek az illetők, hanem modellek, meg nem is tudom honnan keverednek, nagyon szép emberek, de olyan értetlenül állunk, hogy most miért kiabál, vagy ez nem kéne most kiabálni, de hát muszáj utána menni, mert ugye nekem az a dolgom, hogy leutánozzam őt, de hát azok érthetetlenek.
2: Ilyenkor hozzáteszem még egy picit a szerephez, mondjuk a szappanoperáknál?
1: Hát amilyen... talán az, hogy őszintébben kiabálok, vagy talán ha amennyi belőlem fakad, vagy hogy igen, de hát muszáj követni, hát ez a szinkron lényege, hogy muszáj követni.
2: Mi a különbség a régi szinkron és a mostani között, mert ugye azért picit higult a szakma,
1: igen.
2: Valljuk be őszintén, igen. És ráadásul régen úgy tudom, hogy egy színész megnézhette a filmet előtte, mielőtt leszinkronizálta. Most már nem nagyon van erre lehetőség.
1: Ugye a magyar szinkron azért volt fantasztikus, mert nem specifikálódott a szakma, hanem minden színész szinkronizált. És a nagy prózai színészeink, hát csak egy példát említsek, a Flintstone család, ahol ugye a Csákányi László, a Psota Irén, a Váradi Hédi és a Márkus László szinkronizált egy Bugyuta rajzfilmet. Na most ezt ma ilyen stúdiósok csinálnák, vagy szinkroniskolások, vagy nem is tudom, mert annyit ér körülbelül egy rajzfilm itt szombat délelőtt valamelyik tévében. Ugye régen volt erre pénz, volt erre igény, és hát mekkorát emelt azon a kis vacak rajzfilmen, ugye, hogy ott azt a Psota Irént hallgatjuk, meg a Váradi Hédit. És ma pedig ugye szakosodnak a színészek, van, aki csak forgat, filmekben játszik, vannak aztán olyanok, akik csak a szinkronból élnek, és vannak, akik csak színházban. Én valahogy úgy a köztes vagyok, én mindenhol egy kicsit vagyok, talán ez lenne a normális. Talán ettől van ez a higulás, hogy milyen üdítő egy olyan filmet hallgatni, most nem akarok, talán mindenki kitalálja azokat a sorozatokat például, ahol egy, mit tudom én, négy nő a főszereplő, és akkor mit tudom én, a Hegyi Barbara, meg a Fürani,

0: aztán fölvitt minket a Pannoniába, ugye akkor az volt a Pannonia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
1: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
0: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, én még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
1: Nem szakma ez, ez külön szakma.
0: Egy külön szakma. Mondták,
1: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
0: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
0: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni, ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc, és azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
1: Tudod tartani a 2 percet?
0: Szoktam tartani körülbelül.
3: Hobbirádió.hu.
4: A rádiót!

0: tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni?
1: Meg.
0: Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem félszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, én még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kell, ez egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
0: Mert ez is egy szakma.
1: Ez is egy szakma. Tudom, ez már inkább a rádiózásnak a specifikuma, de szoktam így kérdezni, hát nem is tartom, de úgy körülbelül, hogy nem kalandozok el nagyon. Most elkalandozok, mert most olyan kötetlen, kellemes beszélgetés van. Szóval ez egy szakma. Leginkább az az érdekessége, ha szabad még egy szót mondanom a szinkronról, hogy azt tanuljuk az iskolákban, a főiskolában, már egyetemen, meg a színházban, hogy ugye az egyéniséget, a személyiséget kell minél érdekesebbre, minél különlegesebbre fejleszteni. A szinkronban meg ugye el kell nyomni ezt a személyiséget, amit nagy erővel fölépít az ember, hiszen nem az én személyiségem kell, hogy domináljon, hanem az, aki a vásznon van, vagy a televízió képernyőjén van, és nekem arra kell rásimulni. Tehát igazi háttérmunkásnak kell lenni, holott az ember, ha színpadi ember, akkor inkább ugye nem háttérmunkás szeretne, hanem szólista, hogy én csillogjak elől, én határozzam meg az előadást. Szinkronban meg ugye rá kell simulni. És hát, ahogy az előbb említettem, ha ez egy jó színész, erről van szó, akkor boldogan követem őt, és őt még tanulok is tőle. Hát a gyengéktől nem annyira.
0: Lehet tanulni?
1: Hogyne. Hogyne. Nagyon sok mindent. Nagyon sok mindent. Gesztusokat, megoldásokat.
0: Hanghordozást?
1: Nem, de hát a hanghordozás az valaminek a kifejezése. Egy meglepődésnek, egy döbbenetnek, egy drámai pillanatnak, egy váratlan helyzetnek. Van, ahogy én reagálok, mondjuk azt mondják nekem, hogy boom, erre megijedek, arra én úgy reagálok, hogy de valaki meg úgy reagál, hogy ha, és ez egy érdekes helyzet, hogy na, és mivel én megyek utána, ezt megjegyzem. Hát ez egy érdekes reakció volt valami kis pimp helyzetre, vagy valami nagy helyzetre. Úgyhogy lehet tanulni, bizony lehet, bátor lehet tanulni, főleg a jó színészek olyan különös dolgokat csinálnak, egy Ralph Fiennes fantasztikus dolgokat csinál. Most legutóbb talán a Felolvasó című filmben csináltam, és hát abban is fantasztikus, ahogy az arc idegei szinte mozognak. Fantasztikus. Nem csinál semmit, és mégis él. Csodálatos színész.
0: Ezt leginkább a filmen lehetne hasznosítani, nem? Ha lennének filmek.
1: Igen, ha lennének filmek, és ha engem oda hívnának, boldogan vállalnék ilyet is természetesen. De színházban is nagyon sok mindent lehet. Például most az előbb említettük a Hippolita Lakályt, és azért a Csortos, én a Hippolitot játszom ebben az előadásban Szolnokon.
0: Hippodrom.
1: És ugye az eredeti film, amiről az előbb beszéltünk, ott Csortos Gyula volt. És nekem nagyon sokat segített az, hogy a Csortos, ahogy beszélt, annak volt egy modora, volt egy hanghordozása, ami tökéletesen, én úgy érzem, megeleveníti azt a kort. És én például ezt elloptam tőle. Tehát én például nem azt mondom, hogy nagyságos uram, azt mondom, hogy nagyságos uram. Tehát egyszerűen visszaidézem azt, a fülembe hallom, hogy a Csortos beszél, és itt tanulok a filmtől, a filmbeli megoldásoktól, és én ezt átmenekítettem a színpadra például.
0: Akkor egy kis idézetet hadd kapjunk ebből az előadásból.
1: Például ez volt, igen. Nagyságos asszonyom, nagyságos uram, mikor a parancsolja a fürdőt. Hát az ember, ugye ma már nem így beszélünk.
0: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
1: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
0: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben?
1: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráckevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, én még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
0: Nem szakma ez, ez külön szakma.
1: Egy külön szakma. Mondták,
0: de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
1: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos, nem lehet azt mondani, hogy egy jól mérek vérnyomás, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
2: ágait,
1: ami hozzátartozik, sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Azt kérdez, egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És akkor azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit. Mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percben beszélek. Tehát ez egy szakma.
0: Tudod tartani a 2 percet?
1: Szoktam tartani körülbelül.
3: Hobby rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Műsorajánló.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
9: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
9: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
9: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Szivárvány.
1: Tanítottak szinkront a főiskolán, illetve most már az egyetemen?
2: Igen, amikor én jártam, akkor Vas János szinkronrendező volt a szinkron tanár, és tanultunk a főiskolán, tehát volt erre óra, és aztán fölvitt minket a Pannóniába, ugye akkor az volt a Pannónia filmstúdió, volt a szinkron, és fölvitt minket, és ő vezetett be tulajdonképpen először tömegezéssel, először csak kiabáltuk, hogy éljen a király, aztán onnan kicsillogtunk, és akkor kaptunk pici-pici szerepeket, és így tanultuk meg tulajdonképpen minden formáját a szinkronizálásnak.
1: Meg kell tanulni? Meg. Tömegezéssel kell kezdeni, tehát nem főszerepben.
2: Hát ma nem divat ez, és ma ez látszik is a fiatalokon, hogy egyből szerepeket kapnak. Sajnos ezt meg kell tanulni, ez egy műfaj. Először rettenetesen izgultam, hát amikor a Dalos Szilvia, meg a Szerednyei Béla, meg a Ráczkevei Anna, nem tudom, kik mögé odaálltam, Tolnai Klári mögé, Sinkovics Imre, még ilyenekkel is szinkronizáltam, meg tényleg a legnagyobbak, Mádi Szabó Gáborok, és hát ott remegett a papír a kezemben, mert hát meg kellett szólalni utánuk. Hát ma már ez úgy nem divat úgy izgulni.
1: Nem szakma ez, ez külön szakma.
2: Egy külön szakma.
1: Mondták, de akkor tulajdonképpen a színésznek nem kéne jól tudni szinkronizálni, elég, hogyha a színpadon jól teljesít.
2: Hát én úgy érzem, hogy egy színész, ez olyan, mint egy orvos. Nem lehet azt mondani, hogy jól mérek vérnyomást, de cukrot nem tudok mérni. Hát szóval ezt meg kell tanulni a szakmának a különböző
3: ágait,
2: ami hozzátartozik. Sajnos egyre kevesebb a rádió, egyre kevesebb a rádiójáték. Az kezd egy külön szakma megint rádiójátékban játszani. Akkor más egy televízióban játszani, más nyilatkozni. Ez egy ugyanúgy hozzátartozik a szakmához. Meg szoktam kérdezni például, most éppen nem kérdeztem meg, mert tudom, hogy van időnk, hogy mennyi időm van. És azt mondják, hogy 2 perc. És azt meg kell tanulni 2 percben összefoglalni valamit, mert hiába beszélek 12 percet, úgyis le fogják vágni 2-re, akkor egyszerűbb, ha én 2 percbe beszélek. Tehát ez egy szakma.
1: Tudod ezt tartani a 2 percet?
2: Szoktam tartani körülbelül.
3: Zenélünk egy picit, és aztán folytatjuk a beszélgetést Kautsky Armanddal.
0: Szivárvány.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
5: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól 3. fokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja, majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesten mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
6: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Másképp kell játszani a filmben, mint a színpadon, vagy mondjuk a mikrofon előtt
2: igen,
1: a
2: hanggal. Picit másképp kell, igen, természetesen. Hát egészen másképp beszélek most, mintha mondjuk egy tömeg előtt beszélnék mikrofon nélkül, ugye? Vagy egy színházban, tegnap mondjuk egy 500-600 fős színházban játszom mikrofon, mikroport nélkül, akkor teljesen más regisztereket használ az ember, más a hatótávolsága, ugye sokkal több embernek kell üzenni, gesztusokkal, hanggal, tekintettel, arcjátékkal, mindenkinek látni kell. Egy ilyen helyzetben, hogy most itt ülünk egy stúdióban, és egy mikrofon van körülbelül 3 centire a számtól, hát persze, hogy elég, ha csak ilyen abszolút emberi hangon beszélek, mint ahogy általában így szoktam beszélni. Nem kell különösebben rátenni. A film ugyanez, hogy nem kell felerősíteni, nem kell megemelni a gesztusokat, az érzelmeket, hanem elég az, ami van, de és itt van az, amiben én nem mindig értek egyet a mai filmekkel, hogy ez nem azt jelenti, hogy unalmasnak kell lenni. Összekeverik az eszköztelenséget ma az unalommal. Nagyon sok kollégámat látom, aki kvázi eszköztelenül játszik filmen, és hát halálosan unalmas. Mindig ugyanaz, egy merev arccal mondja a szöveget. Ez nem eszköztelenség, hanem unalom. Én ennél sokkal izgalmasabb színészetre vágyom, és talán a magam pályáján is ezt próbálom gyakorolni, fejleszteni. Erre lehet, hogy a mai filmesek meg azt mondják, hogy sok, vagy olyan szimpadias, vagy nem is tudom.
3: De az előbb említetted például ugye az amerikai színészeket, meg kiket szinkronizálni igen. szoktál, hát a nagy neveket, igen. hát ők meg nem eszköztelenül, hát tehát gondolom...
2: Hát persze, hogy nem, hát ez fantasztikus a színészek, hát Russell Crowe, nem lehet azt mondani, hogy egy jellegtelen, eszköztelen színész, hát olyan színészi eszköztárral játszik, akár ha gladiátort játszik, vagy egy egyetemi tanárt játszik, vagy egy alkoholista apukát játszik, hát szenzációsan játszanak. Én nekem inkább ez a példa értékű, és nem azok a magyar kollégák, akik lehet, hogy nagyon nagy filmes karriert futnak be, és Isten ments, nem a savanyú a szőlő kategória, ahogy most erről beszélek, hanem egyszerűen nem ért, az érthetetlenség. Tehát néha elvetődök a moziba, megnézem, egy nagyon jóképű fiatal ember, és semmit nem csinál. Hát miért nem csinál valamit? Egyszerűen nem értem.
6: Szivárvány.
0: Hobby Rádió. Rádió.
4: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
9: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
12: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
12: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
12: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
13: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
13: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Kettőtől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere fel, nem táncolj, mi?
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Apropó a csinálás, idézőjelben. A nap 24 órájában vagy színész, vagy csak este 7 órától 10-ig?
1: Hát ez érdekes kérdés, megpróbálok rá válaszolni, úgyhogy mindenki megértse. 24 órában színész az ember, de nem a játék értelemben, hanem a színészet az egy életforma. A színészet az egy, az onnantól kezdve, hogy én eldöntöttem, vagy kialakult, hogy én színész leszek, és hivatásszerűen ezzel szeretnék foglalkozni, onnantól kezdve minden pillanat arról szól, hogy gyűjtöm az információt, gyűjtöm a... talán úgy kell elképzelni, mint egy nagy szekreter, millió kis fiókkal. És nekem az a dolgom, hogy a nap 24 órájában töltsem ezeket a kis fiókokat mindenféle élményekkel, illatokkal, hatásokkal, gesztusokkal, tekintetekkel, mimik, mindenféle ezer dolgot kell elraktározni. És aztán, amikor valódiban színész az ember, amikor játszik egy mikrofon előtt, egy kamera előtt, vagy nézőtér előtt, akkor pedig kihúzogatja ezeket a fiókokat, és a megfelelt, az a különös, hogy a megfelelő fiókot húzzam ki, és azokból adok a nézőknek valamit. És így alakul ki az, hogy aztán a néző nézi az előadást, vagy a filmet, és azt mondja, hogy hát ezt honnan tud ilyet? Vagy hát ez nem is te vagy, hanem ez valami más gesztus. Nem ismertünk rád. Hát persze, mert nem az én gesztusaimat használom, hanem annak a figurának megfelelő, valamikor egyszer látott gesztust használom.
2: Előjönnek ezek az emlékek?
1: Elő. Hát ezt kell gyakorolni. Erről szól a próba, hogy a megfelelő gesztusokat, megfelelő emlékeket előhozza, érzéseket, érzelmeket.
0: És akkor mikor van magánélet, hogyha a nap 24 órájában valaki színész?
1: Igen, ez nagyon érdekes, mert ez önkéntelen. Tehát ez nem olyan, hogy
0: tehát én... nem rákészülsz arra, hogy ezt hanem... most elraktározom, nem. Ezt a kézmozdulatot, ezt a mimikát, nem. Ezt a hangot.
1: Nem, de ha megyek a Balatonra nyaralni például, és megyek át a Völgyhídon, és ott jobbra nézek, és látom azt a gyönyörű panorámát a Balatonnal, a Badacsonnyal, a part, a hegyeket, akkor ez is egy élmény, ez is már megy be a raktárba. Ezek ilyenek, vagy egy fantasztikus illat, vagy egy íz. És akkor egyszer majd eszem egy süteményt a színpadon, és az megvan nekem az érzetem. Tehát ilyenekből táplálkozik az ember. De ez nem fárasztó, tehát ez közben én nyaralok, meg pihenek, meg élek rendesen.
0: És a család is élvezi, hogy nem színészkedsz,
1: nem, hanem... Abszolút csak... nem. Hát aki engem ismer az elmúlt 20 évben, igazán nem mondhatja, hogy én bármennyit is változtam. Én ugyanilyen voltam gimnazista koromban is. Ugyanúgy zakós voltam, meg nyakkendős voltam, meg olyan...
0: Nem... Úriember!
1: Igen, de én már 14 évesen is ilyen voltam.
0: Tényleg?
1: Igen, olyan hipolit. Olyan hipolitos.
3: Szivárvány! Hobbi Rádió!

0: És akkor mi múlt rajtad? Tehát az idő mit mutatott rajtad? Mit változtatott rajtad?
1: Hát a kilókkal küzdök például.
0: Hogy okurázol?
1: Állandóan. Hát vigyázni kell, igen. 30 fölött kezdődött a probléma, addig csont és bőr voltam, és akkor onnantól kezdve meg vigyázni kell. Ilyen egyszerű. Nem, hát természetesen egyrészt a kilók, természetesen az, hogy az ember egyre jobb ember legyen, egyre jobb színész legyen, ilyenek, ezek felelősségek. Most már a két gyermekem is felelősség, mint magánembernek, ugye az ő életük, fejlődésük, az abszolút az én kezemben van, meg hát a feleségem kezében. Úgyhogy, hát hogyne, hát fejlődik az ember. Balázs Péterrel beszélgettünk tegnap az előadás alatt, bocsánat, hogy ezt mondom, ugye a takarásba, hogy kevesen gondolják úgy, hogy egy nagyszerű művésznek, nagyszerű embernek is kell lenni. Márpedig mind a ketten így gondoljuk, hogy nem lehet valaki igazán nagyszerű művész úgy, hogy közben egy vacak ember. Ez a kettőnek valahol össze kell függni. Az életével, a gondolkozásával, az öltözködésével példamutatónak kell lenni. Tehát nem hiszek abban, hogy valaki részegen fetreng az utcán, és utána bemegy, lefutusol, és utána eljátszik egy fantasztikus hőst a színpadon, és utána megy vissza az utcára köpni egyet. Szóval ez én úgy gondolom...
0: Volt, aki már próbálkozott ezzel, és neki sem sikerült.
1: Nem, ezt én ezzel abszolút nem értek egyet.
2: Szivárvány! Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: szivárvány.
1: És ha már a színházról beszéltünk, mert hát ide vissza kell térnünk, mint a Kályhához, ahonnan elindulunk, és mindig visszatérünk. Hogy látod a 21. században a magyar színjátszást?
2: Válságban. Tökéletes válságban érzem. Az előbb említett gondolat is talán azért is jutott eszedbe ez a kérdés, mert ma nem divat az, amiről most mi beszélünk.
1: Ez
2: amíg
1: az.
2: Ez nem lesz divat, a divatot most nem a divat értelemben mondom, hanem amíg ez nem lesz természetes, hogy nagyszerű embereknek kell vezetniük az országot, legyen az politikus, vagy legyen az egy meghatározó művész, aki ugyanúgy példát mutat, amíg ez nem lesz hétköznapi, hogy a politikusaink azok példaértékű életet élnek, nem lopnak, csalnak, hazudnak, a művészek nem részegek és csalják a feleségüket, hanem példaértékű életet élnek, amíg ez nem legalizálódik, nem normalizálódik,
1: nem
2: ez a norma, addig itt őrületes erkölcsi, művészi, gazdasági, etikai válságban lesz az ország. Én így gondolom.
1: Tehát válságban van a magyar színjátszás.
2: Szerintem Magyarországban válságban, és ennek következménye, hogy a művészeti világa abszolút válságban van. Szerintem addig se az APEC, se senki nem fogja tudni a lopókat, csalókat, korrupció, korrupt embereket megváltoztatni, amíg ez belső, nem belső kötelezettsége lesz valakinek, hogy nem lopom el, ami nem az enyém. Amíg ellopja, addig lehet szankció, lehet három csapás törvény, lehet APEC ellenőrzés, lehet minden lehet. Amikor valaki nem érzi, hogy nem nyúlok a kábítószerhez, mert az káros, ha valaki nem érzi, hogy nem ülök be alkohollal az autóba, mert az etikátlan, addig hiába büntetik meg, vagy nem büntetik meg, addig nem lesz változás ebben az országban.
1: Hajdanában, Danában én úgy olvastam, hogy a művészek mutatnak utat, hogy hogyan kell csinálni.
2: Erről a korról beszélek. Amíg ez nem jön vissza, addig itt nagyon nagy baj van. A politikusoknak, a közéleti embereknek, a művészeknek példaértékű életet kell élni. Ez külön energia. Igen, régen azért egy igazán nagy színház tagjának, mondjuk egy Víg Színház tagjának külön azért adtak pénzt, ha nem volt ruhája, hogy vegyen magának két jó ruhát, mert a Víg Színház tagja nem járhat vacak ruhában. Ma pedig itt vagyunk, én megpróbálok tisztán és ízlésesen öltözni, természetesen nem mindig öltönyben, de talán ízlésesen és példaértékűen, de ma ez egy abszolút nem divat.
1: És a színház nem ad pénzt, hogy vegyél új ruhát magadnak.
2: És belső igény sincs rá sajnos. Ha adna, akkor másra, akkor elmenne nyaralni belőle, nem ruhát venne, mert ez ma nem igény.
3: Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
4: Megkaptad a traktorista állást, Mariska.
5: Á, nehezen, mert a körmös hofferral kellett 6 holdat időre felszántani.
4: Nagyon megizzasztottak.
5: 10 is próbáltak, de nem tudtak, mert az új Stahanova izzadásgátlót használtam, amit direkt nekünk, traktorista lányoknak dolgoztak ki a moszkvai elvtársak. Képzeld, azt mondták, hogy nekem van a faluban a legnagyobb PH-m.
4: Ezt eddig is tudta mindenki.
6: Stahanova, a mélyen szántó.
3: Kamu reklámot hallottak.
7: Hobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: más.
1: Szivárvány. Azért mégis egy picit nézzünk előre. Itt a nyár, most lesz egy kis nyaralás, ugye? Igen. Néhány nyári színi előadás. Igen. És aztán ősztől.
2: Ősztől egy magánszínház kért fel, Körúti Színház a neve, mivel pesti bázisa nincs, ezért egy kvázi ilyen utazó társulat, utazó színház, mindenfelé visszük a kultúrát vidéki művelődési házakba, ahol iszonyatosan nagy igény van arra, kicsi falukba, községekbe, ahol van egy művelődési ház, még lámpa sincs, és akkor mi ez a színház viszi. De még ott élő színész nem láttak, és hát borzasztó boldogok, hogy oda megyünk. Nekünk nagyon fárasztó, de megéri a fáradtság, mert nagyon nagy élményt okozunk. Én úgy érzem, a Bolond Lány című vígjátékot fogom Pikali Gerdával és Koncz Gáborral játszani. Nagyon, nagyon várom, szerintem egy nagyon szép előadás fog születni, és ősszel pedig, októberben pedig kaptam egy rendezési lehetőséget Szolnokon, a Roncs Derbi című Mono Musicalt, amit Aldobói György zenésített meg, egy magányos nőnek a monológia tulajdonképpen fűszerezve zenékkel. Ezt most egy vadonatúj szobaszínházban, stúdiószínházban fogom rendezni Szolnokon, igen.
1: Ez az első rendezésed?
2: Ez az első rendezésem.
1: Miért érzi egy színész, hogy egy idő után neki is kell rendezni? Elege van a rendezőkből?
2: Igazából nem nagyon lehet más fejlődni, tehát a fejlődésnek, az előrelépésnek ez egy nagyon komoly segítsége. Vagy egyre jobb színházakba kell játszak, egyre jobb szerepeket, egyre jobb partnerekkel, de ha ez megadatik, akkor már a következő előrelépés az, hogyha rendezek. És hát valahogy azt érzem, hogy meg kell próbáljam, hogy nekem ez sikerül.
1: De miért éppen a Roncs Derbi?
2: Nagyon érdekes, Psota Irénnel voltam adásban egy kétszemélyes műsorunk a stúdiószínpadon, ahol én őt faggattam, énekeltem vele, beszélgettünk nagyon nagy sikerrel, és annak a darabnak a végén, ennek az előadásnak a végén az ő egyik legnagyobb sikere volt ez a Roncs Derbi, így az idősebb korának, 60 körül játszotta ő ezt, 60 évesen, és az előadásunk végén leült a földre, meggyújtott egy gyertyát, és elmondott egy monológot ebből a Roncs Derbiből, fantasztikus hatással, minden alkalommal hatása alá kerültem, és egyszerűen meghívtam egy szolnoki kolléganőt, Császár Gyöngyit, hogy nézze meg ezt az előadást, de csak azért, mert mondta, hogy ő szívesen megnézni, gyere el, nézd meg, és ahogy hallgattam a Psota Irént előttem egy méterre, és ült valahol 3-4 méterrel mellettem a Császár Gyöngyi nevű kolléganőm, éreztem valami háromszöget, ami úgy kialakult, és akkor azon gondolkoztam, hogy mit érzek én, valamit úgy, eddig nem is gondoltam, hogy itt van a kolléganőm a nézőtéren, most meg valahogy úgy, és akkor abba jutott eszembe, hogy Roncs Derbi, magányos nő, Psota Irén és Császár Gyöngyi, hát adta magát, hogy
3: van
2: ez
3: még
1: kerülhetetlen
2: igen.
1: Volt.
3: Van még olyan szerep álmod?
2: Nagyon sok, inkább szerep, tehát nem is mondanék konkrétat, soha nem, az elmúlt 20 évben mindig kerültem azt, hogy konkrét darabot mondjak, mert ha viszont azt nem kapom meg, akkor az egy csalódás, az egy kudarc élmény, hogy jaj, de szerettem volna eljátszani az Ármányi Szerelembe a Ferdinándot, és most már itt vagyok, 46 évesen már valószínű nem fogom eljátszani. Úgyhogy nem akarnék ilyet mondani, nagyon jó szerepekre vágyom, illetve talán azt szoktam magamnak kívánni, ha szabad ilyet mondani, hogy olyan barátokat és kollégákat, feletteseket kívánok magamnak, akik olyan darabokat, szerepeket adnak nekem, amik szerintük nekem való. Mert sokszor kívülről sokkal jobban látja valaki. Nekem például a Hippolitot eszembe nem jutott volna eljátszani. És a Balázs Péternek eszébe jutottam, és most meg boldog vagyok, hogy eljátszottam.
3: Ezt kívánjuk neked.
2: Köszönöm
3: igen.
2: Szépen.
1: Ilyen barátokat, főnököket, jó játszótársakat, és azt, hogy egyszer újra visszagyere hozzánk.
2: Köszönöm.
4: Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Műsorajánló.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban.

0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél a rádióba a kedves hallgatóknak, és köszönjük a figyelmet.
1: Búcsúzik a két műsorvezető.
0: Orbán Zoltán.
1: És Jaka Benikő, és Kautsky Armand. Egy szép mondatot a végére.
2: Szép napsütötte nyarat kívánok.
1: Úgy legyen.
0: Viszont hallásra.
3: Szivárvány. Hobbi rádió. Értünk szól.
4: Műsorajánló.
3: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerül el a hőhullám Svájcot sem. Bázelben 38 fokkal szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Hósfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatályban életben is lépett. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben az ukrajnai háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Szombaton is derült felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 4 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 27-én a László nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A szláv eredetű férfi név a vadiszláv magyar változata. Jelentése hatalom és dicsőség. A Lászlók ünnepelnek még június 27-én kívül, augusztus 8-án, február 27-én és május 4-én is. A László név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. Betézése Lászlóka, Laci, Lacika, Lacus, Lackó, Laca és Lászlócska, jeles viselője a névnek. Aracki László, énekes, Arany László, költő, Benkő László, zenész, az Omega billentyűse, Bétóth László, lemezlovas, rádiós műsorvezető, Fekete László, erőember, Pap László, ökölvívó, Palik László, sportkommentátor, Szent László, Árpádházi király és önkedves László. Ezen a napon köszöntjük még Bársonyka, Celestina, Dalia, Deli, Eufémia, Ladisla, Olga, Sámson, Torda és Ulászló nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával június 27-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1192. június 27-e az első időpontunk. Ekkor szentté avatták első László magyar királyt Váradon Gergely bíboros pápai követ jelenlétében. A sírját Dénes kézműves nyitotta fel, akit ezért harmadik Béla felszabadított a szolgaságból. A 15. századdal folytatjuk, 1462. június 27-én született 12. Lajos francia király. Aztán folytassuk a 19. századdal, 1871. június 27-én lett a jen hivatalos fizetőeszköz Japánban. Ugorjunk a 20. századra, és most már maradjunk is itt, 1926. június 27-ével folytatjuk. Ekkor született Palotás Péter olimpiai bajnok labdarúgó, aki középcsatárként játszott az 52-es Helsinki olimpián, valamint a berni labdarúgó VB-n második helyezett aranycsapatban. 10 évet lépünk előre, 1936. június 27-én született Lucille Clifton, amerikai költő, pedagógus, aki több mint 20 könyvet írt gyermekeknek és felnőtteknek. Pulitzer-díjra is jelölték. Folytassuk a 20. század közepével, 1950. június 27-én Nádudvaron megszületett Kovács István birkózó, edző, szabadfogásban az első magyar világbajnok. Pályafutását 1965-ben a Budapesti Honvédban kezdte, majd 1971-től 1982-ig a Csepeles C szabadfogás 82 kilóban 12-szeres bajnok versenyzője volt. Olimpiai bronzérmet, VB bronzérmet, világbajnoki címet és EB ezüstérmet szerzett. 1984 óta a Budapesti Honvéd edzője. 1968-al folytatjuk, június 27-én először adtak el úgynevezett közértben Coca-Colát Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, 1975. június 27-e, ekkor halt meg Rabel Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. Mintegy 100 fémzene és 27 részben igen sikeres operettette ismerti a nevét világszerte. Dolgozott Brünóban, Prágában, évekig irányította a Theater Under Wien zenekarát, a német megszállás után elhagyta hazáját, Franciaországba, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahonnan 1946-ban tért haza. A híres bécsi jégrevű házi szerzője időskorában is aktív komponista volt, számos operettjét még ma is játsszák. Műveit Magyarországon is sikerrel mutatták be, közülük a legemlékezetesebb a kis Grizet. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Mi a mamma, mi a mamma, mi a...

bevezem a tét.

0: Üzenet a zsidók könyve 4-es fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: 2026. június 27-e szombat Szent László király ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 22. fejezet 34-től 40. vers. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Elmélkedés. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Jézus válasza a törvénytudónak nem csak az Ószövetség összegzése, hanem a keresztény élet lényegének tömör megfogalmazása is egyúttal. A szeretet Isten ajándéka és emberi felelősség. Döntés arról, hogy milyen irányba haladjon az életünk. E kettős parancs, Isten és ember szeretete egytőről fakad, és csak együtt éltet. Szent László király élete ezen a kettős parancson nyugodott. Királyként nem csak országot kormányzott, hanem népet vezetett az igazság és a keresztény hit útján. Lovak királyként nem a hódításban, hanem a békében, az oltalmazásban, az igazság szolgálatában látta hatalma értelmét. Szigorú és erős volt, de nem könyörtelen. Döntéseit mindig az Istenbe vetett bizalom, az emberek iránti felelősség és az evangéliumi értékrend hatotta át. Szent László nem csak törvényt hozott, hanem példát is adott. Az ábrázolásokon legtöbbször harci jelenetben látjuk, amint például megment egy leányt, de ez a jelenet nem csupán hőstett, hanem jelképe annak, hogy az erő akkor érték, ha a gyengét védi, az ártatlant oltalmazza. Ez a szeretet egyik formája, felelősség másokért. László király hivatásának tekintette, hogy Krisztus törvényét képviselje a földön. A mai evangélium László király szentté válásának titkát tárja elénk. A szeretet parancsát nem elméleti tételként kezelte, hanem igazságként, amely szerint élt. Istent szerette, mert benne látta a hatalom valódi forrását, és az embert, mert mindenkit az Isten képmásának tekintett. Nem elég csak hinni, nem elég ismerni a szentírást, hanem Isten szeretetéből kell élni, és ezt megosztani másokkal. Hol tartunk mi a szeretet útján? Tudunk-e úgy szeretni, hogy abban benne legyen az Isten iránti bizalom és a másik ember javának keresése is? Kérjük Istent, hogy Szent László király közbenjárására adja meg nekünk is azt a bölcsességet és bátorságot, amely képes a szeretetet legfőbb irányelvé tenni életünkben. Urunk Istenünk! Te Szent László királyt nem csak bölcsvezetővé, hanem igaz szívű szentté formáltad. Add, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből szeressünk téged. Taníts minket is az igazi szeretetre, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát, amely kész szolgálni, védeni, megbocsátani és felemelni. Adj nekünk bátorságot, hogy hivatásunkat hittel éljük meg, és életünkkel tanúságot tegyünk rólad. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a tudósok a levegő szén-dioxid tartalmát viszonylag pontosan vissza tudják következtetni a grönlandi jégben található szén-dioxid buborékok számolásával? Napjainkban 360 egység jut 1 millió buborékra, 1958-ban 315, míg a dinoszauruszok korában 270 volt a szén-dioxid tartalom.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kolozsvári töltött káposztát fogok készíteni. Az ismert módon elkészítjük a húsos rizses tölteléket. A császárhús helyett szalonnát használunk hozzá. A sanyúanyagot káposztafejeret leveleire szedjük. A levelek közepén végighúzódó vastag erezetet éles késsel levágjuk, úgy, hogy a levél könnyen betölthető, hajlítható legyen. A káposztaleveleket ezután betöltjük. A szétterített leveleket egyenlő arányban elosztjuk a töltelékeket, a leveleket összecsavarjuk, két végét benyomkodjuk. Ezután pörkölt alapot készítünk, amelyhez hozzáadjuk az előkészített savanyú káposzta kétharmad részét. A betöltött káposztákat ráhelyezzük, majd a tetején szétterítjük a káposzta egyharmad részét. Ezután felöntjük annyi csontlével vagy vízzel, esetleg füstöltlével, hogy majdnem ellepje. Ez utóbbi esetben a sózást óvatosan, többszöri kóstolás után kell végezni. Fedővel letakarva, lassan puhára főzzük. Főzési idő körülbelül 1 óra 20 perc. A puhára főtt töltelékeket másik lábosba szedjük, lapátkanál segítségével. A savanyú káposztát tejfölös habarással sűrítjük, és lassan kiforraljuk. Kóstoljuk, szükség szerint utána ízesítjük sóval. A tölteléket visszahelyezzük a káposzta tetejére, óvatosan rázogatva összeforraljuk. Ezután debreceni kolbászt főzünk bele. Az elkészített ételbe kiemeljük a debrecenit, tároláskor a debrecenit hosszában félbevágjuk, sűrűn beírdaljuk, és egy kevés zsírban pirosra, ropogósra sütjük. A sertésbordát az ismert módon roston vagy natursütéssel megsütjük, kakastaréjal együtt. A forró apró káposztát az előmelegített tálba merjük, ráhelyezzük a tölteléket. Mellé támasztjuk a roston vagy naturon sütött bordákat, tetejére helyezzük a debrecenit, a fűszerpaprikába mártott kakastarét. Tejfölel és paprikaszínnel megöntjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.

0: magazin kedden 10-től
1: a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: 90. A varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló, sampon és balzsom együtt most jóval olcsóbb?
6: Tényleg? És vettél?
5: Nem!
4: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Tüzet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Lassult a fővárosi panellakások piaca, folytatódik a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jellemzően délelőtt 10 és délután 5 óra között a készletereig ingyen vizet osztanak az utasoknak a legforgalmasabb vasútállomásokon, és a párokkapukat is kihelyezték. A MÁV csoport az utóbbi évek tapasztalatai alapján már kiemelkedően erős utasforgalomra számít a Balaton felé és onnan vissza, a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. A vasúttársaság ezért azt kéri az utasoktól, hogy előre váltsák meg jegyeiket. Azt tanácsolják, hogy aki teheti, induljon útnak már ma vagy holnap kora délelőtt, mert a délutáni és reggeli csúcsidőben garantált a teltház és mindenkinél legyen ivóvíz. Míg a budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt téglalakások többségé viszont gyorsult. Ma a budai panel a leglassabban értékesíthető panelszegmens az országban. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82-ről 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A használt téglalakások piacán a legtöbb régióban gyorsult az értékesítés. A nyári szünet előrehozását javasolják a tanárok. A tanítanék mozgalom több fontos módosítást javasolt a döntéshozóknak. Egyebek mellett azt szeretnék, hogy hozzák előrébb a tanév végét egy héttel, mert a nyári hőségben már alig lehetséges érdemi munka. Arról nem is beszélve, hogy a szóbeli érettségi vizsgák is jelentős terhet jelenthetnek a középiskoláknak. Önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek, önkéntesek és támogatók összefogásából jött létre a Katolikus Karitász mentőszolgálata. Célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutott emberek számára. A kezdeményezés gondolata mintegy 2 évvel ezelőtt született meg, már a rendelkezést állnak a működéshez szükséges engedélyek és a technikai feltételek is. A világ vége időpontját már sokan próbálták megtippelni több-kevesebb komolysággal. Van olyan Nobel-díjas fizikus, aki szerint az emberiségnek már csak néhány évtizede lehet hátra, míg egy brit szuperszámítógépes modell sokkal távolabbi jövőt vázolt fel, és nagyjából 250 millió évvel számolt. Mindezek figyelembevételével a kutatók számítása szerint összesen még nagyjából 2,3 billió ember születhet meg a történelem során. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az elmúlt évtizedekben évente körülbelül 130 millió gyerek jött világra, akkor nagyjából 17.100 év kellene ahhoz, hogy elérjük ezt a számot. Ez alapján pedig az emberiség vége valamikor 19.100 körül jöhet el. Szombaton is derült, felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyeng vagy mérsékelt marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában 14 és 20 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a belvárosokban, vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jó napot!
1: Jó napot! Hol fáj? Ott lent? Az durva?
0: Nővérke, mindegy, ahol csak akarja.
1: Megmérem a lázát, csak vigyázzon vele. Ha kicsap a higany, mit szól majd a neje?